0: veszi a kormány a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget. Összesen 104 darab baleseti gócot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt 3 év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A magyar közút szakemberei a súlyozott baleset szám szerint állították össze a listát. A legveszélyesebb 20 góchely mind vidéki. Egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta, a 8-as, ahogy M jelzésű gyorsforgalmi út is. Ez az M0-as egyik szakasza. Budapesti góchelyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal az ugyan 13. kerülethez sorolt, de valójában gyorsforgalmi utas szakasz. Az M0-ás jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Újra közlekednek a Békásmegyeri betét járatok, helyreállt a menetrend a H5-ös hév vonalán, ahol a felső vezeték hibája miatt csak a hosszabb útvonalra kír szentendrei szerelvényeket indították el. Egy ideig a Békásmegyeri járatok kimaradtak, továbbá a Battyányi tér és a Szentlélek tér között H5-ös jelzésű buszok közlekedtek, amelyek kiegészítették a hév közlekedését. A MÁV Informa honlapján azt közölte, mostanra elhárították a hibát, ismét korlátozás nélkül közlekedik a H5-ös hév. Kinyitották a Dunából kihalászott II. Világháborús német motor oldaldobozát, számolt be róla a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Facebookon. A német gyártmányú DKV motorkerékpár a Duna rekord alacsony állása miatt vált láthatóvá a Battyányi tér közelében. A II. Világháború idején készült motorkerékpárt az ISZAP szinte tökéletesen megőrizte, így több mint 80 év elteltével is egyben sikerült kiemelni a folyóból. A ritka leletet a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat segítségével emelték ki és tették hajóra. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei azóta alaposan megvizsgálták a motorkerékpárt, és felnyitották annak oldaldobozát, amelyben hengerfejkulcsot, drótkefét, légnyomásmérőt és defektjavító készletet is találtak. A doboz alján egy lövedék ütötte lyuk is látható. 2-1-re legyőzte a Real Madrid a Ferencváros foci csapatát a budapesti Grupama Arénában játszott barátságos meccsen. A spanyol klub felkészülési meccsén José Mourinho inkább a fiataloknak adott lehetőséget a kezdőcsapatban, de a középpályán ismertebb játékosok is szerepeltek. A Real Madrid megnyerte tehát a meccset, a Fradi pedig csütörtökön a lengyel Górnik Zabrze ellen az Európa Ligában lép pályára. Hétfőn ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. Még többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban 34-38 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik.
2: És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek, változatos.

0: Ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, nagyon szeretem, amikor megtelik élettel a stúdió, és többen is vannak, pláne ha két gyönyörű hölgy látogat meg engem. Hadd menjek ABC sorrendbe, jó? Bódis Rékát köszöntöm nagy szeretettel, akivel tök más pozícióban találkozgattunk életünk különböző pontjain. Örülök neked, mert te még itt a mikrofonom előtt nem ültél.
2: Nem, de már néztelek kívülről.
1: Az biztos. Igen. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Én is nagyon.
1: És a barátnőnek is, Veszelinov, Anna Máriának, Maricának.
3: Üdvözöllek, szép estét.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. És az sem véletlen, hogy ti így ketten érkeztetek. Élményprogramot találtatok ki. Hát mondanám, hogy a fővárosi embereknek, de nem csak nekik, mindenkinek, akinek szüksége van egy kis, na mire? Felüdülésre? Töltődésre? Energiára? Jobb irányra az életét tekintve? Vagy egy élményre, ha már élményprogram? Vagy mindre így? Valaki szólaljon meg.
3: Mindre így, ahogy így ebben a sorrendben, ahogy elmondtad, élményre van szükségük az embereknek, főleg ebben a mai rohanó világban, mert szerintem annyira fölpörgetett az élet, hogy néha tudni kell leállni, elcsendesedni, és élményeket kell gyűjteni. Persze gyűjtsünk pénzt is, de főleg a pénzünkön élményeket. Mert
1: na oké, de kevesebb. Ha valaki jó állapotba kerül, akkor utána pénz is jön, nem? Legalábbis én azt vettem észre, hát hogyha jól vagy, így, akkor úgy rendeződik minden körülötted. Tehát akkor mi lehetne azt is mondani, hogy igen, pénz is.
3: Igen, pénz is. Igen, mert hogyha megemelkedik az energiaszinted, sokkal lazábbá válsz, és ezáltal, ha a vonzás törvényéről beszélünk, akkor mindent bevonzasz az életedbe.
1: De azt most az elején tisztázunk el a beszélgetésnek, hogy nem spiri.
3: Nem.
1: Az, amit ti kitaláltatok. Tehát most nehogy azt gondolják, ha már a titkot, így meg a vonzás törvényét mondtad, hogy ez valami spiri varázslat, mert nem erről van szó, hanem szeretnétek a hétköznapok rohanó embereit egy picit
3: elcsendesíteni.
1: Hát kizökkenteni ebből az őrületből, amit szerintem mindannyiunkra ráfér, és az elcsendesedés is, ami még nem egyenlő a spirivel.
2: Valahogy az emberek elfelejtik azt, ugye hajszolnak mindent, nagyon felgyorsult a világunk, és elfelejtik azt, hogy egy icipicit megálljunk és élvezzük. Ahogy mondtad, hogy mi kitaláltunk valamit, ez nem egy új keletű dolog, inkább az a megközelítés.
1: A csomagolás?
2: Nem feltétlenül, mert mi tartalmat, ugye mi folyamatosan fejlesztjük, ez annyira üzletszerűnek hangzik így, de folyamatosan fejlesztjük ezt a programot, és mi egy régi, egy ősi dolgot gondoltunk újra, most ennek nagyon nagy divata van, és akkor majd elmeséljük, ugye, hogy miről is van szó, de gyakorlatilag az, ahogy mi a vendégeket fogadjuk, ahogy mi a vendégekhez állunk, szerintem az a más.
1: Uh-huh. Hangterápia? Ha nem?
2: Nem terápia,
3: hanem koncert.
1: Hangkoncert, de akkor minek nevezzük akkor, élménykoncertnek?
3: Igen, egy hangfürdő.
1: Hangfürdő, aha.
2: Ez egy hangutazás. Ezt most gondolj, hogy mi úgy szoktuk kommunikálni, ugye? Csak hogy maradjunk a szakmaiságnál. Úgy szoktuk kommunikálni, hogy ez egy hangutazás, egy koncert, egy különleges helyszínen.
1: Hol és mikor ezt mondjuk el most az elején, hogy megmaradjon a...
2: Amit mi csinálunk, az lebegő hangtávfürdő koncert, lebegő hangtávfürdő élményprogram, és ugye a lebegést azt mi a vízen...
1: Uh-huh. Értsék jól a hallgatók.
2: Igen, igen, vízen nagyon kényelmes, vastag matracokon lebegve élvezhetik a vendégek.
1: Na, a dátumot?
2: Ja, hogy mondjátok. A következő, július 25-e Budaörsi Városi Úszoda. Nagyon-nagyon várjuk, mert egy különleges helyszín. És egyébként annak, ennek is megvan a varázsa. Most gondold el, az autópálya, vagy ugye a kivezető mellett egy elcsendesedést fogunk produkálni. Szóval...
1: Hát ez azért zseniális, amit most ti elkezdtetek, mert nem kell elvonulni erdőbe, meg mindenfajta mezőre, vagy mit tudom én, hova jönnek, mennek az elvonulósok, de nem a város közepén szoktak elvonulni általában. Tehát ki sem kell mennünk a városból.
3: Ez így van. De azért vidéken is jelen vagyunk.
1: Hát na-na, örülök annak is.
3: És hát pénteken Szentesi Városi Fürdőben lesz ugyanez a hang.
1: Ja, hát itt most már az egész országra kiterjesztettétek a csápjaitokat?
2: Azért nem is szólaltam meg rögtön, mert elgondolkodtam, hogy ugye rögtön Budapest, megint Budapest központ.
1: Hát oké, ez a Rádió Budapesten szól, persze, hogy...
2: Így van, de várjál. Tehát, hogy mi úgy valljuk, hogy vidék, nem Budapest az ország motorja, viszont vidék a szíve.
1: Oké, ez is igaz.
2: Én is vidéki vagyok.
1: Tehát, hát szerintem mindenki. Aki ebben a stúdióban, mindenki vidéki.
2: Igen, legyünk büszkék rá, és mégis Budapesten vagyunk. És mi a Délalföldön kezdtük el ezt a hangtárfürdő koncertet, és hihetetlen élmény egyébként, hogy a vidékiek ilyen nyitottak voltak rá. Tehát ezt nem kell túlmagyarázni, kíváncsiak voltak, eljöttek, és nagyon jól érezték magukat, és több mint 60 fővel produkáljuk most a külső medencében ezeket a koncerteket, három terapeutával, és mindig egy kicsit
1: na, látod, vagy. Már csak van terapeuta, hát és persze. Leszóltál, hogy ez
2: jó, hát
1: terapia.
2: Hogy nevezzem hangszálkezelő? Nem, hát hangtárterapeuták
1: vagyunk. Na, milyen jótékony hatásai vannak ennek a hangutazásnak?
3: Nagyon jól regenerálja a sejteket, akik azért úgy elfáradtak, és ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva, azt fölenergetizálja. Nagyon jó kiegészítő kezelés tud lenni egy orvosi kezelés mellett, és még egyszer hangsúlyozom, kiegészítő. Nem helyette, hanem kiegészítő kezelésnek.
1: Nyugtat?
3: Igen, abszolút. Igen.
2: Jótékony hatással van, ugye a hang, a rezgések, ugye ez egy bizonyos számú rezgéssel, de ebben ne is menjünk bele mélyen, ugye ezt szoktuk mondani, hogy bárhol vagyunk, hangok és rezgések vesznek körül. Ezek jótékony rezgések, amire szükségünk van. És ezek ugye az agyhullámokra és az idegrendszer, a gyógyulási folyamatokra, a sejtre, mindenre jótékony hatással van. Stresszoldó, blokkokat old, ugye... szoktunk küzdeni a terápia jelleggel, ugye mi a különbség a terápia és a hangfürdők között a terápiánál, amikor a fém hangtálakkal körbevesszük a testet, sőt, rá is pakolunk ugye a testre, ráhelyezzünk a testre hangtálakat, és ott konkrétan ugye a rezgéseket a testén keresztül érzi. Itt sem tudjuk kikerülni ugye a rezgéseket, sőt, ugye a víz viszi a rezgést, a hangot, szóval nem mondom, hogy ugyanaz a hatás éri, de a hatás...
1: De mégis csak hasonló.
2: Igen, igen.
3: De az élmény mindenképpen ugyanaz, ez a hűha.
1: Tehát itt az élményen van a hangsúly.
2: Így van.
1: És én azért is örülök annak, hogy jöttetek, meg meséltek róla, mert szerintem a mai világban, amikor mindenki a telefonján éli a közösségi életet, sokszor a családi meg a baráti kapcsolatokat is itt ápolgatjuk. Nagyon fontosak az ilyen közösség teremtő, közösségépítő találkozások, amiket ti szerveztek. Tehát itt barátságok alakulhatnak. Meg minden.
2: Igen, de úgy, hogy egyedül is eljöhetsz. Tehát ez egyfajta közösség, de mégis egyedül vehetsz részt rajta. Tehát egyik sem kötött.
1: Nem kötelező ismerkedni.
2: Nem társasági program, de ott vagy egy hasonló gondolkodási hát közösségben.
1: Lényeg. Ez a lényeg, hogy azonos
3: gondolkodás. De a végén azért ugye meg szoktuk vendégelni a vendégeinket egy hűsítővel, és azért kialakulnak csapatok, csoportok, beszélgetések, és azért azt viszont meg jól látni, hogy nem a telefon a rögtön az első, hanem a kommunikáció egymással szemben.
1: Hogy tervezitek most akkor, ha maradunk a Pestén, július 25, ugye a Budaörsi?
3: Így van.
2: Városi úszoda.
1: Városi úszoda, és utána minden hónapban lesz, vagy többször is egy hónapban? Mi a terv?
3: Több helyszínen is, Budapesten.
1: Tényleg?
3: Így van. A következő helyszínünk az a Konrád Ferenc úszoda lesz.
1: Na, minden úszodát meg kerületet végig fogtok látogatni?
3: Reméljük, hogy nyitottak lesznek a fürdőigazgatók és úszodaigazgatók erre a programra.
1: Hát ez nekik is egy különlegesség.
2: Mindenféleképpen ez egy, ők is kíváncsiak. És furcsa, hogy ugye férfiakkal kell általában tárgyalnunk, a nők mindig nyitottabbak az ilyen dolgokra, de a nyitottság megvan.
1: Résztvevőként is nyitottabbak a hölgyek? Tehát kik mennek hozzátok elsősorban?
3: Egyelőre még azt gondolom, hogy igen, de vannak férfiak, és képzeld el, hogy vannak házas párok, akik együtt jönnek. És ez is olyan jó látni, hogy együtt. Ez hát egy közös
1: csapatépítés valahol ez is.
2: Igen,
3: családépítés.
1: Családépítő is.
3: Igen, igen.
1: Ti mikor próbáltátok ezt először? És rátok, hogy hatott. Most kérdezem, akkor bocsánat, Marisa, azért a Rékát, mert őt régebb óta ismerem, hogy te mindig egy két lábbal álltál a földön. Én azt sem tudom, hogy a spiri világban te valaha hittél-e. És tudom, már elmondtuk, hogy ez nem spiri, de mégiscsak közelít ahhoz.
2: A halak érzedben. Vagyok. Halak vagyok, okay, tehát bennem megvan a kettősség. Ugye a két lábon állás is, ezért én egy indirekt dolgot csinálok abban, amiben ugye a másik lábbal állok.
1: Hát meg egész régóta. Sokat foglalkozom már halak cápákkal is. Az üzletélet cápáival.
2: Így van. 15 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy még régebben, Bársony Bálint a Momhultban csinált hangutazást, és akkor volt arról szó, hogy én komolyabban foglalkozom majd ugye ezzel a témával, és engem elvarázsoltak. Ugye ott zenészek voltak jelen, többen voltak, és engem beszippantott ez az egész dolog, és utána beleszerettem egy hangszerbe, aminek a neve a handpan. Uh-huh. És én már mellette ugye ezzel foglalkoztam, ilyen zenéket hallgattam, imádom a Tina Turnernek a, hogy mondják, ezt ilyen mantra, uh-huh. 3 órás, nem tudom hány órás mantra.
1: Nem is tudtam, hogy van neki.
2: Figyelj, hallgass meg, szédület, isteni. Okay. És tehát én erre mindig is nyitott voltam, de nem ölelgetek fákat, viszont uh-huh. vonz a természet, a vízért odáig vagyok, nem fekszem a földre, a föld energiát, de járok túrázni, és imádom a természet hangjait, a színeket, a szellőt, mindent. Tehát a nyitottság mindig is megvolt. Az pedig, hogy utána mi hangterapeuták lettünk, az viszont üzleti alapon döntöttük el.
1: De most azok lettetek?
2: Azok. Természetesen azonnal elmentünk egy képzésre, és ezt végigcsináltuk. Egyrészt az, hogy tudjuk azt, hogy mit adunk el, másrészt azt, hogy adhassunk.
1: Uh-huh. Marica, neked az adás? Az régi?
3: Hát nem. Egy időben kezdtük a Rékával ezt a történetet, nem is tudom, a vízzel való kapcsolódásom az gyerekkori. Aha. Én buvárúszó voltam, és hát elég komoly szinten is, tehát versenyeztem is, és nemzetközi versenyeken vettem részt, és nagyon-nagyon sokáig. Tehát a víz, az nekem, azt szoktam mondani, hogy az éltető erőm, uh-huh. meg a víz az a biztonsági zónám. Tehát ami a vízben történik, az csak jó lehet. Uh-huh. És nekem innen a vízzel való kapcsolódásom. Hát a spirituális világ, hogy hiszek-e benne, vagy nem, egészségesen egy bizonyos balanszban igen. Tehát vannak dolgok, amik megmagyarázhatatlanok, és, de azért elfogadom. Azért vannak túlzások, azzal nem tudok azonosulni, hogyha valaki túlzásba viszi ezt az egészet. Uh-huh. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy az egészséges egyensúlyt azt megtartva, akkor minden jól tud működni. Ez is.
1: Jó, erre figyelni kell. Akár segítetek is benne? Ezzel az élményprogrammal?
3: Én azt
1: az egyensúly
3: gondolom,
1: az meg legyen az ember életében?
2: Ez a cél.
3: Ez a cél, így
2: ez
3: van.
2: A célunk. Igen.
3: És például különben, most így megfigyeltem, mert azért nagyon sokszor nem tudunk figyelni, tehát így kívülről, de már vannak visszajáró vendégek.
1: Komolyan?
3: Igen.
1: Na, hát ez már, pedig nem olyan régen kezdtétek,
3: igen,
1: ugye?
3: Igen, januárban kezdtük.
1: Na, ez szuper.
2: És képzeld el, hogy fizikálisan látható az eredmény is. Volt már olyan, aki sírva jött le a matracról. Tehát benne oldódott az,
1: és azonnal.
2: Valami.
3: Igen. De jó. Igen.
1: Na, olvasom, azt írjátok, mondjátok, az alapmisszió az egészség megőrzés, tudatos életmód, mennyire nem vagyunk tudatosak egyébként, csak mondom zárójelben, hosszan és egészségesen élni.
2: Így van.
1: És ehhez az alaphoz nem találtátok
2: hosszan,
1: meg.
2: Hosszan egészségesen, nem hosszan és egészségesen.
1: Igazad van, hosszan egészségesen. Jogos. Igen. Oké, igen. Jó, igen.
2: Ez a célom.
1: Milyen fontos, az egy.
2: Ez az egy szó.
1: Szóval igen.
2: Számunkra ez egy esernyő. Szóval itt mi még nem állunk meg. A lebegő hangtávfürdő, ahogy mondtuk is, ugye, ez egy projekt. Uh-huh. De ezen kívül az a tervünk, hogy ez minden irányból, étkezés, a uh-huh. relaxáció, az alvás,
1: minden
2: módon. És eljutassuk olyan emberekhez is, akik még nem vették észre, nagyon sok velünk egykorú halálozott el, és én gondolom azt, hogy ez a túlzott stressz.
1: Uh-huh. Biztos vagyok benne, hogy ez az alapja. Az a mottotok, hogy érezd jól magad, és ti ezt élménykörítésbe teszitek, hogy jobban átmegy.
2: Igen.
1: A fő üzenet. Mert a tudatosságot azt elkezdték egyébként gyakran mondogatni, de nem tudják az emberek hova tenni, hogyan legyenek tudatosabbak, mert az melót jelent. De az élménye lehet, hogy könnyebben átmegy. Az üzenet.
2: Igen, és mi rutint szeretnénk kialakítani ebből. Tehát ahogy mondod, hogy a tudatosság, akkor nevezzük rutinnak. Hogyha már ilyen kis apró lépés rutinokat tudunk az életükbe tenni, akkor úgy gondoljuk, hogy
1: tettünk. Na de ehhez segítenetek kell, hát egyedül nem fogja.
2: Hát ezért.
1: Ezért jó, amit elkezdtetek.
3: Adtunk hangot ennek a
1: az előbb a szót belét folytottam, meg van még, amit szerettél volna mondani, vagy már elment?
2: Jó, már 50 okay. pluszosan, hogy lenne már meg, amit 2 másodperccel előbb mondtam.
1: Na jó, de ez tényleg fontos, hogy nem hagyjátok magatokra, mert a legtöbb módszer az mondja az okosságokat, és aztán old meg magadnak, ahogy akarod. Hát hogy? Kösz, hogy oldjam meg? Nem vagy ott velem a hűtőszekrénél, meg a mit tudom én hol.
2: Igazából, hogyha azt mondom, akkor mi egy csatornát biztosítunk most számukra, egy eszközt, amivel könnyebben megy, de itt neki jelen kell lennie, tehát mi nem tudunk helyette dolgozni.
1: Na de akkor
2: ott, a hangtálat.
1: Oké, de ott vagytok.
2: Ott, persze.
3: Igen. Meg sokan mondják azt, hogy nem tudnak kikapcsolni, meg nem tudják magukat elengedni. És én erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, csak akkor nézzék ki a fejedből. Nem baj, ha pörög az agyad, attól a hangtálak teszik a dolgukat, és uh-huh. dolgoznak.
1: Tehát a jótékony hatásukat, igen. Azt így is úgy is.
3: Így van, azt így is úgy is kifejti. Így
1: tehát
3: van.
1: Én, aki mondjuk belealszom nagyon könnyen mindenbe, akár meditációkba is, attól még, ha én ott a matracon

0: kell vízbe menniük a vendégeknek, tehát finom, kellemes pamut ruhába, vagy amiben jönnek, felfektetjük őket a matracokra, mi toljuk be őket a vízre.
1: De akkor úszni se kell tudni?
0: Nem.
1: Nem. Tényleg?
0: Ez egy matrac ágy, tulajdonképpen egy légágy, ami nagyon kényelmesen végig utazza.
1: Akkor az nagy ágy, hát ha nem, is, nem esik le róla az ember.
0: Hát persze.
1: Aha.
0: Igen. És utána pedig ugyanígy kimenekítjük őket a vízről, tehát ugyanígy kihúzzuk őket, de amikor vízre bocsátjuk, akkor annyit mondunk, hogy jó pihenést kívánunk.
1: Jó, különleges tényleg.
0: Igen.
1: Az egész. Most azon gondolom, hogy én hogy tudnék ráfeküdni erre a matracra.
0: Van egy technikánk.
1: Jó, hogy azt megmutatja mindenki. Oké. Okay.
0: De választásod nincs, tehát csak úgy, ahogy mi mondjuk.
1: Ah, jó, oké. Okay. Azért vagytok ott.
0: Így
1: segítsetek
0: van.
1: Ebben az egészben. Mi lenne a cél? Mi van előttetek vízióként? Hogy ebből akár napi szinten legyen?
2: Igen, mindenképpen.
1: Hát mi az ajánlott egyébként? Mennyiszer menjen el az ember?
2: Mennyiszer akar, nincs káros hatása.
0: Ez hangfürdő. Uh-huh. A terápiánál szokták azt mondani, hogy 5 alkalom, de ugyanúgy, mint a masszázsnál, hogy 5 alkalom, és akkor hetente, ugye az első 2-3 alkalom, inkább a 3 alkalom, utána lehet 2 hetes kihagyásra. Ezt hetente, 3 naponta, ez olyan, mint amikor beteszel egy jó zenét, és hallgatod.
1: Uh-huh. Igen, ezen gondolkodtam pont, hogy a hallgatóknak, csak gondoljanak bele, hogy amikor a medencében, akár a strandon ott vannak, és szól a zene, mert mindig szól a zene, hogy az már mennyi pluszt hozzá tud tenni a naphoz. Na, ezt most képzeljék el meditatív állapotban.
0: Igen, a csillagégbolt alatt, mert ugye zárás után sötétben, tehát már mire befejezzük az 1 órás programot, addigra sötét lesz. És csak képzeld el, hogy csak a gyertyák égnek.
1: Hát ezt
0: a lámpások. Hát igen, a fáklyák, mert ugye ezt is visszük. Tehát mi megadjuk a módját, a hangulatát illóolajokkal, hogy érezzék, vagy füstölőkkel éppen, és hozzá pedig a természet.
1: Tehát az élmény az ilyen szempontból, az nem csak egy ilyen hangzatos valami, hanem tényleg élményt adtok.
0: Igen,
2: igen.
0: Igen. Betakarjuk őket, mert ugye ilyenkor, amikor elkezdenek lenyugodni, akkor egy kicsit ugye...
2: Lelassul a pulzus, és fázni fognak.
0: És fázhatnak.
2: Vagy
0: mert
2: fázhatnak.
0: Hát azért, igen, a 35 fokos nyári
1: fáztőben. Korhatár itt nincs egyébként?
2: Nincs.
1: Ugye gyerekek is mehetnek?
2: Igen. És képzeld el, hogy most a legutóbbi algyői hangtárfürdőkön volt egy spazmussal született kisfiú oxigén hiányjal. És tudod, ők ilyen izomgörcsük van, tehát meg ilyen izommerevségük, meg...
1: Tehát pont nem a matracra való.
2: De, és képzeld el, hogy fölrakta az anyukája, meg a, tehát ketten két kísérővel jött a kisfiú, fölrakták, hát nekem azért úgy a szívem szorult, mindegy, fölrakták a matracra, és egy görcs volt a kisfiú, és ahogy elkezdődött, és elkezdte hallgatni ezt a hangfürdőt, szemmel látható volt a kisfiúnak az ellazulása, és ugye ezeknél a gyerekeknél, meg hát akik ugye felnőttek is, azért ez a spazmusos történet és az ellazulás az nagyon fontos, és ez viszont nagyon-nagyon jó ez nagyon-nagyon hát jó
1: sok
2: érzés
1: ilyet,
2: volt.
1: Sok ilyet kívánok nektek. A végén vagyunk már, jó társaságban repül az idő, azt mondjátok meg, hogy hol találunk meg benneteket, milyen néven, tehát ha információra van szükség.
2: Facebook és Instagram oldalunkon az a nevünk, hogy Mind Body Spirit. És most már jó, mert másodiknak dob föl minket a Facebook.
0: És még utánunk van egy olyan, hogy összhang.
1: Igen.
0: Mert,
1: okay.
0: Mert ez is sokat jelent.
1: Mind, Body, Spirit, összhang.
0: Így
1: megtalálnak Bódis Rékát, és Veszeli Novanna Máriát, Maricát?
2: Igen.
1: Maricát keressék, igen. Jó szívvel.
0: És várjuk szeretettel, Andrés.
1: Engem is?
0: Igen.
1: Ja, jó, köszi. Július 25 a Budaörsi városi úszodában találkozhatunk, meg az összes többi helyen.
0: Köszönjük.
1: Vigyázzatok
0: köszönjük.
1: Magatokra, sok csillogó szempárt.
2: Köszönjük szépen.
1: Akkor nagy baj nem lesz, a többieké csillog, a tiétek is.
2: Igen.
1: A hölgyektől most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendége, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
3: Ez a Slágerkult

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, újabb izgalmas téma, ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, mint az első részben. Természetesen, és pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, de a mikrofont is, és változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Ezt én rendszeresen elmondom, amikor az az úriember érkezik ide hozzánk, aki filmrendező, illetve a Daligog művésztelep vezetője, alkotóként arra tette fel az életét, hogy továbbadja a művésztársainak azt az örökséget, amit ő is megkapott, és hát egy valódi közösséget építsen itt a Dunakanyarban, Leányfalun, Balatonról áttéve egyébként a művésztelepek székhelyét. Baska Balást köszöntöm sokadjára itt a műsorban. Mindig örülök neked.
2: Köszönöm szépen, András. Hát nagyon nehéz megszólalni ilyen szép felvezetés után. De az az igazság, hogy a művésztelepek...
1: Szép a hivatal, szép a missziód is.
2: Igen. Szóval a művésztelepek azok mindig a szívem csücske voltak, meg kamaszkoromtól hordott drága édesapám.
1: És aztán... De ott tényleg az elején elkapott valami? Már az elsőnél?
2: 14 évesen vitt el, és 18 volt, amikor vele utoljára így ketten mentünk, mert a következő évben már, amikor a elsős voltam a momén, akkor már megcsináltuk a csopakit, amit a szüleim, tehát amivel alapítottunk, az nagyjából most 30 esztendős, és hát 2 éve váltottunk névet ugye Daligógra, és a Daligógnak a 2.0 művésztelepe az most augusztus 10-től lesz, mert ugye a nyár elején már megtartottuk az elsőt nagy létszámmal, és nagyon, nagyon nagy szeretettel gondolok rá vissza, nagyon nehéz szívvel jöttünk el, olyan jól sikerült. Hát a augusztus 10-ével kezdődik egy hétfői nappal a 2.0, és 13-áig tart csütörtökig, és hát remélem, hogy még akkor is zseniális jó időnk lesz, és hát a fényművészetének tervezzük magát a tematikát, mert Caravaggio volt az egyik alapötlet, hogy az ő világában fogunk olyan feladatot adni az alkotóknak, hogy csendéletet kell ebben a stílusban fessenek, és akkor ha már a fényt kutatjuk, akkor Vermeert se lehetne kiengedni ebből a sorból, mert ugye nagyon szeretjük, és hát a Vermeernek ugye van a nagyon híres kép a Lány György fülbevalóval, egy ilyen beállítást fogunk élő modellel csinálni. Aha. És hát erről fogunk prezentációt tartani, és hát a mostani koncepcióban szerepel még az impressionizmus is, mint olyan, mivel hogy sokat kint leszünk a tájba, a plenerbe, fogunk kint festeni, nyilván rajzolni és fényképezni is. Kint a tájba fogjuk a filmeket megvalósítani, amilyen filmeket majd írnak az ide érkező filmes alkotók. Ugye itt megtanulnak forgatókönyvet is írni, és felsnittelni, és storyboardot rajzolni is. És hát igyekszünk annak is, hogy az absztrakt művészetet megismertessük a haladó csapattal, mert absztrakt művészeti feladat is lesz az utolsó napon, szóval izgalmas dolgok jönnek. Hát ez egy nagyon ismeretekben és kreativitásban gazdag nyárnak érzem, és az lesz.
1: Biztos vagyok benne én is. A portré festéssel, rajzolással hogy állnak a művészeid?
2: Két részből áll ez a folyamat, mert ha valaki beesik ebbe úgy, hogy annyira nem képzett alkotó, mi megtanítjuk ezt elsősorban a rajzolás részére, amit ugye föl kell rajzolni a vászonra. Tehát ezzel szoktak egy kicsit jobban megizzadni, de mi a sajátosságokat, az alapot megtanítjuk. Hát mögöttem egy érdekes portrés korszak van, én a Balatonon portréztem a csopakon 14 éven át. Ugyanazt csináltam, mint a fürediek, és hát sokszor olyan volt, hogy 4-en kerültek elém, és akkor mind a 4-üknek hasonlítania kellett. És itt igazából a szerkezetre tanítjuk meg az ideérkezőket. És ha ez megvan, akkor onnantól kezdve pedig már jöhet a festészeti része, amit előzőleg megmutatunk egy prezentációba. Tehát nem azt mondom, hogy viszonylag közepes rajzi alapokkal is már be lehet ez a feladathoz zuhanni, de mi szeretjük a kihívásokat. És az az igazság, hogy ahogy Fermer meg amúgy se lesz egy könnyű feladat, mert nagyon izgalmas módon lesz bevilágítva. Szóval már látom magam előtt, ahogy ottan lázasan zajlik a munka.
1: Például rólad már készítettek életű portrét?
2: Rólam készített még, képzeld el, hogy drága édesapám még a 90-es években. Aha. Igen. Egy alkalommal, amikor épp a felvételire készültem, és rajzoltam valakit, egy modellt, akkor kedve támadt.
1: Munka közben
2: leült és csinált, igen, és sajnos nem tudom, hova került az a rajz, pedig annyira jó.
1: Nincs is meg.
2: Hát elképzelhető, hogy meg lesz, de már, én már többször kerestem, de az az igazság, hogy tőle nem tűnt el egyetlen rajz se, tehát szerintem abban a pillanatban fogom majd megtalálni, amikor egyáltalán nem számítok.
1: Ja, az biztos vagyok benne, igen, ez így szokott lenni. No, de nem akarom még elengedni a témát, mert azért ez egy izgalmas dolog, hogy te ott ültél csopakon.
2: Azt kamaszként kezdtem el.
1: Ezt hogy képzeljük el, hogy tehát,
2: úgy képzeld el, hogy
1: mennyi időre ültek be eléd?
2: Először elmentem egy hétre, csak hogy lásd, hogy sajnos aki művész, azok elsősorban ezt érdemes csinálni, mert elmentem egy építkezésre dolgozni. Uh-huh. Agyvagányan 16 évesen, és a fal kétszer ledőlt. És édesapámnak egy kedves barátja volt ott, aki a munkát adta, az Ökrös Géza, aki vállalt ilyen munkákat, és festőművész volt, és finoman mondta, hogy Jóska, ez a gyerek, ez nem annyira ügyes ebbe. Hát miért nem rajzol? És akkor apám mondta, tehát miért nem bűsz ki rajzolni? És akkor én azzal a nagy lendülettel kiültem, uh-huh. és az első délután már ültek nálam hárman. És akkor így indult. Aha. És akkor rájöttem, hogy kubikos már nem leszek, bár próbáltam mindent úgy csinálni, ahogy ott mondtak. Aha. De az a fa tényleg...
1: De annyi pénzt összeszedtél a... Vagy még többet is,
2: hát
1: a nézd,
2: a második nyaramon már ott már megvettem az első autómat, igen.
1: Ja,
2: tehát
1: ennyire?
2: Akkor, igen, 98-ban.
1: Na de ezt mondd már, hogy mennyi idő, amíg megrajzoltál ott?
2: Nézd, most 20-25 perc. Aha. És aztán az első egy-két évben ennyi volt, és aztán pedig 15 és 10. Tehát nagyon fel tudott ez aztán gyorsulni, amikor uh-huh. az ember már nem tudom hány ezer fejen túl.
1: De most eszedbe nem jutna ilyet csinálni?
2: Mostanában annyira nem, de képzeld el, hogy egy 4-5 évvel ezelőtt elkezdtem megint karikatúrázni, mert ebben az időszakban nagyon szerettem azt a uh-huh. műfajt és azt az időszakot, és az Instára tettem föl karikatúrákat, mert akkor végig akartam járni úgy a celeb világot, hogy mindenkit megrajzolok. Fenn is van mai napig Balazs Baska néven az Instán ezek az képek. És akkoriban talán egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt rendszeresen elhívtak rendezvényekre is. Csak, csak aztán átvette, és újra visszakerült a festészet a film mellett a főhelyére, és utóbbi időben csak festek, és az uh-huh. őszi kiállításomra készülök egyébként. Ami az Oktogonnál lesz az 5-ös 10-ben, uh-huh. és mert két szintnyi lesz, tehát egyelőre a felével vagyok kész az anyagnak.
1: Jaj, nincs is kész a másik.
2: Hát nincs, de minden megvan már tervbe. És folyamatosan haladok, tehát én képenként haladok, én általában egyszer egyet csinálok, nagyon ritka az, hogy többet, de a hallgatóimat is erre próbálom vinni, hogy ha van egy terv, azt vigyék véghez, és ez a művésztelepen is így zajlik a Daligógon is, és egyébként nálunk ott a Daligógban az a csodálatos, hogy ugye két szintnyi, tehát 6 terembe zajlanak az alkotások, és ahogy az ember jár körbe-körbe és eltölti azt tanárként, meg alkotóként azt a néhány napot, utána egyszerűen úgy megy az alkotás, mint a gép. Uh-huh. Tehát egy olyan inputot adunk oda-vissza egymásnak, és
1: te is kapsz.
2: Én is kapok.
1: Tehát te ott alkotsz, ami részletek?
2: Hát nem, én korrigálok, tehát én folyamatosan mutatom, hogy melyen irányba menjenek uh-huh. a képek, van, hogy bele is nyúlok, van, hogy bele is rajzolok, de azzal olyan, mintha én magam is festeném. Tehát ezért szoktam úgy mondani, mert ugye rajtam kívül vagyunk még 4 tanárok, hogy közösen alkotunk, mert uh-huh. bár van, aki eleinte ezt nehezményezi, hogy van, hogy belenyúlunk egy picit a rajzába, de ez édesapám módszere volt, és tud működni. Egy idő után már természetes.
1: Ott kint is a művház udvarán is vagytok?
2: Vagyunk, meg igazából nem csak az udvaron, hanem lemegyünk a Dunapartra nyáron, tehát sokat kint leszünk, és így volt már nem egyszer olyan történet, hogy kint dolgozott egy nyugdíjas házaspár, megvették a képét, amit ott nálunk csinált, tehát kevesebbet tudtak a végére kiállítani a kiértékelésre. Az egyik fiúnak tavaly három képét vették meg Tiszafüreden, tehát mi egy látványosságnak számítunk, amikor a Darigó művésztelepít megjelenik Leányfalun.
1: Hölgyek vagy urak mennek elsősorban?
2: Hát az talán úgy van az arány, 60% hölgyek vagy, és 40% urak. De egyre többen jönnek az urak is, és felbátorodnak, és például jár hozzánk egy portré festő, ő most a júniusin volt, a Batári Pisti, akinek minden egyes vármegyébe vannak portréi, és autodidakta módon tanult meg, és tavaly nyáron csatlakozott a csapathoz, és rendszeresen jön, és tehát nagyon izgalmas alkotóink vannak. Van például Kleihenz Magdi, aki most jön majd vissza a csapatba augusztusba, ő 78 éves, már 2 éve jár hozzánk, a Csopakin volt először ősszel, még 24-be, és ő például idén végzett a METUN illusztrátor szakon, és egyébként építészmérnök, tehát itt vannak orvosok, vannak tanárok,
1: nagyon színes,
2: vannak építészek, persze vannak mentősök, vannak fegyverkészítők, vannak ápolónők, tehát itt mindenféle rendű, rangú alkotó megfordul. Van egy 13 éves kisfiunk, aki visszajár, és egyszerűen zseniális, a Rigó Tomika, tehát egy nagyon jó társaság van.
1: Nagyon na, hát már hallgatni is jó egyébként, hogy tényleg ilyen, ez létezik, itt egymást inspiráljátok, igen. Mert egyébként ez egy művésztelepnek a célja, hogy egymás olyan hatással legyetek?
2: Hát az inspiráció és a társaság tulajdonképp, meg a közös alkotás, a közös alkotó energia, és egyébként a modelljeink is visszajárók, tehát akik már tavaly tavasz óta járnak, a fej és akt modelljeink, ők is nagyon szeretik a csapatot.
1: Ja, hogy itt aktok is készülnek.
2: Persze, akt is, fejmodell is, hogyne. És van, amikor elmegyünk egy egész vadabb irányokba, mint a szürrealizmus, mint az expresszionizmus, mint a futurizmus. Tehát fontosnak tartom azt, hogy profi alkotóink is érkeznek, hogy olyan feladatokkal találjam be őket, ami kimozgatja őket az alkotói eddig megszokott komfortzónájukból. Uh-huh. Mivel, hogy a tábornak a fő célkitűzése, a fő célja az, hogy minden egyes alkotó, vagy minden egyes alkotás iránt érzékeny ember megtalálja az egyéni művészi hangját. Ebbe segítünk, ezért vagyunk többféle karakterek tanárok is. Ugye köztünk lesz a Kusovszkibe a festőművésznő, aki a kezdőfestőket viszi, velünk lesz a Porpáci Zoltán grafikus művész, velünk lesz a Bukosza Kristóf belsőépítész, és jó magam, aki festőművész vagyok, és filmrendező. Tehát, hogy többféle meglátás, többféle világlátás, többféle koncepcióval próbálunk nekik segíteni ahhoz, hogy a művészi egyéniségüket megfaragni tudják, és ebben a leginkább általában az utolsó, a negyedik nap segít, ami egy kiértékeléssel ér véget, ami azt jelenti, hogy aznap van egy közös ebéd, viszonylag később, 2 óra felé, és akkor olyan 2:30 felé elkezdjük a kiértékelést. Úgy képzeld el, a tavaszi művésztelepünkön, ahol 56 fővel voltunk, ez majdnem 5 órán keresztül tartott, de ilyenkor elmondják az alkotók, hogy mit visznek innen el, elmondjuk mi is.
1: Aha, tehát az útravalókat.
2: Persze, hogy mi az, amit meglátunk, hogy mi az az irány, amerre javasoljuk menni, és itt nagyon érdekes dolgok jönnek, és talán minket alkotókat ez inspirál a leginkább alkotásra, hogy a egymás műveiben látunk meg olyasmit, ami minket is megindít, tehát ez egy oda-visszaforgó körforgás, és nagyon-nagyon szeretjük. Tehát a művésztelep.hu-n, ha fölmegy valaki, és megnézi a korábbi fotókat, vagy videókat, akkor lát ezekből a kiértéskelésekből jó néhány fotót, és az is látszik, hogy a visszatérő alkotók milyen szépen, milyen gyönyörűen fejlődnek a fiatalok, de az idősek is.
1: Igen. Na hát, mondom, még hallgatni is szívmelengető az, hogy a mai világban, ezt már az előzőnél is mondtam neked, amikor itt voltál, hogy milyen jó, hogy tényleg tudtok személyesen találkozni és közösséget építeni. A művészek is, meg az, akik ott egyáltalán látnak benneteket, meg kapcsolódnak veletek a Dunaparton.
2: Igen, hát talán az, hogy a filmes szak is velünk van, és általában fiatalabbak jelentkeznek, akik mondjuk kiszoktak válogatni filmenként egy 4-5 szereplőt. Uh-huh. És amatőr szereplőket beszélnek rá szerepekre.
1: Kint az utcán?
2: Persze, vagy akár a faluházba, vagy akár a gyógyszertárba, vagy itt ott, ahol megcsinálnak jeleneteket. És az az igazság, hogy ez is benne van a közösségben, tehetségképzésbe, hogy itt jó pár alkotó soha nem gondolta, hogy mondjuk egy kis filmbe szerepelni fog, igen, hogy színészkednie kell. Ezt itt meglépi, itt megint túllép egy kicsit a komfortzónán, és hát az nagyon érdekes, amikor valaki például 0 kilométeresként eljön, megtanul forgatókönyvet írni, megtanul szinopszist írni, megtanul felsnittelni egy filmet, megtanul kiválasztani helyszíneket, szereplőket, és annyira, annyira szivacsként szívják az ideérkezők ezeket az infókat magukba, hogy rövid idő alatt meglepően jó produktumok készülnek, tehát sok vetülete van ennek a művésztelepnek. Érdemes meglátogatni a honlapot.
1: Amikor ugye nyilván te emlékszel az összes olyan a memória, hogy megismersz egy kiállításon akár olyan persze, alkotást, persze, ami nálatok persze, készült?
2: Abszolút, abszolút. Hogyne,
1: és az
2: hogyne.
1: Neked
2: ez nekem jobb az, élmény, ez vagy? Ez nekem nagyon felemelő.
1: Na, ilyenkor igen, vissza,
2: ilyenkor nagyon köszönöm a kérdést, ilyenkor visszaigazolást kapok arra, hogy jó az, amit csinálok, hogy van értelme, amit csinálok, hogy van hozadéka, amit csinálok, és hogy az univerzum visszatükrözi azt, amit beletettünk, és itt van az eredmény.
1: De Balázs, miért csinálod, ha már most ennyire dobálod a labdát, akkor ezt muszáj lecsapnom. Te mi az a belső?
2: Az alkotás örömért, meg a hatásért, hogy hatni tudok alkotókra, és hogy azáltal, amit mondok, amilyen irányba viszem őket, azáltal fejlődni tudnak, és azáltal boldogabbak lesznek, és kiteljesedettebbek. Ezt kicsit bonyolultan tudom csak, de csak így tudom
1: elmagyarázni. Jó, megértettem.
2: Tehát ezért a flow élményért csinálom, amiben belekerülök, és ez valami teljesen univerzális módon tud tölteni.
1: Vagy ez kölcsönhatás, amilyen hatással vagy te rájuk, legalább annyira hatással vannak ők is rád.
2: Pontosan. Ez egy oda-visszajáró körforgás, és vélelmetes az, hogy mennyire nem számít a kor a művészetbe. Hogy egy 40-es, vagy egy 70-es, vagy akár egy kamaszkorú alkotó is mennyire megértik egymást, és mennyire ott egy kis családot alkotnak rövid időn belül. Tehát ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Itt fontosnak tartjuk a kommunikációt is, tehát nem véletlenül van az, hogy beszéltetjük a végén a kiértékeléskor az alkotókat a műveikről, egyszerűen azért, hogy hát egyrészt ahhoz, hogy egy művet el tudja adni, beszélni kell tudni róla, meg kell tudni megfogalmazni, de ez így van akár egy grafika, egy fotó, egy film esetében is, és ebbe is próbálunk az első pillanattól, tehát az elején, ahogy megérkeznek az alkotók, van egy bemutatkozás, és én erre is nagyon kíváncsi vagyok, és itt figyelek arra is, hogy ezek az alkotók az alatt a 3-4 alap alatt hogy nyílnak meg, és hogy mernek, meg tudnak egyre többet beszélni egymásról és magukról, főleg magukról. Ez nagyon izgalmas.
1: Mert ilyen szempontból is személyiségfejlesztő.
2: Abszolút.
1: Az egész.
2: Abszolút.
1: Na, hát Balázs, megint a végén vagyunk, ugye, mert szótársaságban repül az idő, de ez egy nagyon fontos misszió, amivel kapcsolatban megint beszélgettünk. Sok ilyen élményt kívánok neked.
2: Nagyon szépen.
1: Művésztelep.hu-t megtalálnak.
2: Így nagyon
1: az augusztusiról is, úgyhogy legalább olyat, mint a júniusi, vagy még ezt emeljétek is meg, sok csillogó szempárra.
2: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt lehettem.
1: Én is örültem neked, művészszerep.hu, kedves hallgatóink, és Baska Balástól, festőművésztől, a Daligóg művésztelep vezetőjét, és egyébként filmrendezőtől most elköszönök. Önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni. Ez
0: a Slágerkult.
3: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
0: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bódis Rékának, Veszelinov Anna Máriának és Baska Balázsnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Forstoffer Ágnes egy balatoni gyermektáborban járt. Meghalt egy versenyző a nagyatádi extrém ment triatlon versenyen. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a magyar közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plusz, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre. A terv részeként fejlesztenék a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét útvonalat, valamint megújítanák a budapesti hívhálózatot és folytatnák a főváros elővárosi vasút fejlesztéseit. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti és a budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása. Balatonakaliban, a Katolikus Karitász nyári gyermektáborában tett látogatást Forstoffer Ágnes házelnök. A szervezet országos programja olyan nehéz helyzetben élő fiataloknak biztosít üdülési lehetőséget, akik önerőből nem juthatnak el a Balatonhoz. A táborokban évente összesen 400, 10 és 16 év közötti gyermek vehet részt. Forstoffer Ágnes a helyszínen megismerkedett a segélyszervezet munkájával és a fiataloknak szervezett programokkal. A gyerekeket közösségi élmények mellett interaktív foglalkozások is várják, amelyeken játékos formában a demokrácia alapjairól is tanulhatnak. Meghalt egy versenyző a nagyatádi extrém men nemzetközi triatlon versenyen. A sportoló úszás közben a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. A vízimentők, az orvosok és a mentők megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét. Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, hogy kiemeljék a járművet a vízből. A zuglói rendőrök elfogták azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy helyi iskolát. A gyanúsítottak az 1 millió forintot érő hangtechnikai eszközök egy részével pihentek egy padon, amikor egy nyomozó észrevette őket. A gyors elfogásra azután került sor, hogy két egymást követő napon is betörtek ugyanabba a zuglói oktatási intézménybe. A második eset során a szülők anyagi támogatásából vásárolt 1 millió forintot érő hangtechnikai berendezéseket, valamint szerszámokat is elvittek. A három férfi egyikét őrizet bevették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. Váratlanul letörhetnek a faágak a Hősey és az Aszály miatt, figyelmeztetést adott ki emiatt a Városháza. A tartós kánikula, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért egészségesnek tűnő nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztetett a budapesti Városháza a Facebook bejegyzésében. A főkert munkatársai megerősített létszámmal ellenőrzik a főváros kezelésében lévő parkok faállományát, a felismerhetően veszélyes ágakat pedig eltávolítják. Egész héten kánikula várható, ma az ország nagy részén derült napos időben lesz részünk, csak délután növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet a Dunántúlon, a legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhetünk. Kedden több fátyol és gomoly felhő jöhet, és nyugaton kialakulhat futózápor. Délutánra 39 fokig melegszik a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 21-én pénteken este 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, igen, ott a Városliget szívében Sárközi Dina visszatér méghozzá a Zeneházába. Énekes gitárosról van szó, hogy bemutassa első Cher című nagy lemezét a szabadtéri színpadon. Dina meleg, bársonyos hangja lírai finomságot ötvöz drámai erővel, miközben a költészet és a zeneiség találkozásának intim terét teremti meg, ahol a nyelv zenéjével játszik, és ahol minden dal egyszerre személyes vallomás és egyetemes emberi tapasztalat. Művészi gondolkodását sokféle hatás formálja. A személyes hangú dalszerzői pop, folktól a jazz, a világzene és az indie rock irányokig. Ezeket a különböző zenei nyelveket természetes könnyedséggel gyúrja össze egy saját, jól felismerhető hangzássá. Dina számára a zene közös játék és egyben kutatás is, olyan alkotói tér, ahol az improvizáció és az egymás figyelés alapvető, mármint az egymásra figyelés. Debütáló lemezét már sokan és régóta várták. Az album központi gondolata az igaz történeten alapuló Vissza a vadonba című könyvből és filmből ismert nagyon híres mondás, vagyis a boldogság csak akkor valódi, hogyha azt megosztjuk mással is. A lemez dalai ezt a kérdést járják körül, a megosztó és a fogadó szemszögéből egyaránt, középpontba állítva a törékeny emberi kapcsolatokat és az őszinte sebezhetőséget. A témához méltóan az album anyaga Dina szextetjével szólal meg. Nem egyedül lesz a színpadon természetesen, bár énekkel és gitárral ő jön, de ott lesz Fehér Melissa szaxofonon, Horváth Boton gitáron, Barangyi Bence dobok mögött, Pap Tamás bőgőn, Szabó Gergő billentyűkön, és Vas Paula vokált erősíti majd. Találkozzunk a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt. Visszakapja a főváros a Vörösmarty és a Széchenyi teret. A Sziget Fesztivál miatt jelentősen változik mától a közlekedés. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Ezt Magyar Péter tette közzé a Facebook oldalán a hétvégén. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörösmarty és Széchenyi teret, és a Városliget fejlesztése is a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörösmarty tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát, ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadja a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörösmarty tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai Palota negyedben szintén visszaveszi a kormányzat a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építetőként jelöljön ki egy állami céget. Sűríti a járatokat a BKK a Sziget Fesztiválra. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba, az Óbudai Szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környéki éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, és a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A rendezvényhez kapcsolódóan a BKK Sziget City Pass by Budapest Card elnevezésű 2 és 7 napos karszalagokat hoz forgalomba, amelyek augusztus 10-e és 16-a között korlátlan számú utazásra jogosítanak Budapest közigazgatási határán belül a legtöbb vonalon. A magyar közúthálózat Európa egyik leginkább főváros központú rendszere, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy friss elemzés kapcsán. A legforgalmasabb útszakasz az M0-ás körgyűrű Magyarországon, amelyen naponta átlagosan több mint 95 000 jármű halad át. az M1-es autópályán 68 ezer, az M5-ösön 49 ezer, még az M7-esen 38 ezer járművet számolnak. Az M3-as és a Budapest-Vác közötti M2-es szintén az ország legzsúfoltabb útvonalai közé tartozik. Átadták az első Budapest Play utcazene fesztivál és versenydíjait a Fény utcai piac előtt. A díjat az amerikai származású, magyar gyökerekkel rendelkező Larissa Rose is nyerte el. Még a közönség Esther Brown Woodot választotta a legjobbnak. A hangszeres utcazenei díjat a latin zenét játszó Alex Torres, az Artisius külön díját pedig Héja Norbert kapta. A rendezvényen több mint 80 előadó vett részt, akik 10 budapesti helyszínen összesen 170 koncertet adtak. Folytatódik a meleg nyári idő, ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csak a Dunántúlon erősödhet meg a felhőzet a délutáni órákban, csapadék viszont sehol sem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 35 és 38 fok között alakul. A hét további részében is kánikulára és sok napsütésre számíthatunk, bár holnap több felhő jöhet, csapadékra egyelőre nincs kilátás.
0: És most indul a Sláger éjszaka, a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze, mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert, László műveikkel és a Hemződíj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemződíjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemződíjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Forsthoffer Ágnes egy balatoni gyermektáborban járt. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man triatlon versenyen. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre. A terv részeként fejlesztenék a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét útvonalat, valamint megújítanák a budapesti hívhálózatot és folytatnák a főváros elővárosi vasút fejlesztéseit. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti és a budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása. Balatonakaliban, a Katolikus Caritas nyári gyermektáborában tett látogatást Forsthoffer Ágnes házelnök. A szervezet országos programja olyan nehéz helyzetben élő fiataloknak biztosít üdülési lehetőséget, akik önerőből nem juthatnak el a Balatonhoz. A táborokban évente összesen 400, 10 és 16 év közötti gyermek vehet részt. Forsthoffer Ágnes a helyszínen megismerkedett a segélyszervezet munkájával és a fiataloknak szervezett programokkal. A gyerekeket közösségi élmények mellett interaktív foglalkozások is várják, amelyeken játékos formában a demokrácia alapjairól is tanulhatnak. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man nemzetközi triatlon versenyen. A sportoló úszás közben a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. A vízimentők, az orvosok és a mentők megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét. Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófavédelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, hogy kiemeljék a járművet a vízből. Az zuglói rendőrök elfogták azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy helyi iskolát. A gyanúsítottak az 1 millió forintot érő hangtechnikai eszközök egy részével pihentek egy padon, amikor egy nyomozó észrevette őket. A gyors elfogásra azután került sor, hogy két egymást követő napon is betörtek ugyanabba a zuglói oktatási intézménybe. A második eset során a szülők anyagi támogatásából vásárolt 1 millió forintot érő hangtechnikai berendezéseket, valamint szerszámokat is elvittek. A három férfi egyikét őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. Váratlanul letörhetnek a faágak a hőség és az aszály miatt, figyelmeztetést adott ki emiatt a Városháza. A tartós kánikula, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért egészségesnek tűnő nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztetett a budapesti Városháza a Facebook bejegyzésében. A főkert munkatársai megerősített létszámmal ellenőrzik a főváros kezelésében lévő parkok faállományát, a felismerhetően veszélyes ágakat pedig eltávolítják. Egész héten kánikula várható. Ma az ország nagy részén derült napos időben lesz részünk. Csak délután növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet a Dunántúlon. A legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhetünk. Kedden több fátyol és gomoly felhő jöhet, és nyugaton kialakulhat futózápor. Délutánra 39 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Kedves hallgatóink, mondhatom, nem sértem meg Verai régi kedves barátunkat, köszöntöm itt a műsorban Bán Andrást, műkritikust. Örülök mindig a találkozásnak, mert mindig nagyon jó dolgokról beszélgetünk, és mindig értékes.
2: És mindig a fotóról.
1: Kezdemény, hát igen, ami örök, mondhatom így?
2: Igen, igen.
1: A pillanat is örök?
2: Így van.
1: Na de ahhoz önök is kellenek.
2: Hát igen, ez egy
1: hogy ezt átadják, kulcs. Megörökítsék.
2: Ez egy kulcskérdés a fotoművészet szempontjából, hogy vajon mit csinálnak a kritikusok, a kurátorok. Most egy nagy könyvről fogunk beszélni, de készül egy ugyanezen intézmény által gondozottan egy kicsi könyvem, amelyik hosszú-hosszú interjúkat tartalmaz idős fotósokkal. És ott jegyzi meg az egyikük, Féner Tamás, hogy a cseh fotótörténészek, akik egy-egy jeles cseh fotóművészt bevittek a világba, bevittek a múzeumok, galériák vérkeringésébe, mennyit tettek azért, hogy a cseh fotó tényleg világhírűvé vált az elmúlt 20-25 évben, és persze fájdalmasan hozzáteszi, hogy ez a magyar fotóval, a magyar fotóművészekkel nem nagyon történt meg. Én azt gondolom, hogy ez a könyv, amiről most beszélni fogunk, részben ezt próbálja, azért mondom, hogy részben, mert sajnos csak magyar nyelvű, és azzal hát nem lehet belépni a világpiacra.
1: Nekem még egy picit az interjúkötethez, én imádom magát az interjú műfaját, mert abban is meg lehet őrizni bizonyos hát korszakokat, időszakokat, hangulatokat is egyébként. Mennyi lesz benne a... Kész van már? Vagy hol? Ja, az is megvan. Szóval milyen hangulat...
2: Épp nyomdába adás pillanatában vagyunk.
1: Na, milyen hangulatúak a beszélgetések?
2: Annak a könyvnek van egy speciális fókusza, hogy így mondjam, miután csupa 70 év fölötti fotográfussal, illetve fotóval foglalkozó szakemberrel zajlik benne a beszélgetés. Ezek nagyon ráérős, lassú beszélgetések, hosszúak, terjedelmesek szándékosan. Óhatatlanul arra terelődött minden beszélgetés, hogy a kádárkorban hogyan lehetett fotóssá válni, hogyan lehetett fotóművésszé válni, hogyan lehetett megőrizni valakinek a fotóanyagát. Ez megint nem egyszerű, mert voltak intézmények, például az MTI, amelyik az összes negatívot a sajátjának tekinti máig, és a fotoművész számára nem mindig lehet hozzáférni a saját anyagához. Vannak más intézmények, amelyek napilapokról, hetilapokról beszélek, például a Nőklapja, amelyik úgy tudjuk mindent kidobott 90 után.
1: A Nőklapja?
2: Igen. És vannak jól megőrzött és működő archívumok, tehát ahol a közgyűjtemény időbe közbe tudott lépni és begyűjtött egy-egy archívumot, hát azok kutathatók.
1: Hú, őrület. Most hosszan lehetne erről beszélgetni, hogy ezeket miért csinálják?
2: Mert a van egy egyszerű válasz, és ezt ugye nagyon régóta vagyok én is a sajtóban, pontosan emlékszem, a 70-es években, 80-as években a fotó, a kópia, amit megkaptam közlésre, valamelyik lapnál, ahol dolgoztam, nem volt érték. Bekerült a labba, majd kidobtuk a szemétbe. Hiszen annyi volt belőle.
1: Oké, de közben meg tudjuk, hogy az élet írja a legkülönbözőbb forgatókönyveket, tehát jövünk, megyünk, mi van, ha valaki meghal a fotózott sorozatból, és az felértékelődik.
2: Így van. Tudok erre is példát mondani. Sajnos nem olyan rég halt meg egy kiváló fotográfusunk, Benkő Imre, aki mániákusan egész életében minden negatívját adatolva gyűjtötte, és ez mostanában fog remélhetőleg közgyűjteménybe kerülni. Egy teljes, egy hibátlan, egy teljesen kerek gyűjtemény, kutatható, publikálható, és lehet, hogy halála után válhat Benkő Imre igazán nemzetközileg ismerté, amit megérdemel.
1: No, hát sokfelé mehet ez a beszélgetés, mert rengeteg téma van mindig, és tényleg örülök, hogy újra találkoztunk. Kaptam egy könyvet is, de most nagyon kell vigyáznom arra, hogy ne vegyem kézbe, mert már vagy háromszor kézbe vettem, és ott ragad az ember, de most beszélgetünk, hogy nagyon szép könyv, gratulálok.
2: Egyébként. Amit kézbe adtam, ez most a Műcsarnokban szeptember 29-ig nyitva lévő fotószalon katalógusa, ami nagyon szorosan összefügg azzal a könyvvel, ami miatt a meghívást kaptam, amit nagyon igen. köszönök. Az alapkönyv, amiről most itt szó esik, ennek az a címe, hogy a Magyar Fotoművészet 300 igen. alkotója, a kiadója, a Magyar Művészeti Akadémia kutatóintézete és kiadója, akiknek nem ez az első közös vállalkozásuk, hasonlót már a film, illetve az irodalom területén is összeraktak, mind a kettő, az én megítélésem szerint, szakmai vitákkal kísért volt, de az én megítélésem szerint nagyon-nagyon sikeres vállalkozás volt, nagyjából el is kelt egyébként. A fotoművészeti nagykönyv, amin gondolkodtunk, hát ott bajba voltunk először is a műfajjal. Lehet-e valami módon lexikont összerakni a fotoművészetről. Nagyon problematikusnak tartottuk, és azt mondtuk, hogy inkább ne, hiszen az adatok ott vannak a neten, aki akarja, kibányásza. Amúgy is adatsorokat közölni ma már papíron kinyomtatva, hát az egy luxus. Ugyanakkor, ha át akarjuk tekinteni a fotoművészet helyzetét, nem is a történetét szót hangsúlyozom, a helyzetét, ahhoz kell valamilyen nagyon más megközelítés. És ez a megközelítés végül is az lett, hogy hosszú-hosszú gondolkodás után kiválasztottunk 300 fotográfust, hogy miért pont 300-at erre felelhetek, ha megkérdezi, és a 300 fotográfusról szülessen egy-egy értelmező esszé, mindenki kap egy, viszonylag nagy alakú a könyv, mindenki kap egy oldalpárt, igen. ezen van két fotó, elképzelésünk szerint egy olyan fotó, amiről nagyon ismert, meg egy olyan fotó, amit mi a könyv szerkesztői szerettünk volna hangsúlyozni, uh-huh. vagy egy kontextusba beágyazni, és van egy esszé, összesen 120 írástudó embert kértünk meg, ki egy, ki több fotográfusról írt ilyen értelmező szövegeket. Tehát ezért vált a könyv szerkezete végül.
1: Megkérdezem, hogy miért 300? Érdekel.
2: Van rá egy nagyon egyszerű válasz, hogyha két kemény tábla közébe teszünk papírokat, mennyit bír el egy könyvnek
1: ja, a igen, okay,
2: kötészete. Igen, okay. 300 alkotó, az 600 lap, meg még az előszó, meg igen, még igen, az impresszum. Tehát ennyi fér el egy könyvbe. Lehetett volna 297, vagy 303. Jogos, okay. Szeretjük a kerek számokat.
1: Világos, okay.
2: Így lett 300.
1: Okay. Mi örülünk neki, az olvasók. Mert minél, én is ott, vagy abban hiszek, hogy nem tartom luxusnak a könyvet. Én aki még külön szenvedélyem is a könyv, de legyen minél tartalmasabb, ha már az ember neki kezd olvasni is, meg készíteni is.
2: Ez, én azt gondolom, olvasni is jó, bár hát majdnem 4 kiló nem az ágyba való olvasásra.
1: Meg ezt a stondra se fogjuk vinni.
2: De nézegetni való ez a könyv. És ez a szerkesztési elve is. Tehát ezen megint sokat gondolkodtunk Kincses Károly szerkesztőtársammal, Fejér Gáborral, aki a képszerkesztő volt, kiváló fotóriporter. Sokat gondolkodtunk, hogy jó, kiválasztottunk 300 nevet, akkor most hogyan? ABC-be értelmetlen. Időrendbe, mi szerint időrendbe, igen. a születés, a művek, a fénykor, megint nem szerencsés. Tehát végül is egy olyan szerkezetet gondoltunk ki, hogy a 300 embernek a 600 fotóját kiterítettük egy
1: hatalmas
2: szobába egymás mellé, és hagytuk, hogy a képek beszéljenek. Amik összetartoznak, kerüljenek egymás közelébe. Tehát így kialakult nagyjából 16 fejezet, és mindegyik fejezet elmond egy kis történetet. Például azt, hogy hogyan fedezi föl magának a fotóművészet az emberi arcot, vagy a tájat, vagy a társadalmi problémákat. És akkor ezekben a kis fejezetekben nagyjából időrendben, de nem feltétlenül, tehát ott is hagytuk a képeket, hogy megszólítsák egymást, egymás mögé soroltunk 10-15-20 fotográfust, és ezek a kis fejezetek a könyvön belül elmondanak újabb kisebb történeteket, amelyek egyenként is azt gondolom nagyon tanulságosak a fotoművészet szempontjából.
1: És a képek tényleg beszéltek?
2: A képek tényleg beszéltek. Vannak téma szerint, életkor szerint összetartozó fotográfusok, akiknek a munkáit evidens lenne egymás mellé tenni, de azt mondták a képek, hogy feszengenek együtt, ne oda. Aha. És akkor megkerestük a helyüket.
1: És akkor hárman voltak ott a szobában, ahol kiterítették?
2: Igen, hogy ne. Magában a válogatásban, hogy ki legyen a 300, hiszen ezrekből lehetett választani. Igen. Ebbe egy szerkesztőbizottság segített, egy éven át beszélgettünk, érveltünk, végig gondoltunk szempontokat. Tehát a választás ennek a 3+5 embernek a közös felelőssége, vagy bűne.
1: Oké, de 300 ember nem kevés. Viszont, ha ezrekből kell választani, akkor nem is sok, mert akkor az összes többi...
2: Voltak nehéz kérdések. Hol legyen a kezdőpont? Tehát mikortól kezdve beszélhetünk fotóművészetről? Nem ugyanakkortól, mióta a fotográfia jelen van az életünkben, hiszen meg kellett fogalmazódjon egy szándék a fotósokba, hogy ez nem csak szavakba kellett megfogalmazódni, hanem képi kifejezésmódba, hogy ez más, ez tényleg művészet. És hol legyen a végpont? Tehát ki legyen az a legfiatalabb alkotó, akinél azt gondoljuk, hogy már van életmű, tehát már nem egy pillanatnyi siker, vagy egy jó sorozat, vagy egy valahol megszerzett díj szól mellette, hanem azt mondjuk, hogy igen, ő már valaki, már fotóművész. Uh-huh. Tehát így lett egy kezdőpontja, ez nagyjából Veres Ferenc, aki egy kiváló kolozsvári fotográfus volt a 19. század utolsó harmadába. Hát határeset, hogy fotóművésze, mindenesetre olyan fantasztikus kezdeményezései, olyan meglátásai voltak a fotó kapcsán, hogy nehéz lett volna őt figyelmen kívül hagyni, és aztán nem sokára utána következik Székely Aladár, ahol már egyértelmű, hogy fotóművészetről van szó. Tehát ha Adira gondolunk, ugye látunk egy arcot, na azt Székely Aladár fotózta.
1: Értem,
2: és egy nagyon erős, nagyon szuggesztív tekintet fordul felénk ezeken a képeken.
1: Bocsánat, szavát ne feledje, mert itt dobálja a labdákat föl nekem, meg az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. Mitől határeset az, hogy valaki művésze vagy sem?
2: Hát ez volt az egyik vitapont a szerkesztőbizottsággal. Végül is azt mondtuk, és ez a fotónál nagyon bonyolult, de azt mondtuk, kell a fotográfus oldaláról egy szándék, egy eltökéltség, hogy ő keresi a művészi kifejezés módját. A fotónál ez azért bonyolult, mert tudunk nagyon kiváló fotográfusokat, tudunk fontos életműveket, ahol a fotósba föl sem merült, hogy ő művész lenne. Egyszerűen volt egy tehetsége, volt egy látásmódja. Ezek szoktak lenni a nagy felfedezések a fotótörténet során. Ugye ennek a történetnek a kezdőpontja még az 1960-as években, amikor egy francia vidéki úriember, művészeti körökbe forgó úriember bevitte a saját családi fotóit egy múzeumba, és a múzeum fotóosztályának a vezetője azt mondta, hogy Jézus Mária, hát ilyen fantasztikusat, ez Jacques-Henri Lartignak hívják uh-huh. ezt a fotográfust. Azóta a Lartig mondjuk így paradigma. Aha. Tehát az, hogy valaki úgy fotóművész, hogy nem ezzel a szándékkal csinálta, ez jelen van, ez ott van a fotóművészet ről való gondolkodás határán, de itt most ebbe a könyvbe azokat az eseteket kerestük, azt az ívet akartuk felrajzolni, hogy az az eltökéltség, hogy fotoművészet legyen ezzel, ennek a nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, sokféleképpen fogadott és sokszálú történetbe formálódott fotomédiumból, ez a történet hogy rajzolódik ki, és ehhez választottuk ezt a 300 alkotót. Túl azon, hogy fontosak tehetségesek.
1: Világos, világos. Na most oké, ez meglett, ki lettek választva az alkotók, de aztán az is egy nehéz feladat volt, hogy a két fotót kiválasztani tőlük?
2: Hát erről a képszerkesztőt kellene kérdezni. Ő sokat kínlódott ezzel, együtt is sokat vitatkoztunk. Igen, nehéz, és itt jönnek a technikai nehézségek. Hol őrzik az anyagát? Milyen állapotba? Emlékszünk egy bizonyos képre, de megtaláljuk-e? Tehát ezek hosszú, néha közelharcban torkoló folyamatok, és hát az élő fotósoknál volt még egy nagy kérdés, azt a képet akarja-e meggyőzni őt, hogy vagy amit ő gondol, azt elfogadni, tehát
1: ez nem volt egyszerű.
2: Nem volt
1: egyszerű. Tudom, itt a kurátorok gyakran mesélnek arról, hogy kortárs művészekkel nem olyan egyszerű a munka.
0: Ez a Slágerkult.

0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt. Visszakapja a főváros a Vörösmarty és a Széchenyi teret. A Sziget Fesztivál miatt jelentősen változik mától a közlekedés. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Ezt Magyar Péter tette közzé a Facebook oldalán a hétvégén. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörösmarty és Széchenyi teret, és a Városliget fejlesztése is a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörösmarty tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát, ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadja a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörösmarty tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai palota negyedben szintén visszaveszi a kormányzat a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget. Sűríti a járatokat a BKK a Sziget Fesztiválra. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba, az Óbudai Szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környéki éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, és a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A rendezvényhez kapcsolódóan a BKK Sziget City Pass by Budapest Card elnevezésű 2 és 7 napos karszalagokat hoz forgalomba, amelyek augusztus 10-e és 16-a között korlátlan számú utazásra jogosítanak Budapest közigazgatási határán belül a legtöbb vonalon. A magyar közúthálózat Európa egyik leginkább főváros központú rendszere, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy friss elemzés kapcsán. A legforgalmasabb útszakasz az M0-ás körgyűrű Magyarországon, amelyen naponta átlagosan több mint 95 ezer jármű halad át. Az M1-es autópályán 68 ezer, az M5-ösön 49 ezer, még az M7-esen 38 ezer járművet számolnak. Az M3-as és a Budapest-Vác közötti M2-es szintén az ország legzsúfoltabb útvonalai közé tartozik. Átadták az első Budapest Play utcazene fesztivál és versenydíjait a Fény utcai piac előtt. A díjat az amerikai származású, magyar gyökerekkel rendelkező Larissa Rose is nyerte el. Még a közönség Esther Brown Woodot választotta a legjobbnak. A hangszeres utcazenei díjat a latin zenét játszó Alex Torres, az Artisius külön díját pedig Héja Norbert kapta. A rendezvényen több mint 80 előadó vett részt, akik 10 budapesti helyszínen összesen 170 koncertet adtak. Folytatódik a meleg nyári idő, ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csak a Dunántúlon erősödhet meg a felhőzet a délutáni órákban, csapadék viszont sehol sem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 35 és 38 fok között alakul. A hét további részében is kánikulára és sok napsütésre számíthatunk, bár holnap több felhő jöhet, csapadékra egyelőre nincs kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Bán Andrásnak még inkább örülök, műkritikusnak, aki, mert csoda dolgokról beszélgetünk, mert csoda dolgokat hoznak létre alkotótársaival, és hát amellett, hogy vannak kézzel fogható, kézbe vehető, tényleg exkluzív kiadású kötetek, vaskosak, de annál szebbek és tartalmasabbak, amellett kiállítás is van.
2: És a kettő összefügg most itt a mi esetünkben, tehát ez a könyv, ez, hát megnéztem az e-mailjeimet, 5 évvel ezelőttről van az első, amelyik már arról szól, aha, hogy ezt a könyvet meg kellene csinálni, tehát ez egy hosszú munka volt. Igen. De hát egy jó fél évvel ezelőtt a könyv lényegében kész volt, a grafikusnál volt, aztán nyomdába került, és ez alatt, a fél év alatt érkezett egy megkeresés a műcsarnok részéről Kincses Károly kollégámhoz és hozzám, hogy idén a művészeti szalonok sorába idén következik újra a fotószalon, ez a 3. fotószalon, igen, hogy legyünk a kurátorai, és evidens volt, nem csak azért, mert ugyanaz az intézmény, tehát a Magyar Művészeti Akadémia áll mind a két vállalkozás mögött, tehát a könyv és a szalon mögött, hanem azért is, mert hogyha ennyi munkát fektettünk ebbe a könyvbe, érdekes lenne ezt a gondolatot folytatni. Ugye a könyv egy áttekintés az adott időszakról, az adott életművekről, a szalonnak viszont az a játékszabálya, hogy az elmúlt 5 év képeiből válogat. Tehát tudtuk előre, hogy nem lesz önismétlés. Ez a nagy könyv, a 300 fotósról, a fotoművészről szóló könyv, és a szalon katalógusa között mindennél vált fedés, hiszen a könyv alapján kértük föl a fotósokat, de egy kép sincs, ami ugyanaz lenne a két, aha, könyvbe. Mondjuk ez azért egyszerű, mert egy-egy fotós életműve általában hatalmas, tehát 100 000-es nagyságrendű, könnyű kiválasztani jó képeket régebről, meg máról, de hát azért is, mert épp a szemünk előtt a fotoművészet hihetetlenül megváltozik, tehát lehet mondani, hogy ez a nagy könyvünk a kortárs a fotoművészet 300 alkotója, ez bizonyos értelemben egy lezárás. Uh-huh. Tehát azt mondja el, hogy milyen volt a fotoművészet, hogy ma milyen, meg milyen lesz, erre viszont a szalon próbál rá tekinteni.
1: Hány helyiségben látható?
2: Elég tágas ez a kiállítás, a műcsarnoknak, ugye tudjuk, nagyok a termei, igen, ez 6 terem, ebből 4 terem nagyon logikusan következik egymás után. Megint a fotók hagyták, hogy rendezzék őket, tehát ugye föl szokták tenni a kérdést, hogy hát ezen a kiállításon 150 fotós állít ki, több mint 800 kép, hát biztosan nagyon nehéz volt rendezni. Nem, a képek beszélgettek egymással megint, uh-huh, és a 4 egymás utáni terembe adódott egy logika. Az első terembe nagyon közel vagyunk ahhoz a látott valósághoz, amit akár mindannyian lefotózhatnánk, uh-huh, persze nem tesszük, mert ehhez kell a fotográfus szeme. Az utolsó terem pedig hát a manipulált képek, amelyek alapvetően vagy a kamera, vagy utána a nagyítás, vagy a képernyő használata során ezek a látványelemek nagyon-nagyon átalakulnak. És ehhez tartozik még 2 ilyen szárnyterem. Az egyik, és ez a nagykönyvünkben is egy külön fejezetet alkot, azok a fotográfusok, akik azt gondolják, hogy a fotó lelkéhez, lényegéhez az eljárás nagyon mély ismerete hozzátartozik. Ugye ez ma nem így van. Uh-huh. Bármelyikünk csinál fotót, jó minőségű fotót a telefonjával.
1: Igen.
2: És nem tudjuk, mi történik. Nem tudjuk például, hogy akár a telefonunkban is a mesterséges intelligencia már belenyúl a képekbe, és azokat az apró változtatásokat megcsinálja, akár akarjuk, akár nem, hogy a kép tökéletes legyen. Na, van egy csomó fotográfus, aki azt gondolja, hogy a tökéletlenség, a kép lassú készítésének, a régi módszereknek, nagyon fontos esztétikai tapasztalata van, tehát van egy terem, a archaista fotográfusoknak szokás nevezni őket, ahol ilyen korábbi eljárással készült mai képeket látunk, és szembe vele van egy másik terem, amelyik azt mondja, hogy mesterséges intelligencia.
1: Ez kifejezetten?
2: Ez viszont egy olyan kérdés, ami a nagykönyvünkben azért nem volt jelen, hiszen 2-3 éve, amikor eldöntöttük, hogy tehát meghúztuk a vonalakat, hogy is alakuljon a könyv, akkor a mesterséges intelligenciával való képek még tök bénák voltak.
1: Igen.
2: Na most ma már nem azok.
1: Igen.
2: És egy sor alapvető kérdés merül föl, például, hogy szerencsése, hogy ezeket fényképeknek nevezzük, hiszen nem fény hozza létre őket, eleve egy digitális állományból születnek, igen, és hogy az a digitális állomány honnan lett, hogyan manipulálódott. Tehát egy sor kérdés itt előttünk van, de minden esetre nem fényképek. Uh-huh. Talán nem ezt a szót kellene használni. Nyilván rajta ragad ezen is, hogy fénykép vagy fotó, miközben egészen másféle problémákat vet föl. Nyilvánvalóan meg lesz ennek is a művészeti vonatkozás, meg lesznek a művészeti vonatkozásai, még csak éppen jelzésszerűen látjuk, hogy milyenek. De ezek az előttünk lévő kérdések.
1: Jó, izgalmas. Az egész kiállítás az egyébként. No, megint hadd utaljak vissza egy korábbi mondatára, most már másodszor a mesélő képek, hogy mesélnek a képek, de ezek a képek mindnyájunknak, tehát mi, akik fogyasztói vagyunk, akár a könyvnek olvasói, akár a kiállításnak a látogatói, mást mesélhetnek? Tehát mást mesél önnek, aki műkritikus, és más szemmel nézi a képeket, és nekem is mást mesélhet?
2: Ugyanúgy, ahogy a régebbi képzőművészeti alkotásoknak sok lehetséges olvasata van. Gondoljon bele egy középkori templom falképébe. Bemegy egy egyszerű hívő lélek, nem a festészeti technikákat figyeli, hanem azt, hogy a mennybe kerülök-e, vagy a pokolra.
1: Okay.
2: Itt is, pláne a kiállításunk első termeibe, ahol a, hát, hogy mondjam, a valósághoz közelebbi képek vannak, a fotográfia nagyon alkalmas arra, hogy ablakként viselkedjen. Tehát rajta keresztül ránézzünk egy problémára. Tudom én, Kornis Péter fotói, hogy a Covid idején Erdélyben mi változott, vagy Begen Óra képei, hogy a sérült emberek hogyan tudnak színházat létrehozni. Tehát egy csomó ilyen nagyon konkrét dologra, és ott arcokat nézünk, helyzeteket nézünk, és talán első ránézésre nem is jut eszünk be a fotográfus szerepe. A későbbi termekbe, vagy a könyvünkbe, a későbbi oldalakon, ahol kifejezetten a fotográfus teremti meg azt a színpadot, ahol a kép létrejön, ott ez a reflexívebb viszony, ez már adódik, tehát ott már valószínű, hogy inkább a képet, a fotográfus teljesítményét nézzük. Uh-huh. Nyilván lesz, aki a látvány problémákra érzékenyebb, és nyilván lesz, aki talán egy kicsit iskolázottabb szemmel észrevesz olyan finom jelenségeket, ami a fotográfia lelkéből egy picit más tárulnak el.
1: Az is egy kérdés, hogy kell-e értőnek lennünk? Értő szemmel.
2: Azért kell, mert, és ez pontosan a mesterséges intelligencia terembe, vagy otthon a képernyő előtt derül ki, ha nem szerzünk egy kis jártasságot a képek értelmezésébe, akkor azok úgy vezetnek meg bennünket, ahogy akarnak.
1: Értem.
2: Uh-huh. Nem érzékeljük,
1: tehát megvezethetők vagyunk.
2: Nem tudjuk, hogy hol a hitelesség, hol vannak azok a képi jegyek, amelyek persze ne értsük félre, ez a hitelesség nem azt jelenti, hogy azok a képek igazak, amelyik beállítás nélkül egyszerűen csak megnyomjuk a gombot. A fotoművészet mindig úgy jön létre, hogy a fotográfus már előtte elkészíti a fejébe a képet, és aztán megtalálja azt a helyzetet, amikor megnyomja a gombot. Tehát ez, hogy sétálunk az utcán, és hopp, milyen jó kép lesz, ez a fotók nagyon-nagyon pici részére igaz. A fotográfus tudatossága, a fotoművész tudatossága alapvetően jelen van. A hitelesség az, hát igen, pont ebben a mesterséges intelligencia teremben lehetett elveszni, hogy mibe kapaszkodjunk meg, hogy egy képet elhiggyünk.
1: De önt, a szakértőt is meg lehet vezetni?
2: Hát bizonyos fokig biztosan.
1: Aha. Tehát itt tart az AI, vagy a mesterséges intelligencia, hogy...
2: Igen, hát erről a neten nagyon sokat lehet olvasni.
1: Okay, meg nem is ez a fő témánk most.
2: Hogy tesztelnek fiatalokat, hogy vajon érzékelik, hogy AI képe vagy sem. Én azt gondolom, hogy kell a szemnek egy iskolázottság, pont azért, hogy ne vesszünk el a világba.
1: Igen. Pont az interjú kapcsán, amit mondtad, hogy már nyomdában van vagy legalábbis elkészültek az interjúk.
2: Ami már egy harmadik könyv, amiről
1: akkor
2: most beszélünk.
1: Igen, nem baj az. Legalább lesz mit várni a hallgatóknak. Ott mit mondanak az interjú alanyok? Őket bántja, vagy bosszantja az AI?
2: Erről nem beszélgettünk.
1: Nem beszéltek, jó?
2: Okay. Azért nem beszélgettünk, mert ez az a korosztály, amelyiket már gyakorlatilag nem érint.
1: Jó, okay.
2: Tehát az ő pályájuk nem befejezett, nagyon sokan aktívak még. Egy példát mondok, Révész Tamással van az egyik beszélgetés, akinek éppen most van a műcsarnokban, másik teremsorban életmű kiállítása. Tehát ő még egy alkotófotográfus, ma is készít képeket, de ez már nem igazán az ő
1: világos
2: problémája.
1: Okay.
2: Ez a középgenerációé és a fiataloké, az idősebbeké az, hogy hogyan rakják össze az életművüket, és itt akkor visszaérjünk a beszélgetés elejére, hogy vajon egy-egy fotótörténész, kurátor, múzeumi szakember ezeket az életműveket, ezeket a nagyon fontos életműveket egybe tudja tartani, újra tudja értelmezni, meg tudja mutatni, hogy mi bennük a nagyszerű, mi bennük az eredeti, a lényeg.
1: Ennek az egésznek, amiről most beszélgettünk, a nevezzük missziónak, vagy küldetésnek, valahol biztos, hogy az is. A felelősségét átérzi a munka közben? Hát hiszen ez egy közvetítői szerep, számomra, amit ön és ön a munkatársaival együtt csinálnak, az egy hídépítés. A múltat kötik össze a jelennel, úgy, hogy közben építik a jövőt. Hát ez a következő generációknak is egy nagyon komoly anyag.
2: Tulajdonképpen itt az elmúlt 40 évre érdemes gondolni, ami során a fotóval foglalkozó szakma, a szerkesztőségek, a múzeumok, az archívumok fokozatosan rájöttek a fotográfia esendőségére. Uh-huh. Ugye az analóg fotográfia nagyjából 2000 körül kifutott, és addig ugye nyomasztott minket, hogy milyen iszonyú tömegbe termelődik naponta. Nem, szinte fulladoztunk tőle. Azóta az analóg képek száma csökken. Hagyatékokat kidobnak, családi fotóktól megszabadulnak, bedigitalizálnak, aztán a digitális állományok eltűnnek. Tehát a analóg, a régi képek, 2000 előtti képek száma csökken.
1: Igen.
2: Elindult egy nagyon összetett folyamat. Hogyan kell ezeket a képeket archiválni? Hogyan kell restaurálni? Hogyan kell, milyen körülmények között kell megőrizni? Hogyan tesszük közzé? Korábban számos könyvbe szerepelt illusztrációként fotográfia, és senkibe föl nem merült, hogy a fotós nevét odaírja. Ma már ez nem nagyon megy.
1: Igen.
2: Tehát ez az elmúlt 40 évnek, a fotótörténész szakmának a megszületése, megerősödése, és igen, a felelőssége, hogy ezek az archívumok megerősödjenek, hogy ezáltal a fotográfiák felértékelődése, a fotográfiába hordozott esztétikai érték és információ közreadása, ennek meglegyen a maga súlya.
1: Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, most is, mint mindig, sajnos jó társaságban repül az idő. Most már a végén vagyunk, de van mivel foglalkozni, tehát most van legalább 3 kiadvány, vagy lesz 3 kiadvány, ugye, amivel építhetjük mi is ezt a hidat tovább, akik a kezünkbe vesszük, de ahhoz jól látni a műcsarnokban is a kiállítás. Meddig nézhetjük meg pontosan?
2: A kiállítás szeptember 29-ig tekinthető meg, az utolsó hetek, tehát amikor magához tér majd a város a hőkupolák után, remélhetőleg.
1: Tehát jó idő van bennem, tehát érdemes most is.
2: Most is érdemes, de szeptemberben lesz egy csomó kísérő rendezvény, tárlatvezetések, ami érdemes a műcsarnok honlapján megtekinteni, okay. És a kiállítás katalógusa az ott a műcsarnokba vásárolható meg, ugye ez az egyik könyv, amiről beszéltünk, a másik ez a Magyar Fotóművészet 300 alkotója, ez szerencsére országos terjesztésbe, tehát ott van a nagy könyvesboltokba, és azt kell mondjam, hogy fogy.
1: Örülök neki.
2: Tehát nem 5 vagy 10 fogyott el eddig, szóval. Nem egy olcsó könyv, illetve hát ez tényleg egy súlyos vállalkozás, ahhoz képest ez a 17 ezer forintos ára, persze 17 ezer forint sok egy könyvért, de ha kézbe veszik, akkor már mindjárt.
1: Hát ez egy érték.
2: És a harmadik, ez a pici interjúkönyv, ami majd valamikor augusztusban jön ki, hát az sok a szakboltokban lesz, tehát az, én azt gondolom, hogy az egy szűkebb közönséget fog elérni.
1: De mindegyik fontos. Úgyhogy arra kérem a hallgatókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra, de nézzék a műcsarnok weboldalát a pontos és fontos információkért. Bán Andrásnak nagyon köszönöm a bizalmát, a jelenlétét és a türelmét, és a hallgatókat arra kérem, hogy azt a rengeteg energiát, amit az imádott hivatásába beletesz a figyelmükkel, viszonozzák. Köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm.
1: Szép nyarat kívánok, hogy a hallgatóknak is, de mi azért itt leszünk minden nap, és Andrástól most elköszönök önöktől, még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig pedig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bán Andrásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Forsthoffer Ágnes egy balatoni gyermektáborban járt. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man triatlon versenyen. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre. A terv részeként fejlesztenék a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét útvonalat, valamint megújítanák a budapesti hívhálózatot és folytatnák a főváros elővárosi vasút fejlesztéseit. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti és a budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása. Balatonakaliban, a Katolikus Karitász nyári gyermektáborában tett látogatást Forsthoffer Ágnes házelnök. A szervezet országos programja olyan nehéz helyzetben élő fiataloknak biztosít üdülési lehetőséget, akik önerőből nem juthatnak el a Balatonhoz. A táborokban évente összesen 400, 10 és 16 év közötti gyermek vehet részt. Forsthoffer Ágnes a helyszínen megismerkedett a segélyszervezet munkájával és a fiataloknak szervezett programokkal. A gyerekeket közösségi élmények mellett interaktív foglalkozások is várják, amelyeken játék formában a demokrácia alapjairól is tanulhatnak. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man nemzetközi triatlon versenyen. A sportoló úszás közben a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. A vízimentők, az orvosok és a mentők megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét. Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófavédelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, hogy kiemeljék a járművet a vízből. A zuglói rendőrök elfogták azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy helyi iskolát. A gyanúsítottak az 1 millió forintot érő hangtechnikai eszközök egy részével pihentek egy padon, amikor egy nyomozó észrevette őket. A gyors elfogásra azután került sor, hogy két egymást követő napon is betörtek ugyanabba a zuglói oktatási intézménybe. A második eset során a szülők anyagi támogatásából vásárolt 1 millió forintot érő hangtechnikai berendezéseket, valamint szerszámokat is elvittek. A három férfi egyikét őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. Váratlanul letörhetnek a faágak a Hősé és az Aszály miatt, figyelmeztetést adott ki emiatt a Városháza. A tartós kánikula, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért egészségesnek tűnő nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztetett a budapesti Városháza a Facebook bejegyzésében. A főkert munkatársai megerősített létszámmal ellenőrzik a főváros kezelésében lévő parkok faállományát, a felismerhetően veszélyes ágakat pedig eltávolítják. Egész héten kánikula várható, ma az ország nagy részén derült napos időben lesz részünk, csak délután növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet a Dunántúlon, a legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhetünk. Kedden több fátyol és gomoly felhő jöhet, és nyugaton kialakulhat futózápor. Délutánra 39 fokig melegszik a levegő.
3: óra múlt 4 perccel már is nézzük a friss, ropogós közlekedési információkat Budapestről és a környékéről. Jó reggelt kívánok! Jelentősebb forgalmi fennakadásról szerencsére még hozzánk egyelőre nem futott be információ, de hogyha önök láttak valamit, szóljanak, 0630 30 30 95 8-as a számunk. Amiről tudunk, hogy vadgázolás történt a 4-es főúton, a 41-es kilométernél félpályán halad jelen pillanatban a forgalom, legyenek körültekintőek arra felé. Félpályás lezárásra kell készülni a budai várban a dísztéren, mert a burkolatot javítják. A 13. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre készülhetnek épületfelújítás miatt. Továbbá tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Továbbá időszakos korlátozásokra készülhetnek a Mozaik utcában rendezvényelőkészületek miatt. Jó utat!
1: És most indul a Sláger reggel!
3: Így 6 óra után 5 perccel pedig rajtol a Sláger reggel. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Karakas Balázs. Augusztus 10-e van, hétfő, a lőrinceknek sok boldog névnapot kívánok. Még ébred a város, kellemes hűvös 20 fok van, jön fel a nap, én pedig hozom a napindító slágereket. Sean Kingston, Beautiful Girls! Sláger!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: kelt, ez a sláger reggel. Teddy Swims-től szólt a Mr. Noe-tól. 6:45 után járunk már egy perccel. 20 fokot mutatnak odakint a hőmérő, kellemesen ébred a város, jön fel a nap. Van azért annak szerintem egy kellemes hangulata, amikor egy picikét a város előtt tudunk ébredni. A kis kávicskánkkal kiállunk az ablakba, és csak nézzük, ahogy ébred mindenki. Megvan ennek a hangulata, és természetesen annak is, hogyha időt utazhatunk, én, hogyha ezt tehetném, mindenféleképpen belőném az osztrák-magyar monarchia idejére. Én körbejárnám úgy a fővárost, megnézném, hogy akkor valójában milyen volt az élet. Most erre egy kicsi lehetőségünk is lesz, hiszen ezen a héten Cilláikkal folytatjuk a kalandozást a monarchia nyomában.
1: Jó reggelt, csodálatos, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Mautner Zsófival itt vagyunk a stúdióban.
2: És drága Cilával.
1: Képzeljétek el, hogy nagyon gondolkodtunk, hogy mivel lepjük meg a hallgatónkat, és akkor így gondolkodtunk, hogy kéne egy kicsit utazni, kéne barangolni, ugye tavaly ugyanúgy ilyenkor ugye nyáron voltunk Spanyolországba, Görögországba, Franciaországba, mindenfelé, és idén úgy döntöttünk, hogy itt maradunk Közép-Európába, és bejárjuk az osztrák-magyar monarchiát, ugye a Habsburgok monarchiáját, úgyhogy a héten leszünk Horvátországba,
2: Erdélyben, Lengyelországban, Csehországban, Szlovéniában, Trieste környékén, szóval, hogy folytatódik ugyanúgy a megőrülés, és utazunk, főzünk, piacozunk, kultúrával merítkezünk, szóval minden lesz, ami megszokott, úgyhogy senki ne jegye meg, hogy itt nem egy ilyen történelmi óra következik, bár professzor Cilla ebben is természetesen brillírozik.
1: De egyébként nem feltétlen, csak egy, gondoltam majd egy picit így bevezetjük ugye mindenkit. Egyébként nem volt annyira régen az osztrák-magyar monarchia, mint amilyen réginek tűnik, mert ugye azóta ma volt nekünk egy tanácsköztársaságunk, egy Horthy Miklósunk, egy Rákosink, egy Kádárunk, sőt, még egy Orbán Viktorunk is, úgyhogy ez nem volt annyira régen, de mégis annyi minden történt a magyar történelemben, hogy érdemes visszatekinteni, hiszen az osztrák-magyar monarchiát ezt úgy képzeljük el, hogy itt minden volt. Itt lehetett lovagolni, lehetett síelni, lehetett gyógyfürdőbe járni, lehetett a tengerparton üdülgetni, szóval mindenfelé járhattunk, és ugye ez a monarchia, ez több mint 11 nyelvet beszélt, tehát ez egy olyan patchwork volt, képzeld el Zsófi, ahol több mint 10-11 nyelvet beszéltek, ezek mind a hivatalos nyelvei voltak, tehát hogy amikor például egy uralkodónak meg kellett szólalnia, akkor ő köszöntötte a népét először is németül, aztán magyarul, aztán horvátul, aztán bosnyákul, aztán szlovákul, aztán csehül. Ezt el kell árulnom a hallgatóknak, hogy Zsófia ugye tökéletesen beszél csehül.
2: Tehát, majd a csehnapo lett, hogy ebből felvillantunk egy-kettő kis mondatot.
1: Amikor egy gyekúje, egy dobrevécsének el kell durrani, akkor Zsófia
2: ezt
1: mindig
2: itt tartogatjuk. Holnap lesz egyébként, holnap van a lengyel csehnapunk.
1: Az is nagyon érdekes, igen. Ez is ma mi lesz?
2: Ma ugye szépen ráhangolódunk az osztrák-magyar monarchiára. Egyébként ugye szerintem az is fantasztikus, hogy nem csak, hogy egy elképesztő olvasztó tégely volt ez az időszak, hanem tényleg az aranykor, ugye? Tehát, hogy ez az úgynevezett boldog békeidők, amikor minden szuper, tehát tényleg ekkor van ugye óriási nagy felemelkedés minden szempontból, építészetileg ekkor ugye Budapestnek rengeteg ikonikus épülete, ekkor alakul ki az Andrássy úttól kezdve egy csomó minden más, szóval, hogy ez egy fantasztikus időszak.
1: Hát meg pont erről, pont az jutott eszembe, tudod, hogy ez az idő volt, amikor ugye föllázadunk Ausztria és a Habsburg birodalom ellen, és azt mondjuk, nekünk, te ne mondd meg, hogy merre van az előre, és utána rájövünk, hát azért nem olyan rossz, ha megmondják, és akkor lendültünk be, tehát ez kb. Olyan, mint legutóbb, az utóbbi 16 évben, hogy örjöngtünk, hogy nekünk az Unió ne mondja meg, aztán rájöttünk, hát ha megmondja, nem olyan nagy baj, mert akkor tudjuk, hogy merre van az előre, tehát hogy pont ugyanez az időszak volt, ugye 48 a szabadságharcig, ugye örjöngtük, nem akartuk, nem jó nekünk, nem mondják meg, és megszületik 1867-ben a kiegyezés, és akkor ugye Ferenc József császárral a magyarok kiegyeznek, és onnantól kezdve bedurran a gazdaság.
2: A Kánoán.
1: És hát tulajdonképpen, ahogy mondod, igen, akkor felépül az Andrássy úttól kezdve.
2: Például ahogy Budapestet ma ismerjük, a gyönyörű várost, az tulajdonképpen ugye akkor alakul ki minden szempontból. Tehát a város tervezés, a városkép, a legtöbb ikonikus, gyönyörű épület.
1: Képzeljétek el, hogy ilyen tini voltam, és én úgy voltam vele, tudod, hogy anyukámnak mondtam, hogy nekem kell találkoznom Habsburg Ottóval, mégiscsak ő lenne az uralkodó, és akkor az anyukám megszervezte Andréval, aki egy Európai Uniós képviselő volt, de ez ilyen 89-88 felé lehetett, ilyen kiskamasz voltam, mert ő ismerte, és ugye ebbe a Pán-Európai Uniónak volt ugye az alapítója, Habsburg Otto, hogy találkozzunk, és én a Calvin téren találkoztam ő felségével. Anyám mondta, mert metróztunk. A Calvin téri metróval azt mondta nekem a Habsburg Otto,
2: hogy... Kb. Akkor metróztál utoljára, szerintem.
1: Valószínűleg akkor. És azt mondta, ha gondolja, akkor jöjjön, és akkor üljünk fel egy metróra. És én azonnal felültem egy metróra. Genau. És akkor az autóval felültünk egy metróra, és az anyám azt mondta, egy lépcsővel lejjebb állját, ő az uralkodó. És akkor mondtam, ez tud mi a lajt? És akkor egy lépcsőves úr mondta, álljon itt mellém, de hát mondom, mert te nem álltok mellém, mégiscsak a császár. Figyelj, annyira hát érdekes. És akkor tudod, volt egy ilyen nosztalgiája, hogy jártunk a Magyar Történelmi Családok Egyesületében, ahol találkoztunk a Betlenekkel, a Széchenyiekkel.
2: És akkor több időt töltöttél vele? Tehát ez egy egész nap mondjuk?
1: Ez egy ilyen 2 órát töltöttem vele, de nekem nagyon meghatározó volt, ugye ez egy... Én egyébként így az egész gyerekkoromban így ragaszkodtam az öregekhez, tudod, így szerettem ezt a... Nekem mindenki, aki ilyen 80 éves volt, az egy ilyen történelem volt. Így néztem rá, és azt mondtam, hát ő még a monarchiában született, a nagynéném azt mesélte nekem, és akkor nagyon betegeskedtem, és az édesanyám elvitt engem Meránba, és mondom, és ez hol van ez a Merán? Hát ez Olaszországban volt, akkor még ez egy ország volt. Tehát, hogy így minden az egész családomat így meghatározta, hogy a mit tudom én, a nagynénémék azok azt mondták, tudod, és akkor elvették tőlünk a birtokokat 1917-ben Erdélyben, és akkor úgy ott maradt az, és akkor tudod, nekem ez ilyen teljesen fura volt, hogy Jézusom, nekünk voltak földjeink Erdélyben.
2: Igen, olyan furcsa, mert hogyha belegondolsz, akkor valahogy hogy az idő érzéke az embernek milyen érdekes, nem? Hogy azért ez tényleg nem volt annyira régen, mint amennyinek tűnik. Tehát azért mondjuk egy ilyen 1918, amikor ugye véget ér, hát az hát azért az
1: vele,
2: még a...
1: hogy az én nagynéném,
2: itt nagyszüleinknek
1: a Révai Éva az 1905-ben született, tehát ugyan gyerek volt, amikor szétrobban az osztrák-magyar monarchia, de ő neki az anyuk...
2: De már emlékszik mondjuk rá, mert 13 évesen már emlékszel.
1: És én ültem Párizsban, a szalonjába, és akkor az Éva mondta, tudod, kedves, és akkor édesanyám elvitt engem Meránba, onnan elmentünk, és, vagy a nagy, vagy például a dédnagyapám. A dédnagyapám Brassóban templomoknak a freskóit festette, és a dédnagymamám, mert nagy kártyás volt, és mindig mondta, te mindent elkártyázol, menjél freskót festeni, én nem vagyok egy szobafestő. És akkor mondta a dédnagyanyám, Michelangelo se volt szobafestő, freskót festesz Brassóba. Érted? Tehát, hogy így nem Kecskeméten, hanem Brassóban.
0: Hamarosan folytatjuk majd a kalandozást a monarchia nyomában, persze Cilával és Mautner Zsófival. Jövünk még, és igazán izgalmas, érdekes történeteket fognak hallani. Közben pedig igazán jó dalokat, hiszen most Camila Cabello és Ed Sheeran érkezik. Itt a Bam Bam!
3: Hey guys, it's me, Camila.
4: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Így másfél perccel fél hét után nézzük, milyen lesz az idő Budapesten. Egyelőre egyébként kellemes 20 fokot lehet mérni a fővárosban. Hát lesz ez még azért ennél melegebb is. Ma is marad a kánikula, 35 fok környéki csúcsértékeket jósolnak a meteorológusok a legmelegebb pillanatokra. És mindezek mellett az fontos, hogy nincs felettünk front, de a magasban ugye melegebb légtömeg áramlik fölénk, így aztán a melegfrontra a kifejezetten érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, de még akár rosszul lét is jelentkezhet. Ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatnak. Így fél hét után 2 perccel egészen jól közlekedhető a főváros, nem kaptam arról információt, hogy jelenleg bárhol jelentősebb fennakadás lenne. Persze, hogy szokták mondani, ami késik, nem múlik, de egyelőre még azért a Nagykörút, Kiskörút, Hungária körgyűrű is egészen jól járható. Ott azért benne van a pakliban, hogy a Kerepesi úti csomópontnál időnként meglassul a forgalom, legalábbis korábban jó szó, erről írt nekünk SMS-t. Vigyázzanak, azért legyenek felkészülve szinte bármire. A 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd és a Haller utca Soroksári út között nem közlekedik jelenleg építkezés miatt. A BKK azt tanácsolja, hogy helyette az 54-es, az 55-ös, a 223E, a 224-es és a 224E autóbusszal menjenek. Mindezek mellett mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületi Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon, ennek az az oka, hogy ott vízvezetéképítés kezdődött. Lezárják ma a 13. kerületi Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítási munkálatok miatt. Közlekedjenek óvatosan, vigyázzunk egymásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

Tyson Bone, Sorry I'm Here for Someone Else. Jó reggelt kívánok, hamarosan 3:47 lesz. Itt a Sláger reggel. Kellemes napsütésesen indul a nap Budapesten. Arra azért érdemes figyelni, hogy ez azért megtréfálhat minket, hiszen délután a 34-35 fokok sem lesznek kizárva a fővárosban. És természetesen az izgalmas nyeremények sem. Ma is lesz hablatjátékunk. Páros belépő a tét a Neoton Família augusztus 14-i koncertjére a Budapest Parkba, de két fő részére szóló belépőjegy is a tét az augusztus 29-i Szikora Robi és az Ergo koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, valamint egyéves Sláger FM prémium előfizetés, zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Jelentkezzenek például SMS-ben vagy a mobil applikációnkon a játékban. Küldjék el a játékszót a 0630303095-8-as SMS számunkra. Mindezek mellett pedig izgalmas program lehetőségeim is vannak, legalábbis a repülés szerelmeseinek biztosan. Az Aeroparkban augusztus 15-én egyestére olyan helyszíneket is megnyitnak a látogatók előtt, ahová a hétköznapokban csak a reptér dolgozói juthatnak el. A repülés éjszakáján kivilágított pilótafülkék, hajtóműindítások, nosztalgia repülők, repülőtéri járművek, talkshow-k és interaktív programok várják. A vezetett túrákon a kifutópályák és a forgalmi előterek világába is bepillanthatnak majd, mindez augusztus 15-én. Ehhez jó szórakozást kívánok, és közben itt egy dal, ami bizony felhívja a figyelmet arra, hogy bár a testünk öregszik, a lelkünk fiatal marad, de bölcsebb. FLM, Ráncok a szemem alatt.

Murrayhead, tudtam mindig is, hogy kell jó zenét csinálni. Ez volt a One Night in Bangkok, nálunk a Sláger FM-en. Csodaszép reggelt kívánok mindenkinek. Odakint olyan 20 fok környéki hőmérséklet, kellemesen kell fel a nap is velünk együtt, úgyhogy megvan azért szerintem a gyönyörűsége ennek a hétfő reggelnek. Érdemes nagyon-nagyon figyelni és a Sláger reggelt hallgatni, már csak azért is, mert a Hablacsra még mindig várjuk ám a jelentkezéseket, hogyha szeretnének nyerni páros belépőt a Neoton Familia koncertjére, páros belépőt Cikora Robi és az Ergo koncertjére, vagy egy egyéves Sláger FM prémium előfizetést zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Küldjék el SMS-ben a játékszót a 0630303098-ra, vagy jelentkezzenek a Sláger FM mobil applikációján keresztül. Mindezek mellett a következő 60 percben is Cilláékkal újraélhetjük majd a legjobb Habsburgos pillanatokat, és elárulom, hogy egy olyan hercegnőről lesz majd szó, aki egyébként a magyarokkal kifejezetten szimpatizált, és minket úgy kifejezetten kedvelt. Érdemes 7 és 8 óra között is a Sláger reggelt választani. Mindjárt híreket mondunk, előtte pedig még a svéd DJ Avicii is beköszön hozzánk. Jön most a Hey Brother! Hey.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előre fizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
2: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
3: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
4: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
5: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
6: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertshowját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
7: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
8: Sziasztok, Ellel Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mish Music. Ellel Junior Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt. Visszakapja a főváros a Vörösmarty és a Széchenyi teret. A Sziget Fesztivál miatt jelentősen változik mától a közlekedés. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Ezt Magyar Péter tette közzé a Facebook oldalán a hétvégén. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörösmarty és Széchenyi teret, és a Városliget fejlesztése is a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörösmarty tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát, ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadja a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörösmarty tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai Palota negyedben szintén visszaveszi a kormányzat a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építetőként jelöljön ki egy állami céget. Sűríti a járatokat a BKK a Sziget Fesztiválra. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba, az Óbudai Szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrű menetrend szerint jár. A környéki éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, és a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A rendezvényhez kapcsolódóan a BKK Sziget City Pass by Budapest Card elnevezésű 2 és 7 napos karszalagokat hoz forgalomba, amelyek augusztus 10-e és 16-a között korlátlan számú utazásra jogosítanak Budapest közigazgatási határán belül a legtöbb vonalon. A magyar közúthálózat Európa egyik leginkább főváros központú rendszere, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy friss elemzés kapcsán. A legforgalmasabb útszakasz az M0-ás körgyűrű Magyarországon, amelyen naponta átlagosan több mint 95 ezer jármű halad át. Az M1-es autópályán 68 ezer, az M5-ösön 49 ezer, még az M7-esen 38 ezer járművet számolnak. Az M3-as és a Budapest-Vác közötti M2-es szintén az ország legzsúfoltabb útvonalai közé tartozik. Átadták az első Budapest Play utcazene fesztivál és versenydíjait a Fény utcai piac előtt. A díjat az amerikai származású, magyar gyökerekkel rendelkező Larissa Rose is nyerte el. Még a közönség Esther Brown Woodot választotta a legjobbnak. A hangszeres utcazenei díjat a latin zenét játszó Alex Torres, az Artisius külön díját pedig Héja Norbert kapta. A rendezvényen több mint 80 előadó vett részt, akik 10 budapesti helyszínen összesen 170 koncertet adtak. Folytatódik a meleg nyári idő, ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csak a Dunántúlon erősödhet meg a felhőzet a délutáni órákban, csapadék viszont sehol sem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 35 és 38 fok között alakul. A hét további részében is kánikulára és sok napsütésre számíthatunk, bár holnap több felhő jöhet, csapadékra egyelőre nincs kilátás.
11: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
12: 7 múlt 4 perccel, persze, hogy nézzük azt is, hogy mi újság van az utakon. Sajnos erős a forgalom az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag térségében. A 44-es és a 38-as kilométerek között szakaszosan torlódik a forgalom, legyenek türelmesek és természetesen jóval figyelmesebbek, hiszen egy-egy torlódás alkalmával azért jobban oda kell figyelni arra, hogy a többiek mit csinálnak. Budapesten lassú a bejutás a Budaörsi úton és több az autós a Hegyalja úton is. Szintén jelentős forgalommal találkozhatnak a Rákóczi út és a Nagykörút csomópontján, valamint az Üllői út és a Nagykörút csomópontjában a hozzánk legutóbb eljutott információk szerint. A Soroksári út és a Könyves Kálmán körút csomópontjában is több lehet az autós és a Hungária körgyűrűn is. Bár most szép lassan elkezdett megélénkülni a forgalom, de hallgatóink szerint az M3-as bevezetőjén is több az autós, a BKK infói szerint pedig a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt is jelentősen több az autós ezekben a pillanatokban. Mindezek mellett tudjanak róla, hogy szakaszos sávlezárás készülhetnek ma a második kerületi Szép Juhászné úton, a Szép Juhászné köz és a Nagy Kovácsi út között karbantartási munkálatok miatt. Jó utat kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: 7 óra elmúlt több mint 5 perccel, jó reggelt kívánok a stúdióban, Karakas Balázs, ez itt a Sláger reggel. Továbbra is várom a jelentkezéseket a hablatjátékunkra. Írjanak SMS-t a játékszóval, vagy a Sláger FM mobil applikációján keresztül is tudnak jelentkezni. Utazunk hamarosan Cilláékkal, közben Jeppe Ronkez.

0: egyre híresebb a magyar énekes új zenéje, Gudis Máté, tőle pedig az égeten. 4:80, a Sláger reggelt hallgatják, én csodaszép reggelt kívánok augusztus 10-én, a mai nap folyamán pedig a Lőrincek a névnaposok, őket ne feledjék el felköszönteni, ha ma ünnepelnének. Hamarosan Katy Perry is érkezik, előtte viszont kalandozunk tovább a Habsburg birodalomban, rengeteg izgalmas dologról fognak mesélni Cirályék, ugyanis például a Kokert szó lesz arról, hogy Sisi miért szerette a magyarokat, de egyébként az ő különböző élettragédiáiról is hallhatnak.
1: Sisiről azért azt érdemes tudni, hogy ő ugye egy bajor hercegnő volt. Ferenc József édesanyja és a Sisinek az édesanyja voltak közvetlen testvérek. És akkor a Sisi édesanyja hozzáment ugye egy bajor herceghez, a Zsófia meg hozzáment az osztrák császárhoz. De ugye az nem volt egy erős uralkodó, viszont Zsófia annál erősebb volt, és állandóan cseszegette ezt a szegény kislányt, érted? Ne, hogy akarsz te Ausztria trónján ülni, és mindig valamivel ki volt rá, és ugye az osztrák udvarban, mert azért ma picit visszabb megyünk, akkor azért tudjuk, ott a spanyol etikett volt, ez a legszigorúbb etikett szabály volt, tehát ott minden volt. Egy történelmi család felső házi, nem tudom, bejárási joggal rendelkezik a császárnőhöz, a nem tudom, ez teljes őrület volt, és ugye kicsinálta, és amikor ugye az első kislány megszületett, azt hiszem Zsófia főhercegnő, akkor az anyósa úgy döntött, aki a nagynénye is volt egyben, hogy ezt majd ő fogja nevelni, és elvették tőle, és akkor Erzsébet ettől teljesen kiborult. Egyébként romantizálva van Sisi, mert inkább volt egy
2: őrjöngő,
1: elviselhető, persze, tehát egy őrjöngő rohamú, elviselhetetlen nő volt, de nekünk azért nagyon kedves, mert ugye volt egy merénylet az osztrák császár Ferenc József ellen is, ezért Zsófia gyűlölte a magyarokat, tehát azt mondta, hogy kész a magyaroknak taka, és amikor ezt ugye érzékelte Sisi, akkor azt mondta, én viszont szeretem őket.
2: És nagy, ez ugye rengeteg időt is töltött.
1: És
2: itt.
1: Rengeteg, és akkor Andrássy Gyula gróftól megkapja nász ajándékba ugye a gödöllői Grassalkovics kastélyt. Most nem tudom, hogy éppen ki a Grassalkovics kastély, de lehet, hogy jó kezekben van, egy percig ne aggódj. Úgyhogy megkapja a Grassalkovics kastélyt, és akkor rengeteget jön Magyarországra, de ezt az egész más szempontból nem történt, csak azért, hogy tuffoskodjon.
2: Igen, érte? Meg egyébként hát ő mindenhova szívesen utazott, csak ne kelljen ott lenni Bécsben, meg ne kelljen Bádislben lenni, ahova nagyon sokat jártak, tehát ő inkább jött Gödöllőre, meg Korfura, tehát kvázi azért menekült állandóan valahova.
1: Hát azért, mert a bécsi udvar, tehát azt képzeld el, hogy a francia forradalommal ez a nagyon pompás, ez a nagyon merev etikett és szabályrendszer szerint működő Versailles udvar megszűnt 1789-ben, és Bécs lesz az, meg a Romanov ház, ahol egy ilyen nagyon konzervatív és nagyon egymásra épülő, tradíciókra épülő udvar, és ő ezt nem bírta. Tehát, hogy ez egy olyan idegesítő időszak lehet, de egyébként én is leléptem volna, érted? Tehát, hogy kiléphet be a lakosztályodba, de majd beszélünk Schönbrunnról, a Hofburgról.
2: Sisi szakértő is, ugye, úgyhogy itt rengeteg vendég lesz.
1: Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas időszak a monarchia történelmében, és igazából, ha belegondolunk, maga az osztrák-magyar monarchia ehhez a két emberhez köthető, Ferenc Józsefhez és Sisihez.
2: Abszolút.
1: Tehát ők voltak a monarchia, tehát ugye náluk lázadtak például az olaszok, tudod, mert hogy Olaszország is ilyen kis városállamokból állt, és ugye ez az egész Lombardia, Velence, Észak-Olaszország, anyámnak az egyik legjobb barátnő a Patricia, és az ő, ugye hát ő is, mint tudom, 70 éves, tehát az ő szülei, nagyszülei az osztrák-magyar monarchiába értek, és mindig azt mondja, hát igazából az volt az igazi, amikor Ausztriához tartott, akkor rend volt Olaszországban, tehát hogy ezt a egyébként abban az időben gyűlölt Habsburg birodalmat most már így visszasírják.
2: Meg
1: mert
2: egyébként
1: azért
2: akkor nagyon nagy rend volt, tehát hogy minden rétegében a kultúrának is, majd amikor a gasztróra rátérünk, hogy ott, ami az udvari konyhákban történt, az is elképesztő volt. Tehát egy ilyen katonás rend, hihetetlen hierarchia, hihetetlen adminisztráció, tehát ott nagyon-nagyon rendben volt minden tartva.
1: És a másik, amire ha történelmileg visszatekintünk, de aztán nyugodtan bárki javítson ki, mert beszélhetek zöldségeket, de hogy pont az volt a különbség mondjuk a francia birodalom, a francia monarchia és az osztrák monarchia között, hogy sokkal liberálisabb volt az osztrák monarchia, mert ő nemzetiségi jogokat adott. Tehát azt mondta, hogy jó, mi Habsburgok és a magyarok irányítjuk ezt a birodalmat, azt hiszem, hogy a birodalom az egy ilyen 51 millió lélekszámú volt, de mindenki beszélhet a saját nyelvén, imádkozhat ahova akar, ugye ekkor van például a zsidó emancipáció, ugye engedik, ugye teljes polgárjogot kapnak ugye a magyarországi zsidók, a lengyelek is, vagy a lengyel területről, arról is nyugodtan beszélhetünk majd, hogy ez hogy kerül például az osztrák birodalomba, ugye ez a lengyel rész, amikor Mária Terézia, Nagy Katalin és azt hiszem második Frigyes így felosztják Lengyelországot, és Mária Terézia azt mondja, hogy ő ehhez nem akar hozzájárulni, ő elveti, mert nem foszthatunk ki egy népet, és nem foszthatunk ki egy nemzetet, mint a lengyelek, úgyhogy ő le is írja, és vissza is utasítja, csak társuralkodója volt második József, aki azt mondta, anya, taka, megyünk, megcsippantjuk Lengyelországot, és akkor így felosztják a németek, az osztrákok és az oroszok között, de hogy teljes jogot biztosít, és ehhez képest például a franciák, azok például az egy kulturális gyarmatosító nép volt, például ugye Mária Terézia férje Lotaringiai Ferenc, innen lesz majd a Habsburg Lotaringiai ház, akinek tulajdonképpen a franciák elveszik, elfoglalják Lotaringiát, ez a Lorraine, ezt a részt, és a kulturálisan gyarmatosítják, bevezetik a francia nyelvet, és már azt látja Lotaringiai Ferenc, hogy igazából franciául akarnak beszélni, pipiskedni akarnak, zsömözsöpözni akarnak a lotaringiaiak is, úgyhogy a vége az, hogy ők maguk akarnak oda tartozni, tehát Franciaország megteremti azt, hogy egy egységes nyelv legyen, tehát Champagne, Burgundia, Lotaringia, Bretagne, ezek külön-külön grófságok voltak, külön nyelvvel, de mégis el tudták a francia királyok érni, hogy az a pupos, ha te azt mondod, hogy je m'appelle Pierre. Így Franciaország lett. Az osztrák-magyar monarchiában meg meghagyták a nemzetiségeket.
0: Ez bizony mind-mind így igaz, ahogy Cilláék elmondták. Egyébként annak, aki nagy Sziszi rajongó, még ajánlom például Bádisról meglátogatását, és én voltam ott, a saját két lábammal jártam az utcákon, két szememmel láttam a gyönyörű szép települést. Azért ott is nagyon-nagyon sok olyan érdekes dolog van, ami pláne a történelem kedvelőinek elképesztő élményt nyújthat. Mint ahogy a hablatjátékunk is, jelentkezzenek, küldjék el SMS-ben a 0630303095-8-ra a hablatszót, és játszanak velünk. Mindeközben Katy Perry-jén most már az éter, jön a Hot and Cold! Yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A magyarok 84%-a csatlakozott

0: Tartotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, amelynek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Kiemelte, a felelős hozzáállást érdemes a krízisen kívül a mindennapokban is megőrizni. A Magyar Posta keddig tartja fenn az extrém hőség miatt ideiglenesen elrendelt intézkedéseit, közölte a társaság. Hétfőn, kedden a nem klimatizált posták továbbra is 12 órakor bezárnak. A nem klimatizált posták listája elérhető a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispostájukra. A munkatársak egészségének védelme érdekében hozott intézkedések miatt a csomagfeldolgozásban és kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért az ügyfelek megértését kérik. Újabb forgalomkorlátozást vezettek be a Sziget Fesztivál miatt Óbudán. A Filatorigát hévmegálló környékén várható jelentős gyalogos forgalom miatt ideiglenesen módosították az Eurovelo 6 kerékpáros útvonalat. A délről érkező Kaladik utcai csomópontnál nem használhatják az Angers-Saint-Brice úti kerékpáros felületet, ezért a Szentendrei úti kerékpárútra terelik őket. Ellenkező irányban szintén lezárták az érintett kerékpáros nyomvonalat. A biciklisek az Záhony utca, a Szentendrei út, a Köles utca és a Búza utca felé kerülhetnek. Minden eddiginél többen csatlakoztak az országos vízipisztoly csatához és rekordkísérlethez. Szombat délután több mint 40 hazai strand, élményfürdő és közösségi helyszín látogatói ragadtak egyszerre vízipisztolyt. A negyedórás akció célja a legtöbb résztvevővel megtartott vízipisztoly csata országos rekordjának megdöntése volt. A kezdeményezéshez több budapesti strand mellett Balatonlelle, Siófok, Harkány, Zalakaros, Sárvár és Sopron is csatlakozott, és a pesti alsórakpart több helyszínén is vízipisztoly csatát tartottak. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglesre hívja a természetjárókat. A résztvevőkre egy mintegy 6 kilométeres, könnyen teljesíthető vezetett túra vár. A séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. A helyszínen nagyméretű távcsövekkel is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek.
1: Budapesten jelenleg 21 fokot mérünk, szerintem csodásan indul a reggel, kellemesen süt a nap, hogyha most van még lehetősége valakinek sétálni egyet a városban, hát az biztos vagyok benne, hogy elképesztő mód frissítő. Pláne, hogy ma is kánikulára számíthatunk, sok napsütés, kevés felhő térségünkben, csapadék sem lesz. A délnyugati szél időnként megélénkülhet, viszont 34-35 fok környékén alakulnak a mai csúcsértékek. Mindezek mellett a melegedés azért a melegfrontra érzékenyeket kínozza, a migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák is jelentkezhetnek náluk. Sokak fáradékonyabbak lehetnek. És persze a közlekedési információk sem maradnak el. Attól nem kell félni, hogy ma reggel esetleg eseménytelenül kellene autóznunk. Sajnos történt egy baleset az M0-ás keleti szektorában, az M5-ös felé vezető oldalon Gyál közelében. Ott egy nagyjából ilyen 5 km hosszúságú torlódás alakult ki. Úgyhogy én lehetséges, hogy elkerülném azt a szakaszt, megkeresném a kisutakat, hogy merre lehet ellavírozni, hiszen azért ott jelentősen növelheti ez a menetidőnket. Erősödik a reggeli forgalom a főváros környéki főbb útvonalakon, az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bak térségében, illetve hát ugye már a fővárosi bevezető szakaszon is nehézkes a haladás, a 31-es főúton Maglód környékén, illetve az 51-es főúton a Dunaharasztit elkerülő szakaszon már szintén lassabb lesz a haladás. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál. Csak egy sáv járható a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, mert tart a burkolat javítása. Nyilván ennek okán egyébként, főleg így a reggeli csúcsban, benne van a pakliban, hogy ott is nehézkesebb lehet a haladás. A villamospálya karbantartását végzik a Könyves Kálmán körúton.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Folytatódik a

0: Fuseleppen. Och Fuseleppen. Kiita hofi.
1: Och Slager Reggelben hit med kvänkåren.
2: Ja, itt vannak emberek, jövök csak izit, megdöntöm, jövök mindjárt. Közel múltban néztem ezt az atletikai versenyt itt Düsseldorfban. Az a gorod neve, hogy Düsseldorf. Hát hülyenév, hát így hívják, hogy Düsseldorf. Hát, hogy elgondolkodtam rajta, hogy mi lenne ott egy az más ember lakna. A Józsi bácsi hol lakik? Azt mondja, nagy kárt állna fenn, aki meg ezt mondanám. Azt legalább ki lehet mondani, ugye? Na szóval, az atletikát figyeltem, jött a versenyző, amelyik itt dobálta a teknős békát. Á, hülye állatkínzó, hát nem. Hát húzza föl, messzebb elmegy. Na, plopó, most jut eszembe. Nem tudom, tetszenek netán tudni, hogy az a kitűnő német Miklós az olimpián a gerejt olyan messzire miért dobta el? Azt itt a lapát nyíl.
1: Ez a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt a Sláger reggel. 6 perccel járunk már 3:48 után, és itt van már velünk hallgatunk a vonalban, ha minden igaz, András. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mióval telik a hét első napja?
2: Most ébredezem.
1: Ez rendkívül szuperul hangzik. Mit szólsz? Én azt mondom, hogy játszunk egy hablacsot. Mondom, milyen jó nyereményeink vannak. Páros belépő a Neoton Familia augusztus 14-i koncertjére a Budapest Parkban.
2: Szerettem volna elmenni, de még nem vettem jegyet.
1: Na hát ezt nagyon jól tetted. Van két fő részére szóló belépőjegyünk az augusztus 29-i Szikora Robi és az Ergo koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából.
2: Ez is fantasztikus, mert hát már elég öreg vagyok, hogy én még a Szikora Robin nőttem fel.
1: Szuper! És van egy egyéves Sláger FM prémium előfizetésünk zavartal a rádióhallgatásra, a visszahallgatás funkcióval.
2: Évek óta a prémiumot használom, mert éjjel-nappal is szóltak.
1: Elképesztő jó fej vagy. Na figyelj, én akkor azt mondom, hogy hallgassuk meg, mit dúdol Cilla, hát ha sikerül, megkaparintanod ezeket az ajándékokat.
2: Köszönöm szépen.
1: Azonnal mutatom. Na, mit gondolsz?
2: Hoppá, ez egy ennyire rövid volt.
1: Ez egy magyar szám. Magyar szám egyébként.
2: Magyar szám. Hát ő szerintem Zoltán lesz.
1: Bizonyám, gratulálok, megvan a páros belépő a Neoton Familia augusztus 14-i koncertjére a Budapest Parkba. A két főre szóló belépőjegy az augusztus 29-i Szikora Robert és az Ergo koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és az egyéves Sláger FM prémium előfizetés a zavartalan rádióhallgatással és a visszahallgatás funkcióval. Gratulálok neked!
2: Fantasztikus vagy, Marás, így kezdeni egy hétfőt.
1: Ugye, hát süt a nap, megvannak a hablagyos nyeremények. Hát gratulálok!
2: Nagyon szépen köszönöm szépen.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.
1: És a folytatásban is vissza a jó dalokhoz, hiszen Miles Smith érkezik a könnyed folkos hangzásával. Ezzel indul be a hétfő reggel. Most érkezik a Stargazing.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfő keddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
5: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
6: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
7: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
8: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
9: Van megoldás!
8: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vitál Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vitál Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
9: www.hotelnautis.hu

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
2: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Holnap megválaszthatják az új köztársasági elnököt. Rengeteg szabadtéri tüzet kell oltaniuk a katasztrófavédőknek. Elfogták a zuglói iskola fosztogatóit. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megválasztják az új köztársasági elnököt, és a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról is vitáznak a képviselők a parlament rendkívüli ülésén. A köztársasági elnököt kedden választhatja meg az országgyűlés. A Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli államfőnek. A Fidesz nem vesz részt az államfő megválasztásában, mert illegitimnek tartja Súlyog Tamás eltávolítását. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolja köztársasági elnöknek. Az előterjesztések közül a képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, illetve a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról szóló javaslatokat. Eloltották a Lajos-Komárom külterületén, valamint az Algyón és közelében keletkezett tüzeket, közölte tegnap este a katasztrófavédelem. Lajos-Komáromnál majdnem 400 köbméternyi trágya gyulladt meg. A tűzoltók körülbelül 6 órán át oltották a tüzet. Algyón 22 hektáron égett a növényzet. Korábban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán figyelmeztetést tett közzé, miután a tűzoltók már képtelenek lépést tartani az országszerte tomboló szabadtéri tüzekkel. Idén már csaknem 10 000 alkalommal riasztották őket szabadtéri tüzekhez, a leégett terület nagysága pedig megközelíti a 100 millió négyzetmétert. Az elmúlt napokban az ország számos pontján, például Ercsiben, Szegeden, Székesfehérváron, Dédestapolcsányban és Tatabányán is hatalmas erőkkel kellett kivonulniuk a lánglovagoknak. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémmen nemzetközi triatlon versenyen. A sportoló úszás közben a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. A vízimentők, az orvosok és a mentők megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét. Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófavédelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, hogy kiemeljék a járművet a vízből. A zuglói rendőrök elfogták azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy helyi iskolát. A gyanúsítottak az 1 millió forintot érő hangtechnikai eszközök egy részével pihentek egy padon, amikor egy nyomozó észrevette őket. A gyors elfogásra azután került sor, hogy két egymást követő napon is betörtek ugyanabba a zuglói oktatási intézménybe. A második eset során a szülők anyagi támogatásából vásárolt 1 millió forintot érő hangtechnikai berendezéseket, valamint szerszámokat is elvittek. A három férfi egyikét őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. Váratlanul letörhetnek a faágak a hőség és az aszály miatt, figyelmeztetést adott ki emiatt a Városháza. A tartós kánikula, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért egészségesnek tűnő nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztetett a budapesti Városháza a Facebook bejegyzésében. A főkert munkatársai megerősített létszámmal ellenőrzik a főváros kezelésében lévő parkok faállományát, a felismerhetően veszélyes ágakat pedig eltávolítják. Egész héten kánikula várható, ma az ország nagy részén derült napos időben lesz részünk, csak délután növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet a Dunántúlon, a legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhetünk. Kedden több fátyol és gomoly felhő jöhet, és nyugaton kialakulhat futózápor. Délutánra 39 fokig melegszik a levegő.
4: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
5: Így 8 óra után 4 perccel nézzük, mi a helyzet a forgalomban. Természetesen mindenki megindult. Ennek okán jelentős torlódásokkal találkozhatunk, például a Budaörsi úton és a Hegyalja úton. Sok az autós a Kiskörúton, szakaszonként a Nagykörúton. Torlódással találkozhatnak a Hungária körgyűrűn, a Könyves Kálmán körúton autózók. Sokan vannak a Kerepesi úton, a Rákóczi úton, az Üllői úton, a Soroksári úton szakaszonként szintén nehézkesebb a haladás, mint ahogy a Szerémi úton is jelenleg több az autós. Az M0-áson több kilométeres sorral találkozhatnak. Ennek az az oka, hogy korábban ott egy baleset történt az M5-ös felé vezető oldalon Gyál térségében. A hozzánk legutóbb bejutott információk szerint nagyjából 5 kilométeres arra felé a sor, de hát simán benne van a pakliban, hogy azóta már ez még nagyobbra nőtt. Mindezek mellett érdemes számolni azzal is, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál, és hogy tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni, az Üllői úttól csak lépésben lehet haladni. Jó utat kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
5: 8 óra után 5 perccel jó reggelt kívánok, augusztus 10-e van, a hét első munkanapjába vágunk bele, ami hétfőre esett. Mi meglepő módon, ugyebár ma a Lőrincek a névnaposok, őket innen is köszöntöm. Hello, Karakas Balázs vagyok. Folytatjuk Habsburg kalandjainkat Szilájékkal, hamarosan előtte még Freddie Mercury is énekel Living on my own.

Ő volt Ella Langley és a Be Her tőle, egy újdonság itt a Sláger FM-en. 4:90, kellemes délelőtt vagy. Jó reggelt kívánok, kinél hol tart most ilyen pillanatban az élet? 22-3 fok Budapesten, szépen süt a nap. A forgalom viszont sokfelé élénk jelen pillanatban is, sőt, mi több a legtöbb főbb körúton, átvezető úton torlódással lehet találkozni Budapesten. Befelé például az M3-as bevezetőjén, vagy éppen a 10-es főúton is sok ponton lassabb lehet a haladás, úgyhogy legyenek körültekintőek. Mindezek mellett azért szerintem annak bátran örülhetünk, hogy még a következő időszakokban nem romlik el teljesen az időjárásunk, lehet, hogy lesznek hűvösebb időszakok, de azért nem jön az őszi ború még egy darabig. Úgyhogy érdemes lehet megkeresni az igazi hangulatos nyári budapesti programokat. Nekem pedig van ötletem, mert hogy meghosszabbították a Városligeti kertmozi sorozatot a Pavilon kertben, úgyhogy még van lehetőség idén részt venni a teljesen ingyenes programon, kényelembe helyezni magunkat és élvezni a filmeket a szabadban. Ezen a héten szerdán a Bárányok hallgatnak lesz a vetítővásznon, pénteken a Sok hűhó a semmiért, este 6 órától pedig a Madagaszkár, mindhárom nap este 6 órától kezdődnek majd a vetítések. Nálunk pedig jönnek a jó zenék a munkaidő első órája mellé, hamarosan a Clean Bandit és Zara Larsson közöse, a dal ami lassan 10 éves, elképesztő mód rohan az idő. Ez lesz a Symphony, előtte viszont a rock zene nagy ágyúja egy idén már 40 éves dallal, megunhatatlan, jön a Bon Jovi és a You Give Love a Bad Name.

0: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Az ablakon még átszűrődik a fény.

0: remény.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A Dunát átúszva érkezhetett a Kossuth térre a metrózóvad disznó. Drogdílert fogtak el Ferencvárosban. 160. születésnapját ünnepelte hétvégén a budapesti állatkert. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A budai oldalról a Dunát átúszva érkezhetett a Kossuth térre az a vaddisznó, amely szombaton okozott riadalmat Budapest belvárosában. Az állatról videófelvétel is készült, amint kimászik a folyóból, majd a rakpart felül a parlament irányába indul. Később a vaddisznó bejutott a metró területére, ahol egy szerelvény elütötte. Ekkor az állat még nem halt meg, de végül kilőtték. Egy vadász szerint a vaddisznók kiváló úszók, és az erdők mellett egyre gyakrabban jelennek meg városi környezetben. A budai hegyvidék lakóövezeteiben rendszeresen lehet találkozni velük, de korábban a pesti belvárosban is feltűntek már.

0: Sűríti a járatokat a BKK a Sziget Fesztiválra. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba, az Óbudai Szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környéki éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, és a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. Budapest egyik legszebb történetének nevezte a Fővárosi Állat és Növénykert 160 éves történetét a főpolgármester az intézmény évfordulós ünnepségén. Karácsony Gergely felidézte, hogy az állatkertet a reformkor szellemiségét megőrző civilek alapították, és már a Magyarország egyik legkedveltebb, évente több mint 1 millió látogatót fogadó intézményévé vált. Sós Endre főigazgató elmondta, hogy az intézmény már a globális és helyi természetvédelmi központtá is alakult. Hanka Zoltán, az intézmény szóvivő kiemelte, hogy az évfordulóra megjelent az állatkert 160 éves történetét feldolgozó kötet, amelyben a kert történetét idézik fel, többek között archív felvételekkel. Az állatkert egész hétvégén ünnepi programokkal várta a látogatókat, többek között kertészkedéssel, mesehősökkel, arcfestéssel és kreatív kézműveskedéssel.
1: 34-35 fokot ígérnek már a Budapestre, jelenleg 24 fokot mutatnak a hőmérők és süt a nap. A folytatásban is ez lesz, verőfényes napsütéses idő, és maradt tényleg a nyárias életérzés, jelentős csapadékra, felhősödésre egyelőre nem kell számítanunk. Na de itt az augusztus vége, megjelentek a parlagfű pollenszemei a légkörben alacsony, helyenként közepes koncentrációban is, és ez a napokban egyre több felé éri el környékünkön is a tüneteket okozó szintet. A csalánfélék pollen koncentrációja jelenleg a közepes tartalmában alakul a Pest megyei légkörben. Nem egyszerű most autózni Budapest környékén. Az M0-as déli szektorán az M1-es felé vezető oldalon Dunaharraszti közelében két személy autó karambolozott. A 22-es kilométernél a középső sávot lezárták, mostanra már közel 2 kilométeres a dugó, és visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Szintén azon az oldalon, de távolabb, az autóút keleti szektorán Gyál közelében is volt korábban egy baleset. Ott a 35-ös kilométernél már a leálló sávon állnak a sérült járművek, de közel 8 kilométeres a torlódás, ami kialakult. Ez egészen lassan akar feloszlani. Erős a forgalom az M3-ason Budapest felé, Bak térségében 4-5 kilométeres az araszoló kocsisor, az M1-esen Budapest felé a kiépített terelésben, Biatorbágy térségében a külső sávban akadozik az előrejutás, a 103-as főúton Bajna térségében egy kamion ütközött szalagkorlátnak. Budapesten továbbra is nehézkes a közlekedés, például a Hungária körút egyes szakaszain, szakaszonként a Nagykörúton és a Kiskörúton is torlódásra számíthatnak, mint ahogy az Üllői úton és a Rákóczi úton is. És mindezek mellett azért egyes részeken a rakpartokon is meglassul a haladás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Folytatódik a

0: az Everything But The Girl és a Missin hamarosan 3:49 lesz. Jó reggelt, ez itt a Sláger reggel. Budapesten kellemesen süt a nap, nincs még meleg, 24-25 fokot lehet mérni főváros szerte. A forgalom azért az nyűgös, főleg a fővárosra befelé vezető utakon lehet azért némi torlódással összefutni, úgyhogy legyenek türelmesek és körültekintőek. Nem sokára Summer is érkezik hozzánk, mindezek mellett folytatjuk Cilla és Mautner Zsófi kalandozását a Habsburg birodalomban. Most bizony a Császár Morzsáról esik szó.
1: Na, Császár Morzsa.
2: Yes.
3: Kaiserschmarrn.
1: Ez egy igazi osztrák Habsburg.
2: Ez az.
1: Tehát, monarchiából való étek.
2: Ezek azok az ételek, mint például ez a Császár Morzsa, és amit tényleg ezerfajta féleképpen lehet csinálni, lehet adni. Mi barasztekvárral adjuk egyébként, főleg most ugye őszibara, sárbara szezonban, de rengetegen csinálják mazsolával, például én amikor kint éltem Svájcba, akkor ilyen alma kompottal adtuk, meleg alma kompottal.
3: Vagy Zwetschgenröster, ilyen szilva, rottyantott szilva, vagy hogy hívják.
2: És egy a lény, az én olvasatom, egy lényeg van, nincs kis adag császármorzsa. Minimum két adaggal lehet kérni, de tényleg, hisz ez egy ilyen király kaja volt, és tudod, mindenből sok kell a császármorzsából, a porcukorból, lekvárból, mert mindig azt látom, hogyha mi visszük az étterembe, még az plusz lekvárt hozzá, mindenképpen kevés lesz, de mondom, sok rajta, még hozzá, még. Tehát, hogy ebből hedonizálni kell, és nagy adagot kell adni, tehát nálunk például minimum két főre lehet csak rendelni.
1: Meséld el nekem, légy szíves, a mazsola történetét. Én nagyon szeretem a mazsolát.
3: A mazsola történetét?
1: Nem, annyiból, hogy nem.
2: Most erre nem készültem fel, ez most egy kicsit ilyen április első tépa.
1: Gondolkodjál a mazsola történetére.
3: Gyorsan keresd rá a mazsola
2: történetére.
3: Mazsola, mazsola és tádél.
1: Én csak arra gondolok, tudom, hogy azt mondta a Bence, mikor bejöttünk, hogyha ma 2026-ban a Császár Morzsájába mazsolát tesz, akkor kiátkozzák az egész családját. Én szeretem a mazsolát.
3: Én is imádom
1: Mi
3: a mazsolát.
1: Mi történt a mazsolával?
2: Na most ugye ezt lehetne úgy is csinálni, hogy megkérdezzük a vendéget, hogy legyen benne mazsola, akkor az a teljes összeomláshoz vezeti.
3: Hogy örülne a séfed?
2: Hát a séfek nem örülnének, igen, meg hát a kollégáim is valószínűleg golyózna a szemem, hogy jó, akkor mazsolát, igen,
1: nekem
2: nem.
1: Csak
2: hát
1: csak
2: hát azt lehet, hogy kicsi, milyen mazsola ez?
3: Szombati, nagy full service-ben, tudod, így pörögnek a blokkok, és őrület van amúgy, és akkor mondanak, de most akkor mazsola nélkül, vagy
2: mazsola? Nem, az úgy szokott lenni, odaírják, tudok, a kedves kollégám, hogy no mazsola.
3: No mazsola.
2: Ja, mégis, ő kér.
3: De egy kicsi mazsolával, nem szeretem, de egy kicsi mazsola jöhet rá.
1: Ha van benne, annak örülnék.
2: Igen.
3: És cukormentes mazsola van?
1: Igen.
2: Tehát mi nem rakunk bele mazsolát, mert nekünk az a tapasztalatunk, egyébként szerintem 10-ből 3, aki kéri, és a maradék 7 az meg azt mondja, hogy no way.
1: Akkor újra megkérdezem, mi történt a mazsolával?
2: Igen. Na ezért nincs benne mazsola pontosan.
1: Isten, egyébként már megkóstoltam.
3: Figyeljetek, egyébként, hogy ez a Kaiserschmarrn, ez tényleg abszolút a monarchiához kötődik, és ez Ferenc Józsefhez kapcsolható. Állítólag ugye itt millió legenda van minden ilyen ételnek a születéséről, tehát az egyik legenda az az, hogy Sziszinek készítették, de miután Sziszi semmit az égvilágon nem evett, ezért csak végül Ferenc Jóska szeretett bele ebbe a fogásba. A másik legenda pedig az, hogy egy szakács elrontott egy palacsintát, és ezért végül szét kellett cincálni, és így született ez az étel.
2: Én a jelenlegi tapasztalatom, de ezt tudom elhinni, hogy itt egyébként el lett rontva valami ott a konyhába, és meg lett magyarázva, hogy ez így jó.
1: Nem olyan, mint a somlói galuska, amikor a maradék a tepsi szélén megmaradból csináljunk valami?
2: Igen.
1: Én is azt gondolom, hogy a béna volt a szakács, neked egy egész gótai álmanakod van a szakácsokról.
3: Én készültem, mert hogy most pont ugye a múzeumok éjszakán egy ilyen Habsburgos fellépésen volt, ahol egy 1911-es Habsburg esküvőnek a menüjét jártuk körbe egy kicsit, uh-huh, és én annyira bepánikoltam, hogy akkor megfelelően legyek felkészülve, hogy én megrendeltem az Amazonról mindent, ami létezik. Úgyhogy a férjem már azt mondta, hogy te azt látom, hogy két hete érted ezeket a Kauntka recepte, Hofkoch, Hampel, mindent kiolvastam. Nagyon érdekes időszak gasztronómiailag is. Igen. És két mondatot, hogyha szabad, hogy ugye ezeknek az udvari szakácsoknak egyrészt nagyon magas presztízse volt, tehát hogy ezek ilyen hőnvágyott állások voltak. 30 évekig dolgoztak az udvarban, nagyon szigorú hierarchia, mindenkinek francia képzettségnek kellett, hogy legyen, úgy csekkoltak be a konyhákra, és utána 30 évig ott dolgoztak. És ezt csak azért mutatom, most a hallgatók nem látják, de majd elmeséljük, hogy a hogy ott az Osztrák-Magyar Monarchia udvari konyhájának olyan elképesztő szervezeti struktúrája volt, tehát ez egy organigram, hogy hogy épült fel a konyha.
2: Ez ugyanez, mint nálam.
3: Brutál, mindennek saját, ugye a bevásárlótól kezdve csak a süteményeknek, csak a befőző ember, csak a terítő, aki az ezüsthöz nyúlhat. Tehát brutál szervezet volt az egész. Egyébként én mindig azt gondoltam, hogy a francia mintár, ugye ott alakult ki ez a nagyon szigorú rend, igen, amit ma a fine dining éttermekben használnak, hogy akkor külön ember van ugye az X pályára, az Y pályára, a hús nagyon szervezett, de hogy ez még korábban volt, tehát hogy valójában az osztrák rendszer volt.
1: De az alapja majdnem az össze, tehát nem tudom, inkább kérdezem, hogy a francia konyha az udvari konyha alapja, nem?
3: Hát
1: tehát,
3: az hogy később, képzeld el, hogy az a Mária Terézia, ugye az első, ahol a lotaringiai Ferenc jön be elsőként francia háttérrel, és francia, akkor kezdődik ez az ízlésváltás egyébként, hogy a császári udvarban is ez a Wiener Küche, a bécsi klasszikusabb fogások, meg a nagy vadak az is megmarad, de hogy akkor jön be ez a francia vonal, igen, és akkor ennek jön be ez a kicsit kifinomultabb, meg kisadag, meg...
1: Olvastam egy könyvet a Romanov házról, a Romanov dinasztiáról, és azt, már forradalomról, és amikor az egyik grófnő, valamelyik, azt sem Seremetyev grófnő, azt mondja, hát nem baj, hogy véget ért ez a rendszer, mert le tudtam fogyni, nem voltak ezek a sok majonézes szósz. Úgy örült neki, tudod, hogy úgy elcsöpörte az a szovjetek elcsöpörte. Le tudod fogyni, mert ez a sok mártás.
2: Igen, ez... kis igen, finomságok, igen, aztán jött igen.
3: A és akkor kocka, kicsit de... még a visszacsatolva a császár morzsához, hogy ezek a, ugye, ezek a desszertek ez a monarchiában, meg egyáltalán a bécsi konyhában is nagyon fontos. Tehát az összes ilyen gombóc, nudli, smarni.
2: Igen, hozzá a mártások.
3: Mártások.
2: Ezerfajta mártás.
3: És bocsánat, igen? Hogy ennek csak az oka, hogy ugye ebben a konyhában nagyon fontosak voltak a bőjti napok, tehát azért az egész év körforgásában 150 volt a bőjti nap, és ezért ezeknek az édes desszerteknek, meg tésztaféléknek nagyon fontos szerepe volt, úgyhogy ezeket imádták, és minden nap, amikor mondjuk Ferenc József az elérakott cetliből, Speisenzettelből ki kellett választani, hogy akkor aznap mit óhajt enni a menüről, akkor ilyen Mehlspeisen, tehát ilyen desszert, az mindig nagyon sokféle volt.
0: Hát jó, hogy egy jó császármorzsára ki tudna nemet mondani. Jó sok lekvárral és még többel. Folytatjuk majd a kalandozást a monarchia nyomában a következő órában is. Addig Summer zenéje, itt az Undressed.

Egy nagyon kellemes dal, Lionel Richie és az All Night Long itt a Sláger FM-en. Pár perccel járunk már csak 9 óra előtt. Jól tudnak róla, hogy továbbra is erős a forgalom az M3-ason Budapest felé, és hogy volt ugye egy baleset az M0-ás déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében, ahol két személy autó karambolozott össze. Nyilvánvalólag azért ott lehet még készülni némi torlódásra. Hamarosan részletesebb közlekedési információkkal is várom, és meghallgatjuk a legfontosabb híreket is. Előtte pedig még a mindig zseniális George Michael-t. Itt az Amazing.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
3: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
5: Kuponnapok a Rossmannban! Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágy.
6: Sziasztok, LL Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mish Music. LL Junior Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
9: Nyári akciók a Magyar Tüzétnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzét.hu.
10: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
11: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kiló ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Magyar Péter felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. Több mint 1 millió embert evakuáltak Kínában a Delfin tájfun miatt. Nem lesz idén túl zajos a sziget. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A miniszterelnök és a frakciók felszólalásai után két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teheti le esküjét. A parlament ezt követően interpellációkat és kérdéseket tárgyal, majd több törvényjavaslat vitáját folytatja le. Napirenden lesznek egyebek mellett az egészségügyi adatkezelés, a köznevelés, a költségvetés és a rendészeti rendszer átalakításával kapcsolatos módosítások. A tervek szerint a TEK októbertől az ORFK irányítása alá kerül, az országgyűlési őrség feladatait pedig átszervezik. A képviselők holnap megválaszthatják az új köztársasági elnököt. A Tisza Baka Andrást jelöli az államfői tisztségre, még a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolja. A Fidesz nem vesz részt a szavazáson, mert Sólyog Tamás eltávolítását illegitimnek tartja. Már több mint 1 millió embert evakuáltak Kínában a Delfin tájfun miatt. A vihar vasárnap este érte el az ország keleti partvidékét óránként 150 kilométeres széllökésekkel. Shanghaiban körülbelül 1400 repülőjáratot töröltek, és több turisztikai látványosságot bezártak. Bár a tájfunt hétfő reggel trópusi viharrá minősítették vissza, a veszély még nem múlt el. Egyes helyeken akár 500 millimétert meghaladó csapadék is hullhat rövid idő alatt. Meghalt egy nő tegnap a Vác és Verőce között történt balesetben. A 12-es úton haladó nő autójával frontálisan ütközött egy gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személyautónak. A nő a helyszínen életét vesztette, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A baleset okát vizsgálják. Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörösmarty és Széchenyi teret, és a Városliget fejlesztése is a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörösmarty tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát, ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadja a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörösmarty tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai Palota negyedben szintén visszaveszi a kormányzat a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építetőként jelöljön ki egy állami céget. Nem lesz idén túl zajos a sziget. A mérések szerint jóval a megengedett határérték alatt marad a Szigetfesztivál zajszintje a 3. kerületben, közölte a rendezvény főszervezője. A Búza utcában és a főtéren végzett éjszakai mérések minden esetben 55 decibel alatti értéket mutattak. A zajszintet a 4. és a 13. kerületben is ellenőrizték, állandó mérőállomásokkal és mozgó zajbrigádokkal. Panaszt azonban tehetnek a lakosok, ez esetben beazonosítják, hogy melyik színpadról érkezik a hang, és szükség esetén azonnal csökkentik a hangerőt. A szabályok szerint este 11 óra előtt 65, utána pedig 55 decibel a megengedett felső határ. A sziget mai 0. napján a Fét lesz, a Morcsiba és Goran Bregovics is fellép. Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk ma, csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a délnyugati szél. Délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet, és estére is csak 29 fokig hűl a levegő. Kedden a napsütés több fátyol és gomoly felhő zavarhatja, de csak északkeleten jöhet futózápor. Délutánra 32-39 fok közé melegszik a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
13: A hírekhez köszönöm, nézzük mi újság az utakon. Sajnos baleset történt az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé vezető oldalon, korábban Dunaharaszti közelében két személyautó karambolozott, óvatosan arra felé. Baleset miatt számíthatnak fennakadásra az M5-ös bevezető szakaszán a határút előtt. Balesetben sérült gépjárművek foglalják el a külső sávot a Soroksári úton befelé a Kvassai Jenő út után, ott is legyenek körültekintők. De érdemes odafigyelni arra is, hogy sokfelé erős lesz a forgalom Budapesten, például a Kokáért a Hungária körgyűrűn, a Könyves Kálmán körúton, de több autóssal futhatnak össze a Nagy körúton is szakaszonként, a Hegyalja út, a Rákóczi út, a Kerepesi út, az Üllői út, szakaszonként a Soroksári út is torlódós, a Váci úton is többen vannak, ugye úgy alapból a 10-es úton többen próbálnak bejutni Budapestre, korábban erről szóltak a hírek, valamint a 11-es főút forgalma is jelentősebb most ezekben a pillanatokban. Készüljenek még arra, hogy tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. Nem működnek a jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
13: 9.5 perccel, jó reggelt, ez a Sláger reggel, a stúdióban Karakas Balázs, még ebben a 60 percben folytatjuk majd a kalandozást Cilával a Habsburg Birodalomban, és most persze majd ide Budapestre esik a szó, de ezek mellett itt vannak a legnagyobb slágerek, Rihanna és Calvin Harris indít, We Found Love!

0: A Dario G féle Sunshine itt a Sláger FM, 4:10 is elmúlt már. Jó reggelt kívánok a most ébredőknek, jó munkát a már dolgozóknak, 25-26 fok Budapest szerte. Egyébként kellemesen süt a nap, délután még azért tekernek egy kicsikét a termosztától, lesz még itt 35 fok, úgyhogy ha van lehetőség, akkor mindenképp érdemes csobbanni egyet valahol. Csobbanhatunk akár a jó zenékkel is, hiszen Lady Gaga és Bruno Mars érkezik hamarosan, de még előtte Cilláékkal kalandozunk egy picikét a Habsburg Birodalomban, hiszen megnézzük, milyen volt Budapest a kiegyezés utáni időszakban. Az szerintem is egyébként egy rendkívül izgalmas korszaka a magyar történelemnek.
1: Itt van velünk az én drága ex-modellem Morcsányi Elza, ugye, aki
2: várostörténész.
1: Arról mesél nekem, ugye ez a 1867 után úgy felrobban Budapest tulajdonképpen, és ez minden szempontból értem, tehát nem csak építészeti szempontból, a divatvilág, a kultúra, a gasztronómia.
2: Igazából tényleg ez a kiegyezés időszak, amikor megindul Budapestnek a fejlődése hihetetlen tempóban, és hát nem véletlenül hívjuk igazából egészen az első világháború kitöréséig a boldog békeidőknek. Ez az aranykor gyakorlatilag. Úgy kell elképzelni, mint hogyha fedő alatt tartott rengeteg gondolat, ami valójában ugye már a reformkorban rengeteg minden megszületik, akár kulturális, akár gazdasági, akár politikai szempontból, de aztán ott van az a kis aprócska történelmi esemény, amit 48-as, 49-es forradalomnak és szabadságharcnak hívunk, és akkor utána van gyakorlatilag 20 év befagyasztása a korszaknak, és aztán jön 67, ami eszenciálisan egy politikai megegyezés, ugye a Habsburg Birodalom és Magyarország között, viszont elképesztő lehetőségeket biztosít onnantól kezdve, mert több száz év óta először Magyarország nem egy nagyobb birodalomnak a része, legyen az oszmán vagy Habsburg, hanem rengeteg mindenben autonómiát kap, és partnerré válik pontosan, és Bécs és Budapest nagyjából hasonló szituációban lesznek a birodalom szempontjából és birodalmi fővárosként. Én azt szoktam mondani, hogy Bécs az olyan Budapestnek, mint egy idősebb testvér. Az ember persze utálja folyton, de azért féltékeny is megnéz, is, hogy mit csinál, és akkor azt utározni is kell. Utározza nem is kicsit.
1: Mondhatjuk azt Budapestre, hogy a Habsburgoknak az volt a céljuk, hogy Budapestet fölhúzzuk a Bécs szintjére? Tehát, hogy ez volt ez a nagy investíció?
2: Abszolút, és erre volt helyi erő, aki viszont hihetetlen energiával indult be, és őszintén szólva azért nagyon fontos, hogy ez még a kiegyezés előtt, de József Nádornak a szerepe a reformkorban, aki tudja aztán a későbbi történelem gyakorlatilag teljesen igyekezett eltüntetni, mert hogy burzsoá és királyi család és hasonlók, de hogy ő már a 19. század elején nem véletlenül hívjuk őt a legmagyarabb Habsburgnak, mert annyit tett Pest fejlődéséért.
1: Hát 60 puszta is, ha jól tudom, az övé volt. Újra álmodtuk.
2: Úgy az AI segítségével, ugyebár. De igen, én a szép dolgokról leszeretek.
1: Ez is szép, olyan gyönyörű lett, hogy nem igaz.
2: Igen. Úgyhogy, és hát van nekünk ugye egy Podmanicki Frigyesünk, az, hogyha valaki nem hiszi el, hogy ez mennyire az arany időszak, gondoljon bele az ember, hogy mik azok az épületek, amikre a legbüszkébbek vagyunk, a parlamenttől elkezdve az operaházon át, az Andrássy út, ezek mind ebben az időszakban
3: egyáltalán Budapest fejlődtek. Képe, város szerkezete, tehát az, amit mi, amire büszkélkedünk, az valójában javarészt ekkor születik igen, meg.
1: Igen. És a Klotild palota ugye ez a rész is, és ami még nagyon érdekes, hogy arról mit tudsz mesélni, ugye, hogy ez az időszak, amikor ugye a magyarországi zsidóságot emancipálják, és mit hoznak létre, mely kerületek azok, amik ugye ennek köszönhetőek?
2: Hát igazából ugye ez egy érdekes kérdés, mert hogy szeretjük zsidó negyednek hívni a Király utca, a Klauzál tér környékét, ez hogyha nagyon szigorúak vagyunk, akkor ott nincs történelmi zsidó negyed, tehát olyan enklávé nem alakult ki, ami mondjuk Prágában volt zsidó negyed, hanem ez igazából a 21. századnak a kifejezése, ami nagyon fontos, hogy nagyon hosszan zsidó származású nem tulajdonolhattak ingatlant, és ezért aztán az egykori pesti városfalon kívülre költöztek. Viszont a Király utca és környéke az inkább egy ilyen sok nemzetiségű, multikulturális, nehéz szó, igen, de megvolt, terület volt, ahol valóban az osztrák-magyar monarchiának a második legnagyobb zsidó közössége élt a 19. század végén. Én azt szoktam mondani, hogy miután ők egyenlő jogokat kaptak keresztény polgártársaikkal, berobbantják az országnak a gazdaságát. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas folyamat. Ez asszimilációnak szeretjük hívni, de valójában egy integrációról van szó, mert a zsidóság az nem teljesen beolvadni szeretett volna, hanem megtartani nagyon sokszor saját kulturális jellegzetességeket. Viszont azért azt látjuk, hogy például egy Andrássy úti építkezéseknél minden második palota valamilyen zsidó származású
1: mágnásnak. De a 8. kerület is.
2: És rengeteg helyen, tehát hogy tényleg a polgári értelmiségek között, tehát orvosok, ügyvédek, bankárok és a mágnás réteg, az is nagyon-nagyon fontos. Akik aztán, ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy 1867-től mit szeretnek a befektetők? A stabilitást szeretik a befektetők, úgyhogy akkor, amikor az osztrák-magyar monarchia egy stabil rendszerré vált politikailag és gazdaságilag, akkor kiépülhettek a hitelrendszerek, a bankrendszerek, úgyhogy ez, amikor valaki azt kérdezi, honnan volt ennyi pénz megépíteni Budapestet, mert muszáj a kedvenc számaimat elmondanom, 1875 és 1900 között Budapest triplázza a lakosságát, és duplázza az épületeinek a számát. Pécs igazából a szűrő, tehát a Nyugat-Európának a divatja, és ez a vasút építkezéstől elkezdve a krinolinon át a prézlig gyakorlatilag, az mind-mind Bécsen keresztül érkezik. És igazából az a rengeteg francia hatás, mert hogy valljuk be, mint gasztronómia, mint divat, mint kultúra szempontjából azért a franciák a 19. igazából már a 18. de a 19. századtól kezdve a csúcs gyakorlatilag. Ez mindig Bécsen keresztül érkezik hozzánk. Nekem a kedvenc ilyenem az az, hogy a panírozás, ugye a nagy panírozott húsok, abszolút osztráknak gondoljuk.
3: Mi a helyzet a társasági élettel? Tehát mondjuk hát nem a teljes több évtized, de mondjuk a millennium környékén kik a celebek?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, alapvetően az arisztokrácia. Igen, viszont a polgárságnak is van lehetősége arra, hogy átvegye azt a báli kultúrát. Én amit imádok, hogy nincs társaság, aki ne szervez magának estét. A pécsi bőrdíszművesek baráti köre humorisztikus felolvasó estéket.
3: Meg van pénz is ugye erre akkor.
2: Igen, abszolút. Nekem az egyik kedvenc asztaltársaságom, teljes polgári kör, Solid Lumpok elnevezéssel futnak.
3: Ez egy jó zenekar, meg, nem?
1: Nagyon vicces az, ugye, hogy ugye megalapítják ugye a nemzeti kaszinót, ahova csak arisztokraták járhatnak, tehát bárók, grófok, hercegek, viszont a felemelkedő polgárság olyan pipa, hogy ők nem járhatnak, főleg a zsidó polgárság, hogy ők megalapítják az országos kaszinót, és akkor az országos kaszinót azt úgy hívták, hogy a telefon, és a nemzeti kaszinó meg volt a telegráf. Mert ugye oda a gráfok jártak, oda meg a fonok, tudod, a felemelkedő polgárság. Búcsúzó. A takába is fogjuk tenni magunkat, és holnap reggel várjuk a hallgatókat, hogyha van még kedvük ehhez az egész, remélem, hogy van, anyukám, reméljük. Kulturálódjál. Szép napot mindenkinek,
3: sziasztok! Puszi.
0: És holnap persze mi is folytatjuk a kalandozást Cilláékkal a birodalomban, Csehország és Lengyelország, Prága, Krakkó, a művészet, az építészet, elképesztően izgalmas volt ez az időszak, és elképesztően izgalmasak ezek a területek. Holnap is kalandozunk majd Cilláékkal természetesen, most pedig a folytatásban Lady Gagával és Bruno Marssal, Die with a Smile-t a slágeren.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szépen süt a nap Budapesten, már most 27 fokot mutatnak a hőmérők, és még csak fél tíz van. Úgyhogy lesz még itt meleg, az előrejelzések szerint akár 35 fokot is mérhetünk. Sárga figyelmeztetés van kiadva a magas középhőmérséklet miatt Pest megyére, ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat. Természetesen nem lesz hideg, bár többfelé megélénkülhet a délnyugati szél, jelentős csapadékra, felhősödésre nem kell számítani, úgyhogy ha már azt tervezték, hogy csak a strandon süttetik a hazsukat, akkor ez bizony egy remek ötlet, bár arra figyelj, hogy az UV-sugárzás erős lesz. És most az utak híreit is mondom. Balesetben sérült autók foglalják el a külső sávot a Soroksári úton befelé a Kvassai Jenő út után. Baleset miatt számíthatnak fennakadásra az M5-ös bevezető szakaszán is a határút előtt. Számoljanak arra, hogy nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hív átjárónál, és baleset okoz fennakadást az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé Dunaharaszti közelében a legutóbbi hírek szerint. Mindezek mellett azért Budapestre nem a legegyszerűbb a bejutás, például a Kokáért a Budaörsi úton is torlódással találkozhatnak, a Szerémi úton, a Soroksári úton, szakaszonként az Üllői úton, a Kerepesi úton is nehézkesebb lehet az A-ból B-be történő eljutás, a Tököli út egyes részein, de az M3-as bevezetőjénél is, illetve a Váci úton is több lehet az autós, szakaszonként a Budai

A Margaret Islandikkel esett némi kis eső Budapesten, ennek viszont nyoma sincs. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Ma sem lesz eső a fővárosban, 35-36 fok a legmelegebb órákban. Az autózók számoljanak arra, hogy a főbb körutak, átvezető, bevezető utak azért még most is jelentősen torlódnak. De a dugóban ülve is mondjuk érdemes lehet azért azzal foglalkozni, hogy mennyi mindent csinálhatunk a fővárosban. Ugyanis 340 éve foglalták vissza Budát a törököktől, ennek alkalmából pedig jubileumi programsorozat indul. Szeptember 2-án kezdődik egy kulturális programsorozat, a Budavári Fesztivál, ahol koncertek, könyvünnep, gyermekprogramok várják a városiakat, emellett aztán ugye egész évben lehet még a történelmi eseményekre reflektáló kulturális programokra számítani. Lesznek még a későbbiekben jazz és komoly zenei fesztiválok, történelmi előadások, könyvbemutatók, kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek, történelmi séták és beszélgetés sorozatok is. Kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá, a folytatásban pedig a pocsi szemű szépség Ariana Grande, tőle a Weekend Be Friends itt a Slágeren.

King és a Shy Guy, ez itt a Sláger FM. Ennyi volt már a Sláger reggel, hiszen hamarosan 10 óra lesz, de Jekkel Dani már itt toporog a stúdió környékén, úgyhogy hamarosan megérkezik, és átadhatom neki a mikrofont. Ne feledjék, holnap is kalandozunk majd Szilával és Mautner Zsófival, és holnap a célállomás Csehország és Lengyelország lesz, úgyhogy mindenképp érdemes velünk maradni. A héten még Erdélyt is úti célunkul ejtjük, Horvátországot, Szlovéniát, Triestet, úgyhogy a Sláger reggelben igazi nemzetközi utazás lesz minden egyes reggel ezen a héten. Én már a Mr. Props dalával búcsúzom, ez egy nagyon könnyed, nyárias lüktetésű felvétel. Útközben a hetessel le a Balatonig. Vagy már mondjuk egy strandon ülve ez a zene elképesztő milyen lüktetést ad. Ja, Mr. Props és a Waves, Karakas Balázs kicsekkol. Holnap reggel 6-kor jövök újra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egy a hosszú utazásokhoz.
1: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
5: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
6: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
7: Legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszóli.hu.
6: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
2: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Magyar Péter nagy hírt jelentett be Paks kapcsán. Nem tudni, mi lesz az üres zuglói irodakomplexummal. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ma estétől még egy turbina működhet a paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormányfő bejegyzésében azt írta, hogy a Duna vízszintje ma reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett, ezért elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Jelenleg a Duna alacsony vízellása miatt az atomerőműben csak egy turbina üzemel. A hétvégén csak 1-2 centin múlott, hogy az erőmű történetében először az utolsó működő egységet is le kelljen állítani. A helyzet azonban továbbra is bizonytalan, mivel újabb hőhullám érkezik. Miközben a Duna vízgyűjtő területén nem várható jelentősebb csapadék. A folyó vízellását ezért a következő napokban is folyamatosan figyelik. Nem tudni, mi lesz az üres zuglói irodakomplexummal. Karácsony Gergely szerint az volna a legrosszabb, ha évekig üresen állnának a Bosnyák téren felépült épületek. A főpolgármester azt mondta, megérti, hogy a kormány el akar állni a mintegy 300 milliárd forintos szerződéstől. A város érdeke ugyanakkor az épületek hasznosítása, akár állami, akár magántulajdonban. Szerinte az irodák mellett kereskedelmi vagy más funkciót is kaphatna az épület együttes. A kormány a múlt héten jelentette be, hogy a beruházásban talált szabálytalanságok miatt nem veszi át az épületeket. A Bayer Constructhoz köthető ZVK Development azonban vitatja a kormány döntésének jogszerűségét. A cég szerint sem a szerződéstől való elállás, sem a vételár visszakövetelése nem megalapozott, ezért bírósághoz fordul. Kézzelfogható eredményeket hoztak a vasúti energiafogyasztás csökkentésére bevezetett intézkedések, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az esti csúcsidőszakban a tehervonatok áramfelhasználása a MÁV hálózatán több mint 91%-kal csökkent. Összesen 45 villamosvontatású tehervonat közlekedését állították le átmenetileg, és a GSF hálózatán is szünetelt a teherforgalom, a nélkülözhetetlen szerelvények kivételével. Újabb forgalomkorlátozást vezettek be a Sziget Fesztivál miatt Óbudán. A Filatorigát hívmegálló környékén várható jelentős gyalogos forgalom miatt ideiglenesen módosították az Eurovelo 6 kerékpáros útvonalat. A délről érkező Kaladik utcai csomópontnál nem használhatják az Angel Sandbríz úti kerékpáros felületet, ezért a Szentendrei úti kerékpárútra terelik őket. Ellenkező irányban szintén lezárták az érintett kerékpáros nyomvonalat. A biciklisek az Záhony utca, a Szentendrei út, a Köles utca és a Búza utca felé kerülhet. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A tartós hőség és a tó üledékében felhalmozódott tápanyagok miatt jelentősen megnőtt az algák mennyisége, ami bőséges táplálékot biztosít az árvaszúnyogok lárváinak. A meleg víz ráadásul felgyorsította fejlődésüket. A következő 1-2 hétben még mérsékelt vagy közepes rajzás várható. Augusztus közepe és szeptember közepe között azonban már igen nagy tömegek jelenhetnek meg. A lárvák fejlődése a Balaton nyugati medencéjében tart előrébb, ott kezdődhet hamarabb az intenzívebb rajzás. Több órás napsütés várható, csapadék nem lesz, hőség viszont annál inkább. 35-38 fokot mutathatnak a hőmérők délután árnyékban. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz. Holnap több felhőt akarhatja időnként a napot, de eső nem várható. A hőmérséklet újra 38 fokig emelkedik. Az esti órák is alig hoznak enyhülést, 26-28 fokot mérhetünk majd. Egész héten marad a kánikula.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
6: Egy meghibásodott gépjármű foglalja el az útpályát a 22. kerületben, a Bartók Béla úton, a Párhuzamos utcánál, a 13-as, a 88-as, a 113-as, a 113A és a 13A autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Mátyás Király utca és a Rózsakert utca, Minta utca közötti megállókat. Megszűnt a forgalmi akadály a Soroksári úton befelé a Kvassai Jenő út után, viszont nem működnek a jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári Hévát járónál. Tart a villamospálya a karbantartása a Könyves Kálmán körúton mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban lehet közlekedni, a Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni. Zsúfolt a Dózsa-György út a Városligeti Fasortól a Vágány utcáig, illetve a Budaörsi út a Sasadi úttól befelé, és ez még csak Budapest. Nézzük az autópályákat. Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében két autó karambolozott a 22-es kilométernél. Középső sávot lezárták, most arra már 8 kilométeres ott a dugó, ami visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Kitartást mindenkinek!
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
6: Indul a slágernap közben, a mikrofonnál Jekkel Dániel. Csodaszép hétfő, csodaszép hetet, és minden jót kívánok. Végre ez egy olyan hét, amikor már nem sülünk bele abba, amiben éppen vagyunk, legalábbis bízom benne. Amy Winehouse, Back to Black, ezzel indulunk.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Holnap után szerdán este egy ritka kettős csillagászati élmény vár ránk. Budapesten 19 óra 22 perckor kezdődik a részleges napfogyatkozás, amely 19 óra 54-kor a napnyugtakor éri el a legnagyobb 56-64%-os fedését a fővárosban. A lenyugvó nap sarló alakú nap megfigyeléséhez szigorúan szűrős szemüveg szükséges, sötétedés után pedig szabad szemmel követhetjük a Perszeid a meteorraj csillaghullását csillagászoknak, amatőr csillagászoknak, ég megfigyelőknek. A szerda este az egy örömünnep lesz, azt gondolom. 19 óra 22 perckor kezdődik, tehát Budapesten, és 19 óra 54-kor éri el a legnagyobb 56-64%-os fedését a fővárosban. Mi pedig most érjük el Nick Kershawt. Jön tőle a The Riddle itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a mikrofonnál. Jekyll Daniel, Hendrix és a Golden, a K-pop Demon Hunters főcímdalát hallgattuk, aztán megyünk tovább, és egy jó kis Hurt sláger, a Wonderful Life-nak egy picit ilyen ütemesebb verzióját hallgatjuk. 2025-ből a Purple Disco Machine adott neki egy új köntöst, rögvest a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után ezzel folytatjuk. A mai napon kánikulára, sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk térségünkben, csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután kellemes 35 fok körül alakul a hőmérséklet, nem kell tehát ezekre a 40 fok körül értékekre számítani, aztán holnap a napsütésben több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, országos eső továbbra sem várható holnap sem. Felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon csak a leállósáv járható, és a torlódás 5-6 kilométeres, az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a belső sávon halad a forgalom, így ott nem kell nagy fennakadásra számítani. Szintén a főváros felé a kiépített terelésben Biatorbágy térségében a külső sávban akadozik az előrejutás az erős kamionforgalom miatt. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében két személyautó karambolozott a 22-es kilométernél, a középső sávot lezárták, most arra már közel 8 kilométeres ott a dugó, ami visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Az M5-ösön Szeged felé az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza a 24-es és a 30-as kilométerek között a belső sávot, mozgó munkagép foglalja el, vigyázzunk rá, 2-3 kilométeres ott a kocsisor hossza. 0-30-30-30-9-8, ide várjuk az önök közlekedés infóit is, köszönjük őket előre is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM-en Szofiaris Baxter és a Get Over You után megyünk tovább, érkezik a Kowalski meg a Vega, viszont mindenképpen emlékezzünk meg arról, hogy a mai napon 40 éve rendezték meg az első magyar nagydíjat a magyaródi Hungaroringen. A pole pozíciót Ayrton Senna szerezte meg, de a futam során végig küzdve egymással végül honfitársa, a Williams Hondával versenyző Nelson Piquet győzött. A rajtrács élén Senna mellett Piquet, valamint Nigel Mansell és Alain Prost sorakozott fel. Ez volt tehát 40 éve az első verseny, az első magyar nagydíj, az első magyar Forma 1-es verseny a Hungaroringen, amiről mindenképpen érdemes volt megemlékezni. 40 évvel ezelőtt történt, és akkor most érkezik a Kowalski meg a Vega. Mit mondjak még? Ez szólít nálunk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Estétől még egy turbina termel Pakson. A Margit-szigeten lesz augusztus 20-án a Tisza-szigetek országos találkozója. Átadták az első Budapest Play utcazene fesztivál díjait. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Újabb turbina kezdheti meg a termelést a paksi atomerőműben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Duna vízállása hétfő reggel 19 cm-rel haladta meg az egy héttel korábbi mélypontot, így a második blokk 3-as turbináját este visszakapcsolják. Az alacsony vízállás miatt jelenleg mindössze egy turbina üzemel Pakson. A hétvégén csupán 1-2 cm-en múlt, hogy az erőmű történetében először az utolsó működő egységet is le kelljen állítani. A helyzet továbbra is bizonytalan, mivel újabb hőhullám érkezik. A Duna vízgyűjtő területén pedig nem várható jelentősebb csapadék. A folyó vízállását a következő napokban is folyamatosan figyelik. A Margit-szigeten rendezik meg augusztus 20-án a Tisza-szigetek országos találkozóját, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök korábban már jelezte a helyszínt, vasárnapi közösségi médiás bejegyzésében pedig minden érdeklődőt meghívott az eseményre. A Tisza-szigetek önkéntesei meghatározó szerepet játszottak a pártválasztási kampányában és a mozgósításban. A szervezet több tízezer aktivistára támaszkodhat országszerte. A Tisza a kormányváltás után is számít a közösségek munkájára, bár jövőbeli feladataik még formálódnak. Sűríti a járatokat a BKK a Sziget Fesztiválra. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba, az Óbudai Szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környéki éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, és a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A rendezvényhez kapcsolódóan a BKK Sziget City Pass by Budapest Card elnevezésű 2 és 7 napos karszalagokat hoz forgalomba, amelyek augusztus 10-e és 16-a között korlátlan számú utazásra jogosítanak Budapest közigazgatási határán belül a legtöbb vonalon. Minden eddiginél többen csatlakoztak az országos vízipisztoly csatához és rekordkísérlethez. Szombat délután több mint 40 hazai strand, élményfürdő és közösségi helyszín látogatói ragadtak egyszerre vízipisztolyt. A negyedórás akció célja a legtöbb résztvevővel megtartott vízipisztoly csata országos rekordjának megdöntése volt. A kezdeményezéshez több budapesti strand mellett Balatonlelle, Siófok, Harkány, Zalakaros, Sárvár és Sopron is csatlakozott, és a pesti alsórakpart több helyszínén is vízipisztoly csatát tartottak. Átadták az első Budapest Play utcazene fesztivál és versenydíjait a Fény utcai piac előtt. A díjat az amerikai származású, magyar gyökerekkel rendelkező Larissa Rose is nyerte el. Még a közönség Esther Brown Woodot választotta a legjobbnak. A hangszeres utcazenei díjat a latin zenét játszó Alex Torres, az Artisius külön díját pedig Héja Norbert kapta. A rendezvényen több mint 80 előadó vett részt, akik 10 budapesti helyszínen összesen 170 koncertet adtak. Erős napsütés várható, ha tehetik, kerüljék a tűzőnapot, vagy használjanak napvédőt. Emellett a hőség elől is védjék magukat, ugyanis délután 38 fokot mutathatnak a hőmérők. Estére is alig jön enyhülés, 26-28 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap több felhő lehet majd felettünk, de csapadék továbbra sem várható, legfeljebb északkeleten alakulhat ki egy-egy futózápor. A hőmérséklet csúcsértéke ismét 38 fok körül alakul majd. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
2: Felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében a 155-ös kilométernél, a határ felé vezető oldalon csak a leállósáv járható, a torlódás ott 5-6 kilométeres. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a belső sávon halad a forgalom, így ott nem kell nagy fennakadásra számítani. Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében két személyautó karambolozott a 22-es kilométernél, már minden sáv járható, de a több kilométeres kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Az M5-ösön Szeged felé az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza, a 24-es és a 30-as kilométerek között a belső sávot lassan mozgó munkagép foglalja el, 2-3 kilométeres ott az arra szóló kocsisor. Az M7-es autópályán Letenye felé Martonvásár és a Velencei tó között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki, a 35-ös és a 45-ös kilométerek között az aktuális munkaterületnél a leálló sávot zárják le, de alkalmanként egy rövid időre a külső sáv forgalmát is megállítják, a munkaterület mögött 4-5 kilométeres torlódásra kell számítani.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a délelőtt utolsó órája a mikrofonnál. Jekkel Dániel, itt vagyok önökkel, és átvezetem önöket a munkaidőn. A legnagyobb slágerekkel változatosan az első ebben az órában. Taylor Swift-é, jött az Opelite.

legnagyobb slágerek. Változatosan.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM, ez volt Damiano David és The First Time. Aztán beszéljünk most a szombati vaddisznó esetről, ugyanis riadalmat okozott Budapest belvárosában egy vaddisznó, amely a Dunát átúszva a Kossuth térre érkezett, majd a parlament felé vette az irányt. Az állat később bejutott a metró területére, ahol egy szerelvény elütötte állítólag, aztán végül sajnos kilőtték. Szakértők szerint a kiváló úszó hírében álló vaddisznók egyre gyakrabban bukkannak fel a városi környezetben, de azért ez egy hatalmas nagy teljesítmény, hogyha belegondolunk, hogy a kis patás lábaival fogja, beleugrik a Dunába, átúszik, és utána még egyébként szalad tovább, hát valószínűleg nagyon meg volt szegény, zavarodva, és hát így alakult az ő sorsa. Fel kell készülnünk, hogy egyre több vaddisznó érkezik Budapestre a környékről. Opus, Life is Life, ezzel folytatjuk. Life!

0: Itt a Sláger FM-en ez volt a Bird Lines, ami után érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, majd Sabrina Carpenter meg kínál minket egy jó eszpresszóval. Kánikulával indul a hét, bőséges napsütésre és kevés felhőre számíthatunk a mai napon. Csapadékmentes időnk lesz, miközben a délnyugati szél többfelé élénken fúj. A forróságban a délutáni órákban a hőmérséklet a 35 fok környékét fogja elérni. Felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében a 155-ös kilométernél. A határ felé vezető oldalon csak a leállósáv járható, a torlódás ott 5-6 kilométeres. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a belső sávon halad a forgalom, így ott nem kell nagy fennakadásra számítani. Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében két személyautó karambolozott a 22-es kilométernél, már minden sáv járható, de a több kilométer torlódás csak lassan oszlik fel. Az M5-ösön Szeged felé az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza. A 24-es és a 30-as kilométerek között a belső sávot lassan mozgó munkakép foglalja el. 2-3 kilométeres ott az araszoló kocsisor. Az M7-es autópályán Letenye felé Martonvásár és a Velencei tó között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 35-ös és a 45-ös kilométerek között az aktuális munkaterületnél a leálló sávot zárják le, de alkalmanként egy rövid időre a külső sáv forgalmát is megállítják. A munkaterület mögött 4-5 kilométeres torlódásra kell számítani.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM-en ez volt Eros Ramazzotti. Azt tudtuk, hogy ő a jellegzetes rekettes hangját egy tévedésnek köszönheti. Fiatal korában egy rosszul sikerült hangszálműtét miatt maradt meg ez a különleges, már a védjegyévé vált orgánon. A világhírű olasz énekes ráadásul nem csak romantikus dalairól ismert, hanem arról is, hogy hatalmas futballrajongó és alapító tagja a hazai válogatottjával rendszeresen jótékonysági mérkőzéseket játszó Nazionale Cantani énekes labdarúgó csapatnak is. Nem csak énekel, nem csak rekettes a hangja, nem csak romantikus, hanem még focizni is tud. Ő Eros Ramazzotti, őt hallgattuk az előzőekben, aztán most Belinda Caroline-nal folytatjuk. Jön tőle a Heaven is a Place on Earth.

a legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
2: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
3: Van megoldás!
2: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
3: www.hotelnautis.hu.
4: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
7: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
8: Székreállok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
9: Ki írta a Kincskereső kisködmön című művet?
10: Ez egy könyv, vagy ez egy mi?
9: Igen, hát igen. Ráadásul a franciska lehetne nem is. Ott kötelező olvasmány.
10: Na,
9: hát ezért nehéz. Na, azért próbálok segíteni.
11: Jó.
9: Móra Ferenc, Jókai Mór, vagy Kosztolányi Dezső?
10: Móra.
11: Igen, Móra Ferenc. Honnan tudtad?
10: Csak tippeltem.
11: Nem mondanál őt számot, megjátszom a lottó.
8: Székreállok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A Tisza benyújtotta a Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Újra Budapestre jön a világ egyik legnagyobb pankrációs sója. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Benyújtotta a Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet a Tisza parlamenti frakciója. A dokumentumot a 141 tiszás képviselők közül 140-en írták alá. Egyedül az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forstoffer Ágnes házelnök kézjegye hiányzik róla. A jelöléshez legalább 40 képviselő támogatása szükséges, így Baka András hivatalos jelölté válhat a keddi választáson. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolja, de csak 6 aláírást nyújtott be, ezért a jelölése önmagában nem érvényes. A Fidesz és a KDNP közölte, hogy nem vesz részt az államfő megválasztásában, mivel illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az ellenőrzött játszóterek több mint harmadánál talált hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Az országos vizsgálat során mintegy 3000 játszótéri eszközt ellenőriztek, és ezek 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. A vizsgálatok a közterületi, valamint a bölcsődék, óvodák és iskolák udvarán található játszóterek mellett a szállodákra, éttermekre, társasházakra és játszóházakra is kiterjedtek. Az eddig kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A hatóság hangsúlyozta, az eszközök biztonságáért, rendszeres felülvizsgálatáért és a hibák kijavításáért minden esetben az üzemeltető felel. Ha egy jelzett problémát nem orvosolnak, azt a fogyasztóvédelmi hatóságnál is be lehet jelenteni. Látványos óriásbábos felvonulással hangolódtak a királyi napokra Székesfehérváron. A különleges figurák a fesztivál mai kezdete előtt utoljára vonultak végig hétvégén a történelmi belvároson, ahol sok érdeklődő kísérte őket. A királyi napok Székesfehérvár legnagyobb történelmi fesztiválja. A rendezvénysorozat a város középkori hagyományait és királyi múltját idézi fel. A történelmi környezetben zajló programok kulturális élményeket kínálnak minden korosztály számára. Közel egy évtized után újra Magyarországra érkezik a VVE, a világ egyik legismertebb pankrációs sójával. 2027. január 24-én a budapesti MVM Dome ad otthont, a Road to Royal Rumble európai turné egyik állomásának, ahol a pankráció világsztárjai egy látványos, egész estés szupershowval várják a közönséget. A nézők láthatják kedvenc VVE szupersztárjaikat akcióban, köztük a vitathatatlan bajnokot CM Punkot és a női világbajnokot Liv Morgant. Nem lesz idén túl zajos a sziget. A mérések szerint jóval a megengedett határérték alatt marad a Sziget Fesztivál zajszintje a harmadik kerületben, közölte a rendezvény főszervezője. A Búza utcában és a főtéren végzett éjszakai mérések minden esetben 55 decibel alatti értéket mutattak. A zajszintet a 4. és a 13. kerületben is ellenőrizték, állandó mérőállomásokkal és mozgó zajbrigádokkal. Panaszt azonban tehetnek a lakosok, ez esetben beazonosítják, hogy melyik színpadról érkezik a hang, és szükség esetén azonnal csökkentik a hangerőt. A szabályok szerint este 11 óra előtt 65, utána pedig 55 decibel a megengedett felső határ. A Sziget mai 0. napján a Fét lesz, a Morcsiba és Goran Bregovic is fellép. Folytatódik a meleg nyári idő, délután is zavartalan lesz a napsütés, a hőmérséklet pedig 38 fokig emelkedik. A napvédelemről ne feledkezzenek meg, mert az UV-sugárzás nagyon erős. A következő napokban is folytatódik a kánikula, bár holnap több felhő érkezhet, számottevő csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 36-39 fok között alakul.
3: Baleset történt az Üllői úton kifelé a Vágóhíd utca előtt, a középső sáv nem járható. Tart a műszaki mentés a Budaörsi úton befelé az Ólyom köz előtt, az M1-M7 közös bevezető szakaszán a Balatoni úttól araszolásra kell készülni. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban lehet utazni, közlekedni a Gyáli úttól, csak lépésben halad a forgalom. Továbbra is a felborult kamiont mentik az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Moson-Magyaróvár térségében a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon csak a leálló sáv járható, a torlódás 5-6 kilométer hosszú, kitartást mindenkinek arra felé. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében korábban két személyautó karambolozott a 22-es kilométernél, már minden sáv járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszolgat felfelé. Kitartást mindenkinek, is ha látnak valamit, 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Délután is a mikrofonnál Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy együtt töltjük ezt a kellemes hétfő délutánt is. Itt lesz velük ebben az órában a Soulwave Joe Cocker, illetve Enrique Iglesiasszal. Indulunk is!

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Megmérték a Sziget Fesztivált, ami alapján jóval a megengedett határérték alatt marad a zaj szintje. A harmadik kerületben, a Búza utcában és a főtéren végzett éjszakai ellenőrzések minden esetben 55 decibel alatti értékeket mutattak. A hatóságok állandó mérőállomásokkal és mozgó brigádokkal figyelik a zajt, így lakossági panasz esetén azonnal csökkenteni tudják a hangerőt. A ma induló nulladik napon egyébként a Fate lesz, illetve a Morcsiba is fel fog lépni, és egyes Sláger FM hallgatók, akik játszottak velünk, a Sláger FM jó voltából lehetnek ott ezen a koncerten, ezen a fesztiválon. Nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek, jön a Soul Wave és a Kalandor.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Joe Cocker és a Summer in the City után érkeznek az időjárási és közlekedési információk. Majd a Little Mix és a Breakup Song nyitja az óra második felét. Nézzük vételkörzetünk időjárását, hát azt látjuk, hogy a mai napon kánikulára lehet számítani. Sok napsütéssel, kevés felhővel, csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután aztán 35 fok környékére emelkedik fel a hőmérséklet. Aztán holnap a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, országos esőre továbbra sem kell számítanunk. Baleset történt az Üllői úton kifelé a Vágóhíd utca előtt, a középső sáv nem járható. Tart a műszaki mentés a Budaörsi úton befelé az Ólyom köz előtt, az M1 M7 közös bevezető szakaszán a Balatoni úttól araszolásra kell készülni. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban lehet utazni, közlekedni a Gyáli úttól, csak lépésben halad a forgalom. Továbbra is a felborult kamiont mentik az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Moson-Magyaróvár térségében a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon csak a leálló sáv járható. A torlódás 5-6 kilométer hosszú, kitartást mindenkinek arra felé. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében korábban két személyautó karambolozott a 22-es kilométernél. Már minden sáv járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszolgat felfelé. Kitartást mindenkinek, és ha látnak valamit, 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kelly Rowland és David Guetta közösét hallgattuk, ez volt a When Love Takes Over, aztán megyünk tovább Lola Young Messi című dalával, ami hatalmas nemzetközi sikert aratott a tavalyi évben. Miután felkerült a TikTokra és listavezető lett többek között a brit slágerlistán is, az énekesnő elmondása szerint a nyers, szókimondó pop soul dal egyfajta ADHD himnusz, amely a párkapcsolati elvárásokról, a belső ellentmondásokról és a tökéletesség kényszeréről szól, és így együtt ezek egy ilyen hatalmas nagy zűrzavart keltenek az énekesnő fejében. Erről énekel Lola Young, jön tőle a Messi.
1: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kedden délután 2 órakor szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Nyomoz a rendőrség a hajógyári szigeti koncerten történt rosszul létek miatt. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára. Jó napot kívánok, Szendő Fjóri vagyok. Kedden délután 2 órakor szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről. A Tisza frakció 140 képviselője írásban támogatta Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökének jelölését. Az érvényes jelöléshez legalább 40 országgyűlési képviselő ajánlására van szükség. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András szakmai tekintélye, függetlensége és több évtizedes közjogi tapasztalata biztos alapot jelenthet a következő időszakban. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelölte, de mivel csak 6 aláírás gyűjtött össze, így nem állhat jelöltként. A Fidesz korábban közölte, hogy nem vesz részt az államfő megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Újabb turbina kezdheti meg a termelést a paksi atomerőműben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Duna vízállása hétfő reggel 19 cm-rel haladta meg az egy héttel korábbi mélypontot, így a második blokk 3-as turbináját este visszakapcsolják. Az alacsony vízállás miatt jelenleg mindössze 1 turbina üzemel Pakson. Kábítószerbirtoklás miatt nyomoz a rendőrség a hajógyári szigeti koncerten történt rosszul létek miatt. A Telex a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva azt írja, a nyomozók már több tanút meghallgattak, céljuk a történtek teljes körű tisztázása. Egy fiatal még vasárnap osztolt arról, hogy hugát valószínűleg tudtán kívül bedrogozhatták a szombati buli alatt. Nem sokkal később egy 39 éves nő videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összecsuklott. Vasárnap este a rendezvénynek helyet adó Sziget is reagált a történtekre. Azt írták, őket is mélyen felháborították a közösségi médiában megjelent beszámolók, és mindenkit, aki ilyen esettel érintett, arra bátorítanak, hogy forduljon a rendőrséghez. Nem tudni, mi lesz az üres zuglói irodakomplexummal. Karácsony Gergely szerint az volna a legrosszabb, ha évekig üresen állnának a Bosnyák téren felépült épületek. A főpolgármester azt mondta, megérti, hogy a kormány el akar állni a mintegy 300 milliárd forintos szerződéstől. A város érdeke ugyanakkor az épületek hasznosítása, akár állami, akár magántulajdonban. Szerinte az irodák mellett kereskedelmi vagy más funkciót is kaphatna az épület együttes. A kormány a múlt héten jelentette be, hogy a beruházásban talált szabálytalanságok miatt nem veszi át az épületeket. A Bayer Constructhoz köthető ZVK Development azonban vitatja a kormány döntésének jogszerűségét. A cég szerint sem a szerződéstől való elállás, sem a vételár visszakövetelése nem megalapozott, ezért bírósághoz fordul. 3 hónapja csökken a magyarországi panellakások ára, közölte a Duna House. A panelek átlagos négyzetméter ára februárban érte el a csúcsot, júliusra azonban több mint 8%-kal mérséklődött. A téglaépítésű lakások ára eközben tovább emelkedett, és júliusban érte el az idei legmagasabb szintet. A használt lakások piacán összességében mégsem beszélhetünk árcsökkenésről. Az átlagár tavasz óta körülbelül 1%-kal emelkedett. Ennek oka, hogy Budapesten a használt lakások mintegy 4/5-e téglaépítésű, így ezek drágulása ellensúlyozza a panelek árának visszaesését. Ma is maximumon van a hőség, az erős napsütésben 38 fokig melegszik az idő délután, felhőkkel nem nagyon találkozhatunk és csapadék sem lesz. Estére 26-28 fokig hűl a levegő. Holnap valamivel több felhő lehet fölöttünk, de ez nem enyhíti majd a meleget, megint 39 fokot mérhetünk, csapadék pedig legfeljebb északnyugaton lehet. Az előrejelzés szerint egész héten folytatódik a meleg nyári idő és a sok napsütés.
2: Az M1-es autópályán Hegyesalom felé Mosonmagyaróvárnál a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leállósáv járható, a torlódás közel 10 kilométeres. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon tudnak haladni az autók, a főváros felé ott 2 kilométert kell a torlódásban várakozni. Az M5-ös autópályán Szeged felé Örkény térségében javítják a burkolatot, az 53-as kilométernél csak egy sáv járható, 1-2 kilométeres az araszoló kocsisorhoz. Az erős forgalom miatt az M7-esen Letenye felé Érd és Martonvásár között lassabban haladnak, szakaszosan torlódnak a járművek, mindenképpen érdemes hozzáadni egy néhány percet a tervezett menetidőn között arra felé. 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is, hogyha látnak valamit útközben, küldjék el, előre is köszönjük a többi úton lévő hallgató nevében is.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, hallgatjuk tovább a legnagyobb slágereket változatosan, ezzel pörgetjük a munkaórákat, hogyha pihenünk, akkor pedig kihasználjuk a szabadidőt. Mojo, Lady, ezzel indulunk. Sláger!

A Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hoztam egy jó írt, ugyanis újra indulhat a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája, miután a Duna vízszintje ma reggelre enyhén emelkedett a mélypontról. Az alacsony vízállás miatt a hétvégén kis hián az utolsó működő egységet is le kellett állítani a múlt héten, azonban a helyzet mostanára egy picit javult, az újabb hőhullám miatt viszont továbbra is bizonytalan marad a Duna helyzete, úgyhogy továbbra is nagyon drukkolunk, egyelőre jónak tűnik az irány, és az mindenképpen jó, hogy most egy újabb turbina tudott bekapcsolódni, beindulni. Cameo és a Word Up, ez érkezik itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ló és a Get Lucky, ezzel kívánunk mindenkinek nagyon szerencsés napot a mai napra is. Hát az időjárás kapcsán hatalmas nagy szerencse lenne, hogyha most hát végre jönne egy kis eső, nem is kicsi, hanem nagy, nagy szükség lenne erre, viszont sajnos nem számíthatunk erre, mondom már is a részleteket, illetve jönnek a közlekedési infók is, majd Mark Ambor és a Belong Together nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en. Nézzük vételkörzetünk időjárását, hát azt látjuk, hogy a mai napon kánikulára lehet számítani. Sok napsütéssel, kevés felhővel, csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután aztán 35 fok környékére emelkedik fel a hőmérséklet. Aztán holnap a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, országos esőre továbbra sem kell számítanunk. Az M1-es autópályán Hegyesalom felé Moson-Magyaróvárnál a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leállósáv járható, a torlódás közel 10 kilométeres. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon tudnak haladni az autók, a főváros felé ott 2 kilométert kell a torlódásban várakozni. Az M5-ös autópályán Szeged felé Örkény térségében javítják a burkolatot, az 53-as kilométernél csak egy sáv járható, 1-2 kilométeres az arra szóló kocsisor. Az erős forgalom miatt az M7-esen Letenye felé Érd és Martonvásár között lassabban haladnak, szakaszosan torlódnak a járművek. Mindenképpen érdemes hozzáadni egy néhány percet a tervezett menetidőnkhöz ott arra felé. 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, hogyha látnak valamit útközben, küldjék el. Előre is köszönjük a többi utolévő hallgató nevében is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A 2000-es évek elejének egyik hatalmas nagy elektronikus zenei slágere 2002-ből szólt, a Junior Senior és a Move Your Feet. Egy Miami kutatás során arra keresték a választ, hogy miért vonzák jobban a szúnyogokat egyes emberek. Önök is bizonyára észrevették már azt, hogy vannak olyanok, akiket jobban csipkednek a szúnyogok, mondjuk egy estei sütögetés során, és vannak, akiket egyáltalán nem. Na, de a tudósok megállapították, hogy nincs egyetlen univerzális szúnyogmágnes, mivel a vizsgált három faj mindegyike más-más illatprofilhoz vonzódik, amelyben a bőr mikrobiomja és az egyedi testszag játszik döntő szerepet, úgyhogy ez alapján nem lettünk okosabbak, de legalább ezt is jól megvizsgálták. Menjünk tovább a Well Hello-val. Ez most a város szemei.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
3: Sziasztok, Ellel Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mish Music. Ellel Junior Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
4: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
5: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
6: Van megoldás!
5: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vitál Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vitál Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
6: www.hotelnautis.hu.
7: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, terápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Gondoltatok már arról, hogy eljön az idő, amikor szerelmesek lesznek?
12: Hát igen, persze. Ha nagyobbak leszünk.
11: És akkor azt hogy képzelitek, hogy kocsival jön értetek? Vagy virágot hoz? Hogy kell öltözködnie egy fiúnak? Az fontos?
12: Hát nem annyira.
13: Hát azért jobb, mint hogy mondjuk nálunk van a suliba olyan, aki lent hordjagatja egy
14: kicsit. Az nem szép.
11: Az nem szép. De aki öltönybe jár iskolába, és hát nem az igazgató.
14: Az érettségizni vagy.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Hivatalosan is Bak András az egyetlen köztársasági elnök jelölt. Kormányzati honlap indult a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Inváziós fajok miatt vannak most szúnyogok az országban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kedden dönthet az országgyűlés arról, hogy Bak András legyen Magyarország következő köztársasági elnöke. A jelölt mögött a Tisza párt 140 képviselőjének támogatása áll, miközben Magyar Péter szerint a Fidesz nem állít saját jelöltet, a Mi Hazánk pedig nem tudta összegyűjteni az induláshoz szükséges 40 aláírást, közölte a miniszterelnök. A szavazás kedden 14 órakor lesz. Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A TELCE vezető szerint a deepfake tartalmak és az AI által generált videók embereket és vállalkozásokat tehetnek tönkre, ezért fontos a szabályozás, például az Európai Unió AI Act rendelete, amely előírja a mesterséges intelligenciával készült tartalmak jelölését. A weboldal a mihivatal.gov.hu címen érhető el. A tavak és folyók alacsony vízszintje miatt a hazai szúnyogfajok egyedszáma minimálisra csökkent, ugyanakkor egyre több területen jelentek meg az inváziós szúnyogok, köztük az ázsiai tigrisszúnyog. A hazai fajok lárvái csak néhány mocsaras területen fejlődnek, ezeket Békésvár megyében légi, Pestvár megye déli részén földi biológiai módszerrel kezelik. A tigrisszúnyogok viszont a ház körüli kisebb vizekben szaporodnak, ezért csak lakossági odafigyeléssel csökkenthető a terjedésük. Budapesten a 3., a 4. és a 23. kerületben, valamint több balatonparti településen földi permetezés vált szükségessé. Ritka és látványos csillagászati eseményt figyelhetünk meg szerdán. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarország teljes területéről. A jelenség az ország nyugati részén lesz a leglátványosabb, az Osztrák-Határ közelében a hold a lenyugvó napkorongjának akár 86%-át is eltakarhatja. Jó megfigyelő hely lehet az Alföld, a Balaton déli partja és a Velencei-tó keleti partvidéke. Budapesten a budai hegyek korlátozhatják a pillanatot, míg a pesti Dunapart egyes szakaszairól kedvezőbbek lehetnek a körülmények, írja a Magyar Csillagászati Egyesület. Budapesten szerdán 19 óra 22 perctől 20 óra 8 percig lesz követhető a jelenség, amelyhez csak megfelelő védőeszköz napszűrő alkalmazás ajánlott, a maximális fedettség pedig 70% körül alakul majd. Kiderült, mit kérnek a szigeten fellépő világsztárok a backstage-be. A fellépők a nehezen beszerezhető ételek és a drága italok helyett mostanában inkább a fenntarthatóságot és az egészséges életmódot tartják szem előtt, mondta az RTL egyik műsorának a Sziget Booking menedzsere. Bóna Márk elárulta, hogy Louis Capaldi például egy szobabiciklit kért az öltözőjébe. A Bring Me the Horizon tagjai egyenesen kitiltották az alkoholt a színfalak mögött. Zara Larsson pedig sushit és kókuszvizet szeretne majd fogyasztani a fellépése előtt. A legtöbb sztár ugyanakkor szeretné kipróbálni a magyar gasztrómiát, ráadásul sokan kikötötték, hogy csak helyi alapanyagokat használhatnak fel az ételeik elkészítéséhez. Volt olyan előadó, a neve titok, aki egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért. Kánikulával indult a hét, a sok napsütés mellett csak kevés felhő van most, az égen csapadék nem várható. Most 35 fok körül van a hőmérséklet. Éjszaka most sem fogunk fázni, általában 16 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett kevés helyen lehet csapadék, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 38 fok között alakul majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
6: Az M1-es autópályán Győr elkerülő szakaszán a 115-ös kilométernél ég a rézsű. A füst miatt lényegesen lecsökkent a belátható út hossza, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek ott arra felé. Az M5-ös autópályán Szeged felé Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál folytatódik a munkavégzés a 75-ös kilométernél, jelenleg nagyjából 1 kilométeres a kocsisor a munkaterület mögött. Erős a forgalom az M7-es autópályán Letenye felé, Érd és Martonvásár között lassabban haladnak az autók, szakaszosan torlódnak. A 22-es főúton Salgótarján és Kishartyán között két személyautó összeütközött, a 63-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 445-ös főúton Kecskemét elkerülő szakaszán egy személyautó szalagkorlátnak hajtott, a 4-es kilométernél lezárták a félútpályát, óvatosan közlekedjenek arra felé. Várjuk az önök közlekedési infóit is, 0630 30 30 95 8, a hívható és SMS számunk.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Indul az újabb óra, köszönjük szépen a híreket a mikrofonnál. Továbbra is Jekkel, Dániel, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Ezzel adva egy kellemes hangulatot ennek a mai délutánnak. Lady Gaga, The Dead Dance, aztán jön The Weeknd is.
16: Ez... a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en ez volt most, az Ardenerry-ből ismerős Alex Warren tőle az újdonságát hallgattuk, friss ropogós dal, ez volt a Passenger. Teljesen megújult a Veszprém Balaton Film Picnic programja, nem most, hanem 17 nap múlva kezdődik, augusztus 27-e és 29-e között, mint egy 70 alkotással, közönség találkozókkal, koncertekkel, valamint premier előtt vetített filmekkel, köztük a Dobó Kata és Szilágyi Fanni rendezte, még egy kívánsággal várják a közönséget, Veszprémben és Balatonfüreden, ez a Veszprém Balaton Film Picnic. Nagyon jó szórakozást kívánunk hozzá mindenkinek, augusztus 27-én kezdődik, és egyszer vége lesz, nem úgy, mint a következő sztorinak, amiről Lime-el énekel nekünk, ez tőle a The Neverending Story.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. A német DJ producer Alex Warren és a Bad Ideas, melynek mondani valója, hogy mindig a legrosszabb ötletekből történnek, születnek a legjobb emlékek, ezért nem érdemes félni nagyon tőlük. Ketszáj, Gabriela, ezzel folytatjuk az időjárási és közlekedési infók után.

0: Kánikulával és ragyogó napsütéssel indult a hétvétel körzetünkben. Csapadékra egyáltalán nem kell számítani. A délutáni hőmérséklet 35 fokot fog mutatni, amikor a legmelegebbet mérhetjük. A délnyugati szél viszont többfelé élénken fújhat, és ez adhat némi frissességet. De szépen lassan megint emelkedni fog a hőmérséklet, úgyhogy használjuk ki, amíg nincsenek még ilyen 40 fokok. Az M1-es autópályán Győr elkerülő szakaszán a 115-ös kilométernél ég a rézsű. A füst miatt lényegesen lecsökkent a belátható út hossza, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek ott arra felé. Az M5-ös autópályán Szeged felé Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál folytatódik a munkavégzés a 75-ös kilométernél, jelenleg nagyjából 1 kilométeres a kocsisor a munkaterület mögött. Erős a forgalom az M7-es autópályán Letenye felé, Érd és Martonvásár között lassabban haladnak az autók. Szakaszosan torlódnak. A 22-es főúton Salgótarján és Kishartyán között két személyautó összeütközött, a 63-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 445-ös főúton Kecskemét elkerülő szakaszán egy személyautó szalagkorlátnak hajtott, a 4-es kilométernél lezárták a félútpályát, óvatosan közlekedjenek arra felé. Várjuk az önök közlekedési infóit is, 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek, a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ön kitöltötte már a zenei kvízünket? Na, hogyha esetleg nem, akkor irány a slágerfm.hu vagy a Sláger FM applikációja, ugyanis a kitöltők között három wellness hétvége talál gazdára. Szállodánként egy kétszemélyes, két éjszakás wellness hétvégéről beszélünk, Gárdonyban, Mátrafüreden vagy Siófokon, úgyhogy mindenképpen érdemes kitölteni a zenei kvízünket, beleszólni, hogy mi szóljon, ezzel nem csak a rádió zenei kínálatához tud hozzájárulni, hanem a saját feltöltődéséhez is, ugyanis mondom még egyszer, három darab kétszemélyes, két éjszakás wellness hétvége a tét. Megyünk tovább, Guns N' Roses, Paradise City, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. Fél időhöz érkezett a NAV balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Fedett színpad épül az Esztergomi Városszínházban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A miniszterelnök azt mondta, hogy energiaválságot okozott a hőhullám és az előző évtizedek mulasztása. Szerinte a korábbi politikai elit szándékosan nem foglalkozott a klímaváltozás és vízhiány kezelésével, példaként említve a Vízgazdálkodási Tudományos Intézet 2012-es felszámolását. A kormányfő szerint az aszályos nyár nem csak a velencei tavat veszélyezteti, hanem a Dunavíz szintjét is olyan kritikusan alacsony szintre sodorta, amely már a Paksi atomerőmű működését is fenyegette. Magyar Péter arról is beszélt, szimbolikus, hogy Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Európa legszigorúbb szabályai szerint működő vízügyi hatóságot hoz létre még az idén. Fél időhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
2: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most, nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottat bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
1: Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. A nyári évad végén indul az Esztergomi Várszínház színpadának befedése, és a nézőtér teljes széksora is megújul. Könnyű szerkezetes színpadfedés készül, a 250 fős nézőtér 90-es évekből származó háttámla nélküli fapallóit korszerű székekre cserélik, így helyre szóló jegyek lesznek majd. A beruházás az elektromos hálózat, az öltözők és a vizes blokkok felújítására is kiterjed. A színház produkcióit évente mintegy 10 000 néző látogatja. A fejlesztés egy magyar-szlovák határmenti kulturális turizmus most erősítő projekt része. A közel 400 millió forintos együttműködésben több település kulturális helyszínei is megújulnak. Idegesíti a turistákat egy olasz faluban, hogy kolompolnak a tehenek. Az észak-olaszországi Serina faluban állítólag még éjszaka sem tudnak a tehenektől pihenni az emberek, akadt olyan is, aki a hangos kolompok miatt inkább hazautazott. A mintegy 2000 lakosú kis település polgármestere világossá tette, hogy semmi sem fog változni. Szerinte a kolompok hangja épp úgy annak a térségnek a része, mint a legelők vagy a friss hegyi levegő. Úgy fogalmazott, olyan ez, mintha valakit a tenger mellett a hullámok zaja idegesítene. Holnap sokfelé napsütésre számíthatunk, bár időnként megjelennek a felhők az égen. Csapadék csak északon, északkeleten és helyenként nyugaton fordulhat elő. A reggel már több helyen 20 fok felett indul, délután pedig igazi nyári forróságra készülhetünk ismét, 32 és 39 fok közé melegszik majd a levegő. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál, a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leállósáv járható, ez közel 10 kilométeres torródást eredményez. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon haladhatnak az autók, a főváros felé jelenleg 2 kilométeres a torlódás. Szintén az M1-esen Győr elkerülő szakaszán a 115-ös kilométernél továbbra is ég a rézsű, a füst miatt lényegesen lecsökken a belátható út hossza, ezért kérjük fokozott figyelmet figyelemmel, óvatossággal haladjanak ott az érintett szakaszon. Budapesten történt egy baleset, az Üllői úton kifelé a Vágóhíd utca előtt a középső sáv nem járható. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Budaörsi úton befelé a Zólyom köz előtt az M1 M7 közös bevezető szakaszán a Balatoni úttól kell araszolásra készülni. Egy meghibásodott gépjármű foglalja el a fél útpályát, a 22. kerületben a Bartók Béla úton a párhuzamos utcánál óvatosan közlekedjenek ott. Továbbra is tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban lehet közlekedni, a Gyáli úttól viszont csak lépésben lehet haladni.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul az újabb óra, 3 óra után sem állunk meg, hanem pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel még ebben az órában. Bízom benne, hogy velem tartanak mindenképpen. Danny Swims, Bad Dreams, ezzel indulunk.
0: Ez a

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, a Womack and Womack és a Teardrops után majd Olivia Dean érkezik, de előtte még beszéljünk arról, hogy látványos, óriás, bábos felvonulással hangolódtak Székesfehérváron a királyi napokra. A különleges figurák a fesztivál mai kezdete előtt vonultak végig a történelmi belvároson, a város legnagyobb kulturális események, gazdag programokkal és történelmi múltat idéző élményekkel várja a látogatókat, mindez tehát Székesfehérváron a királyi napok, amihez nagyon jó szórakozást kívánunk. Jó, tehát Olivia Dean, ez a So Easy.

faces.

Snap, Rhythm is a Dancer. Ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán megyünk tovább. Benzon Boone érkezik a Beautiful Things-el. A legfrissebb időjárási és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en. Beautiful!

0: Nézzük ételkörzetünk időjárását. Hát azt látjuk, hogy a mai napon kánikulára lehet számítani. Sok napsütéssel, kevés felhővel, csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután aztán 35 fok környékére emelkedik fel a hőmérséklet. Aztán holnap a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként, északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, országos esőre továbbra sem kell számítanunk. Hajnali órákban felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál, a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leállósáv járható, ez közel 10 kilométeres torródást eredményez. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon haladhatnak az autók, a főváros felé jelenleg 2 kilométeres a torlódás. Szintén az M1-esen Győr elkerülő szakaszán a 115-ös kilométernél továbbra is ég a rézsű, a füst miatt lényegesen lecsökken a belátható út hossza, ezért kérjük fokozott figyelemmel, óvatossággal haladjanak ott az érintett szakaszon. Budapesten történt egy baleset, az Üllői úton kifelé a Vágóhíd utca előtt a középső sáv nem járható. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Budaörsi úton befelé, a Zólyom közelőtt az M1-M7 közös bevezető szakaszán a Balatoni úttól kell araszolásra készülni. Egy meghibásodott gépjármű foglalja el a fél útpályát, a 22. kerületben a Bartók Béla úton a Párhuzamos utcánál óvatosan közlekedjenek ott. Továbbra is tart a villamos pálya karbantartása. A Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban lehet közlekedni, a Gyáli úttól viszont csak lépésben lehet haladni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

0: slágere felben szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és most egy különleges pillanat jött el, ugyanis megérkezett Ági, ugye? Áginak hívnak.
1: Megismersz?
0: Jól emlékszem, igen. Szia, Ági. Zsupos Ági, innentől kezdve a mikrofon mögött. Na, hello, Ági, na milyen? Így már egy ideje azért mondjuk kipróbálgatod, de így a hírolvasói mikrofon mögül átülni, a műsorvezetői mögül, hogy vagy vele?
1: Nagyon jó, imádok a hallgatókkal rádiózni akármelyik napszakban. Eddig ugye főleg téged helyettesítettelek, Dani, de most már azt hiszem, hogy kezdem elbitorolni mások nyaralását is, hogyha szabad így fogalmazni. Amúgy annyit akartam mondani, hogy idefelé jövet, még mindig éreztem, hogy iszonyat a hőség, és ma is bőven 30 fok fölött lesznek a maximum értékek. Úgyhogy szerintem mindenki vigyázzon, mert én most megint újatlanba jöttem, és már most érzem, hogy egy kicsit megégtem, pedig nem sokat jöttem.
0: De jól áll egyébként, meg jól nézel ki, jól áll ez a bardoság, ez a műsorvezetői arc.
1: Dani, csak mondd, hogyha szükséged van valamire, jó?
0: Te? Jó, az adáson kívül mondom, mert nem adás kompatibilis, hogy mire van szükség.
1: Nem úgy érted. Tudod, a dicséret helyett inkább egyenesen várom, hogy mit csináljak meg helyetted. Oké, okay, köszönöm szépen, hogy átadod a stafétát. Teljes lendülettel készülök, és bízom benne, hogy este 10-ig sokan fogunk együtt rádiózni itt a Sláger FM-en.
0: Nagyon jó, hogy jöttél, mert egyébként megkérdezték SMS-ben, mennyi már, Dani, mikor jön már Ági? Most jön Ági.
1: Biztos, hogy nem.
0: Innentől kezdve övé a terep. Köszönöm szépen a mai figyelmet. Holnap 10-kor találkozunk, addig is mindenkinek minden jót. Ciao.
1: Várunk vissza, szia!

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
1: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
3: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
6: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
7: Tudta, hogy egy speciális, szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjelhu projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kisősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
8: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
0: Sláger FM.
9: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A kormányfő szerint a teljes államigazgatást újra kell építeni. Vidéki polgárőrök is segítik a budapesti közbiztonság erősítését. Eltűnt egy feltételezett II. Világháborús robbanótest a Dunapartról. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A miniszterek a válság lezárulta után a hozzájuk tartozó intézményekben végrehajtják a kritikus infrastruktúráknál a szükséges vezetőcseréket, és a vizsgálatokat is elindítják, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, az államigazgatásban és az állam által működtetett cégekben szakértői szinten kiváló emberek dolgoznak, akiket megfojt a múlt vezetőinek mentalitása. Jelezte, hogy rengeteg helyen lecserélték ezeket a pártkádereket az utóbbi hónapokban, de a soha nem látott hőség és az energetikai válsághelyzet miatt nem kellő időben, és talán nem kellő gyorsasággal ment végig a tisztító tűz mindenütt. A tavak és folyók alacsony vízszintje miatt a hazai szúnyogfajok egyedszáma minimálisra csökkent, ugyanakkor egyre több területen jelentek meg az inváziós szúnyogok, köztük az ázsiai tigrisszúnyog. A hazai fajok lárvái csak néhány mocsaras területen fejlődnek, ezeket Békésvár megyében légi, Pestvár megye déli részén földi biológiai módszerrel kezelik. A tigrisszúnyogok viszont a ház körüli kisebb vizekben szaporodnak, ezért csak lakossági odafigyeléssel csökkenthető a terjedésük. Budapesten a 3., a 4. és a 23. kerületben, valamint több balatonparti településen földi permetezés vált szükségessé. A vidéki polgárőrök aktívan bekapcsolódtak Budapest közbiztonságának megerősítésébe az Országos Polgárőr Szövetség által indított Egy nap Budapest közbiztonságáért akció keretében. A kezdeményezés közvetlen reflexió a kormány által elrendelt 30 napos fokozott rendőri ellenőrzésre, valamint a budapesti rendőrfőkapitányság és a kerületi önkormányzatok kéréseire a fővárosi közterületi rendhelyreállítására. A vendégpolgárőrök az első szakaszban augusztus 7-e és 20-a között a rendőrség által kijelölt közbiztonsági szempontból kiemelt helyszíneken elsősorban a külső kerületekben járőröznek a helyi polgárőrökkel együtt. Az első hétvégén Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád és Pest vármegyéből összesen 23 polgárőr teljesített vendégszolgálatot a fővárosban. Különös ügyben indított büntetőeljárást a budapesti rendőrfőkapitányság, miután eltűnt egy feltételezett második világháborús robbanótest a Duna 22. kerületi szakaszáról. A lövedék a rendkívül alacsony vízállás miatt vált láthatóvá az Iszapban a Nagytétény út közelében. A bejelentő férfi ma a fényképet is átadott, de mire a járőrök a helyszínre értek, a tárgy már eltűnt, csak a benyomódott helyét találták meg. A hatóságok szerint valaki a bejelentés és a kiérkezés közötti rövid időben elvihette azt. A rendőrség figyelmeztet, hogy a több évtizede vízben vagy földben fekvő katonai eszközök rendkívül veszélyesek, és aki bármit tud, most a tárgy holdétéről hívja a 112-t. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, amely 100 felújított klasszikust tűz műsorra fővárosi helyszíneken, köztük az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi Moziban és az Art Plus Cinemában. A programban olyan ikonikus filmek szerepelnek, mint az Emily csodálatos élete, a Thelma és Louise, a Hamu és Gyémánt, a Zongorista, valamint Keleti Márton a Csoda csatár című vígjátéka, amelyet az eredeti Puskás Ferenccel forgatott változatban láthat a közönség. A fesztivál diákvetítésekkel, workshopokkal és élőzenés programokkal várja a nézőket. A teljes programot augusztus végén teszik közzé. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Most tetőzik a mai kánikula a Sláger FM vételkörzetében, a ragyogó napsütésben jó kalátási viszonyok, eső pedig sehol sem zavarja a munkából hazaindulókat, így aztán végig száraz burkolatokra számíthatunk. A melegfronti hatás és a 35 fok körüli csúcshőmérséklet miatt könnyebben elfáradunk. A figyelmünk is hamarabb lankad, úgyhogy legyenek óvatosak, nagyon erős a napsütés, és ez még késő délután is így lesz, úgyhogy gondoskodjanak a bőrük védelméről. Ha autóban ülnek, tartsanak nagyobb követési távolságot és egy hosszabb út előtt iktassanak be néhány perc pihenőt.
12: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
11: Friss közlekedési információk érkeznek már is a MÁV képviseletében Kis Horváth Leventétől. Szia, hallgatunk!
13: Szervusz Ági, köszöntöm a hallgatókat! A Sláger FM vételkörzetében útrakelőknek jó hírem van, zavartalanul zajlik a délutáni vonatforgalom, zajlanak a nyári karbantartások, ezért a Szobi fővonalon péntekig változott a menetrend a Nagymaros és Szob között. Korábbi indulásokra is kell számítani, néhány G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. A ceglédi vonalon a nyár végéig módosult a menetrend, a monori S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan is indulnak. Az S21-es vonatok jövő hét szerdáig csak Dabas és Lajos Mize között közlekednek, Kőbánya-Kispest és Dabas között MÁV buszok szállítják az utasokat. A részletekről, valamint az aktuális forgalmi változásokról a mávcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
11: Köszönjük!
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: 4 óra múlt, Zsupas Ági vagyok, és remélem velem rádióznak a következő néhány órában itt a Sláger FM-en. A 2026-os futballvilágbajnokság hivatalos himnuszával indulunk. Ez nem más, mint Megan Thee Sensation és a DNA David Guettával.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM. Ha ma este szabadtéri mozival indítanák a hetet, 8 órától kezdődik a Mozisziget a Margit-szigeti atlétikai centrumban, ezt tudom ajánlani. Az Egy rossz korszak gyermekei című tavalyi olasz filmet eredeti nyelven magyar felirattal vetítik majd. Három egymástól nagyon különböző fiatal útkeresését követhetjük egy római függőségkezelő intézetben, ez már önmagában egy nagyon érdekes téma. A belépés ingyenes, de érdemes magunkkal vinni saját pokrócot és némi innivalót, mert hát meleg van még éjszaka. És a vetítést csak megfelelő időjárásban fogják megtartani, ettől én nem félek, hogy emiatt elmaradna. Jöjjön most egy Grammy-díjas dal, a Pointer Sisters 1984-es Jumpja.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

a Sláger FM. Sokan panaszkodnak mostanában nekem, hogy nem találnak árnyékot, amikor parkolnak, és kint kell hagyni a kocsit a tűző napon. Hogyha visszaülnénk a felforrósodott járműbe, akkor szerintem ilyenkor nagyon fontos, hogy kiszellőztessük, nyissuk ki az ajtókat vagy az ablakokat, és csak utána kezdjük visszahűteni az utasteret. Néhány perc is sokat számít. Nem sokára folytatjuk a friss közlekedés és időjárási információkkal, utána pedig két brit-svéd pophang találkozik, a Pink Pantress és Zara Larsson a Stateside-dal. A délután második felében is zavartalanul süt a nap, a térség útjai szárazak, a látási viszonyok pedig jók maradnak. A 35 fokos hőség most van a csúcsa közelében, és a melegfront miatt sokkal tompábbak, fáradtabbak lehetünk. Úgyhogy aki teheti a nagyobb fizikai terhelést, inkább későbbre időzítse. A volán mögött ne sürgessük magunkat, tartsunk biztonságos követési távolságot, és legyen kéznél víz, na meg a napszemcsi. Később lassan enyhül majd a forróság, de a következő órában még igazi kánikulával lesz dolgunk. Vigyázzanak magukra!

között karbantartás miatt, és mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezetéképítés miatt. A Hegyaljai úton a Korompai utca közelében is lezárták a fél útpályát, ott gázvezetéket javítanak. Köszönöm a figyelmet, írjanak, ha látnak valamit az utakon, 06 30 30 30 95 8, és akár csöröghetnek is.

legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

A Sláger FM-et hallgatják, és szeretnék a figyelmükbe ajánlani egy szuper programot. Holnap este ugyanis a 2000-es évek elejének egyik legkarcosabb hangulata költözik majd a belvárosba. A brit Chocolate Starf és a Limp Bizkit legismertebb dalait játsza. A koncert holnap este 8-kor kezdődik az Akácfa utcában lévő szórakozó helyen, a belépés pedig ingyenes. Azt viszont érdemes fejben tartani, hogy 18 év alatt csak nagykorú kísérővel lehet bemenni. Ezt jó előre vegyék számításba. Ha egy hangos, ugrálós, mondhatom, hogy metálos, a Limp Bizkit mennyire metál, ugye? Na, minden esetre, ha ilyen estére vágynak, szerintem ez egy erős hétköznapi program lehet. Most pedig következzen minden idők egyik legnagyobb zenei zsenie, Stevie Wonder és a Part-Time Lover.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Még mindig vizsgálhatják a hatóságok a Fidesz lefoglalt szervereit az NK ügyben. Eredményesnek értékelte a belügyminisztérium a fővárosi közbiztonsági akciót. Biciklissel jön a Szent Gellér rakpartra, részben a parkolósát helyére. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Továbbra sem adható tájékoztatása a Fidesztől lefoglalt elektronikai eszközök vizsgálatának állásáról, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség a Népszavával. Július 21-én ügyészségi nyomozók jelentek meg a párt szervereit biztosító központban, és lefoglalták a teljes kommunikációs rendszert a nemzeti kulturális alapügye miatt, amelyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik nyomozás. A 17 milliárd forintos támogatási botrányban a vádak szerint politikai szívességek alapján ítéltek oda pénzeket, azóta már több kedvezményezett vissza is fizette a támogatást. A szerverek lefoglalását az indokolhatja, hogy a támogatásként szánt összegek osztogatásának politikai motivációját erősíti az, hogy a választások előtt éppen választókerületenként osztottak ki szinte forintra pontosan 100-100 millió forintot. A vizsgálat továbbra is zajlik. Eredményesnek értékelték a belügyminisztériumban azt a 30 napos budapesti közbiztonsági akciót, amelyet önkormányzati jelzések és lakossági bejelentések alapján indítottak július közepén, közölte a tárca. A hétfői egyeztetésen Pósfai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Bariska Norbert rendőrfőkapitány és Bódis Kriszta kormánybiztos vett részt. Az elmúlt három hétben 154 embert fogtak el, 118-at előállítottak, 80 szabálysértési és 72 büntető feljelentés készült. A belügyminisztérium közleménye szerint az akció után a főváros 19 helyszínén továbbra is kiemelt rendőri jelenlétet biztosít a budapesti rendőrfőkapitányság, továbbá közel 100 helyszínen mozgó rendőrjárőrök teljesítenek szolgálatot. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakít ki az útpályán a Budapest közút a Szent Gellért rakparton annak érdekében, hogy a jövőben ne kelljen a gyalogosokat kerülgetniük a bringásoknak. Az átalakítás részeként a Rudas gyógyfürdőnél lévő mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról az úttestre, a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Fél időhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
2: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most, nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottat bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
1: Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: Köszönjük a friss híreket, és érkezem már is az időjárás részleteivel. A délután második felében is napos, száraz és kifejezetten meleg az idő. A 35 fokos csúcs után csak lassan indul lefelé a hőmérséklet. Az élénk délnyugati szél viszont a nyíltabb útszakaszokon és a hidakon néha belekap az autóba. Esőre sehol nem kell készülni, a burkolatok szárazok maradnak. Az árnyékban is érdemes rendszeresen inni, ne csak akkor, amikor megszomjazunk. Amíg mindig erős vakító napfény miatt pedig jól jön az autóban egy napszemüveg.
4: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
3: És lássuk, mi a helyzet az utakon. Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sáverhúzással. Csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé, a Nagyszőlős utcától az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Erős a forgalom a pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közmű építése miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Írjanak, hívjanak 06 30 30 30 95 8.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Pörgetjük tovább a munkaidőt 5 óra után is. Már akinek tart, itt a Sláger FM-en, én Zsupos Ági vagyok, aki pedig érkezik. A britek büszkesége Adele, az Oh My God című dala a brit lista második helyéig jutott. Ezt hallgatjuk most meg.
0: Sláger

a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Csütörtökön megint zenével telik meg majd a Kossuth tér. Délután 5-től 6-ig a Pénzügyőr zenekar ad ingyenes Big Band koncertet az Országház előtt. Egy munka utáni séta mellé is szerintem ez könnyen beilleszthető. Progi, regisztráció és belépőjegy sem kell hozzá. A fúvósokra épülő lendületes hangszereléshez külön díszletet ad a Parlament, és a Dunapart közelsége, még ha most a vízállás alacsony is. A délutáni időpont miatt meg a kánikula okán szerintem egy palackvízzel azért érdemes készülni. Érkezett Shakira, és a Die Die az idei futballvilágbajnokság hivatalos dala. Itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM, ahogy egyre melegebb van évről évre, és nagyobb a kánikula, egyre többet kell beszélnünk a vízivás fontosságáról is. Én azt látom, hogy a legtöbben ott rontják el, hogy elfelejtenek inni, letöltenek egy applikációt, azt elfelejtik megnézni, vagy csak lepöccintik az értesítést. Az én trükköm az, hogy valamihez kötöm a vízivást. Néhány korty minden telefonhívásnál, a busz megállóban, vagy befejezett feladat után, így estére nem egyszerre próbálom bepótolni az egész napi adagot. Most jöjjenek a friss közlekedés és időjárási információk, aztán pedig Bruno Mars és az I Just Might.

Továbbra is sok a napsütés és teljesen száraz az idő a vételkörzetünkben. A hőmérséklet lassan távolodik a mai 35 fokos maximumtól, de a városokban és a napon még most is nehezen enged a forróság. Az élénk délnyugati szél főleg a hidakon és a nyílt területeken lehet érezhető. A szabadban továbbra is jól jön a fejfedő és a rendszeres folyadékpótlás. Ha vezetnek, a vakító fény és a hőség miatt tudatosan figyeljenek a követési távolságra, és egy hosszabb út közben ne felejtsenek kell pihenőt tartani. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Baleset nehezíti a közlekedést sajnos az Ajtósi Dürer sorban. A Hungária körút felé, a Császár András utca előtt csak a belső sáv járható. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, nem győzöm elégszer mondani, mától a Mester utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttól csak lépésben lehet haradni, és erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé, mindkét irányból lassú a haladás a Budaörsi úton, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Margit hídtól pedig délre. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál több jármű is összeütközött, a 23-as kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a torlódás sajnos már 8-9 kilométeres és vissza 6 kilométeres és visszahathat az M0-ás felől érkezőkre is. Vigyázzanak magukra, vezessenek óvatosan, és hogyha friss

Sláger FM-et hallgatják, jöhet egy újabb programajánlat. Péntek délelőtt a Balatonfelvidéki Lovason lehet ingyenes jazz koncerttel lassítani, a Malomvölgy Fesztivál matinéjában. A Quartet Chord Duo játszik 11 órától a Lovas kikötőben a főutca 19 szám alatt. Fontos, hogy az ingyenesség a kikötői matinéra vonatkozik. Egy veszprémi vagy balatoni kiruccanás mellé kényelmesen odafér. Most pedig jöjjön egy újabb magyar kedvenc, a Follow the Flow és a Szélcsend, ami 2023-ban jelent meg, és már a megjelenése előtt TikTok trend lett belőle. A legnagyobb

Nem sokára véget ér egy újabb óra itt a Sláger FM-en, és jönnek a friss hírek 6 órakor pontban. Előtte viszont még belefér egy szuper dal, Avicii és a Levels című dala. A 2011-es felvétele a James Hong mintáját is használja, és a mai napig nagyon szeretjük.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncertsó színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
4: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
6: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest, Hősök tere.
9: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
10: Sziasztok, Ellel Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mish Music. Ellel Junior Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
11: Sláger FM.
12: A reklám után.
11: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: 3 új felsőoktatási szak indul. Lakossági felhívást tett közé Szigetmonostor az afrikai sertéspestis miatt. Modernebb lesz az Esztergomi Várszínház. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Három új szak lesz a magyar felsőoktatás kínálatában, derül ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közléséből. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem ökológiai gazdálkodási felsőoktatási szakképzést és reedukációs szakembermesterképzést kezdeményezett, míg a Debreceni Egyetem biotechnológia felsőoktatási szakképzést hozna létre. A mesterséges intelligencia informatika mesterképzés iránt kiemelkedő az érdeklődés. 1181-en jelentkeztek, közülük 442-en első hely. A tárca szerint azonban átmeneti időszakra van szükség, így a szakjegyzékbe való felvétel és a kapcsolódó szabályozás 2028. szeptember 1-én lép hatályba. Lakossági felhívást tett közzé Szigetmonostor önkormányzata és a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az afrikai sertéspestis miatt. Arra kérik a helyieket, hogy jelezzék, ha elhullott vaddisznót látnak. A rendkívül ellenálló vírus emberekre nem veszélyes, de sertéshús készítményeket tartalmazó élelmiszerekkel továbbadható a fertőzés a fogékony fajoknak. A felhívás tiltja az élelmiszer hulladék szemetesen kívüli elhelyezését, mert speciális óvintézkedésekre van szükség. A hatóság hangsúlyozza, a betegség jelentős gazdasági kárt okoz, és ha a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást vagy vérzéses tüneteket észlelnek, 24 órán belül értesíteni kell az állategészségügyi szolgálatot. Kivitelezőt keres a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRT 45 új parkolóhely megépítésére a 14. kerületi Zsivora Parkban. A korábbi tervekkel szemben nem új parkoló utcát építenek, hanem a meglévő 127 méter hosszú út mentén alakítják ki a várakozó helyeket, így kisebb területet vesz el a parkból. A parkolók vízáteresztőt, zúzott kővel kitöltött betongyeprácskő burkolatot kapnak, hogy a csapadék helyben szivárogjon el, és ne növelje a csatorna hálózat terhelését. A környéken forgalomcsillapító küszöb és 30 km/h zóna is létesül. A nyári évad végén indul az Esztergomi Várszínház színpadának befedése, és a nézőtér teljes széksora is megújul. Könnyű szerkezetes színpadfedés készül, a 250 fős nézőtér 90-es évekből származó, háttámla nélküli fapallóit korszerű székekre cserélik, így helyre szóló jegyek lesznek majd. A beruházás az elektromos hálózat, az öltözők és a vizes blokkok felújítására is kiterjed. Az Esztergomi Várszínház produkcióit évente mintegy 10 000 néző látogatja. A fejlesztés egy magyar-szlovák határmenti kulturális turizmust erősítő projekt része. A közel 400 millió forintos együttműködésben több település kulturális helyszínei is megújulnak. Ritka és látványos csillagászati esemény részesei lehetünk szerdán. Ekkor részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarország teljes területéről. Az ország nyugati részén lesz a leglátványosabb. Az osztrák határ közelében a hold a lenyugvó napkorongjának akár 86%-át is eltakarhatja. A Magyar Csillagászati Egyesület szerint jó megfigyelő hely lehet az Alföld, a Balaton déli partja és a Velencei tó keleti partvidéke. Budapesten a budai hegyek korlátozhatják a látványt, míg a pesti Dunapart egyes szakaszairól kedvezőbbek lehetnek a körülmények. A fővárosban szerdán 19 óra 22 perctől 20 óra 8 percig lesz követhető a jelenség, amelyhez megfelelő védőeszköz, napszűrő alkalmazása ajánlott, a maximális fedettség pedig 70% körül alakul majd itt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
14: Lassan csitul a kánikula, de a kora este is a napsütésről szól még. Egyelőre a vételkörzetben esőre vagy záporra nem kell számítani, így a szabadtéri programokhoz és a vízparti kikapcsolódáshoz is száraz idő társul. Az élénk légmozgás naplementéhez közeledve fokozatosan gyengül, naplemente előtt a napon még mindig gyorsan felmelegedhetünk, ezért óvják a bőrüket és legyenek óvatosak. A mai 35 fokos maximum után lassan hűl a levegő, a városokban viszont még sokáig érezhető lesz a felmelegedett aszfalt és az épületek hője. Továbbra is erős a forgalom a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmánon, valamint a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Szakaszos sávlezárásra kell készülni még a nap hátra lévő részében a második kerületben is a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben is, a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építés miatt. Lezárták a fél útpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében, mert ott gázvezetéket javítanak. És fontos, hogy a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Nem csak közlekedési infókat várok már ebben az órában, hanem dalkívánságokat is. 06 30 30 30 95 8.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Este 6 után is folytatjuk itt a Sláger FM-en, startol a kívánság műsor. Önöki a poron, Dasha Austin című dala hozta meg az amerikai énekesnő nemzetközi áttörését. Ezzel indulunk Kitty kívánságára.

0: Sláger FM, tessék.
1: Jó napot, lehet zenét kérni?
0: Először is hogy hívnak titeket?
1: Hanna, Viki, Nóri, Dóri, Szandi és Erik.
0: Ilyen sokan vagytok?
1: Igen.
0: És honnan telefonáltok, csajok?
1: Szülésről, ez egy kis falu. Igen, Polgárdi mellett, Balaton akaratja.
0: Oké, okay, nagyon jó, szuper helyen vagytok. És kinek szeretnétek küldeni a dalt?
1: A barátoknak és a családnak. Igen.
0: Jó, és mit csináltok ma este?
1: Bulizunk. Igen.
0: Hány évesek vagytok, hogy ekkora buliban vagytok?
1: Vagyok.
0: A legkisebb parti arc, igen.
1: Viki a 13, a Nóri 10 éves, a Dóri 13, Szandi 13, és Hanna pedig 12.
0: Hú, lányok, remélem azért akkor korhatáros ez a buli.
1: De.
0: Hát az csak nem. És mindannyian barátnők vagytok?
1: Igen.
0: Jaj, de jó. Nagyon örülök neki, hogy a Sláger FM-et hallgatjátok itt hétfő este. Hadd halljam, mennyire örültök a nyári szünetnek. Erről van szó. Jól van, csajok, jó bulit nektek, puszilunk. Sziasztok! Ilyen egyszerű nálunk dalt kérni az esti kívánság műsorban. 06 30 30 30 95 8. Érkezem Freddie Mercury és az I Was Born to Love You. Nem csak a csajoknak, de a szülőknek is, akik ilyen jó fejek, hogy hagyják őket bulizni.

Ez a Sláger FM kívánság műsora, én Zsupos Ági vagyok, csörögjenek bátran, ha szeretnének kérni egy dalt, 06 30 30 30 95 8. Ha nehezen engedjük el a munkanapot, hazafelé írjunk le három rövid sort. Mi készült el, mi maradt nyitva, és mi lesz holnap az első konkrét lépés? Ettől nem fog megoldódni minden, de az agyúnak jelezzük, hogy estére leteheti a feladatot. Próbálják ki, addig pedig érkezzen Bence kérése Érdről, éppen a késői műszak első órájához kér egy kis lendületet a kollégáinak. Ebben tudok segíteni. Érkezik Miles Smith és a Stargazing.

0: Már is mondom, mire számíthatunk az időjárás szempontjából az est hátralévő részében. A kora esti órákban is derült száraz és nagyon meleg időnk lesz. Felhő alig van fölöttünk, csapadék nem érkezik, a szabadtéri programokat tehát nem zavarja az időjárás. A napközbeni 35 fokos csúcs után lassan indul lefelé a hőmérséklet, az élénk szél viszont már veszít az erejéből. Aki most indulna sportolni, egyrészt jól teszi, hogy nem a tűző napsütésben, válasszon azért enyhébb tempót és tartson több pihenőt, ha teheti. Naplementéig még erősen tűzhet a nap. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál több jármű is összeütközött a 23-as kilométernél. A külső sávon megindult a forgalom. A torlódás továbbra is jelentős, 8-10 kilométer is visszahat az M0-ás felől érkezőkre is. Bár sokan akarnak kerülni, és ezért több helyen is dugó van, de mégis azt javaslom, hogy az M0-ás autó csomópontja és Herceghalom között kerüljenek az 1-es főúton vagy más alternatív útvonalon. Az M0-ás autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon az M4-es autóút csomópontjánál két személyautó ütközött össze. A 41-es kilométernél a belső sávot lezárták, 3-4 kilométeres az araszoló kocsi sor. Ami nem változott, hogy lassú a haladás, a Szél-Kálmán tér környékén továbbá a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, illetve a Kiskörúton az Asztória felé is mindkét irányból erős a forgalom, a Rákóczi úton és a Nagykörúton is, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál csak a szokásos. Jegyezik meg a telefonszámunkat, na, ne csak azért, hogy frissíthessék a közlekedési infókat, hanem azért is, mert már dübörög. A Kívánság műsor hétfő este 06:30-30-30-95-8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: a Sláger FM kívánság műsora. Kivel beszélek? Hogy hívnak?
1: Károly.
0: És honnan telefonálsz?
1: Autóból. Éppen Budapesten.
0: Igen, akartam mondani, én nem akarlak így GPS-szel lekövetni, meg ilyesmi, hogy akkor most lássam pontosan, de kíváncsi voltam, hogy vételkörzetben vagy-e. Dolgozó.
1: Ugrálja a körútnak, de azt is megmondom.
0: Könnyedebb témára váltok, hogy kinek szeretnél dalt kérni?
1: Hát a feleségednek, kinek.
0: Mióta vagytok együtt?
1: Régen.
0: Elmondható, hogy találkoztatok?
1: Hát 25 éve vagyunk együtt már, sőt, még előtte és 20 év kihagyással már ismertük egymást.
0: Aha.
1: És egy régi rossz álmom újra összehozott minket.
0: Egy régi rossz álmod?
1: Igen, álom. Úgy gondoltam, hogy megkeresem, hogy mi a baj, de nem volt szerencsére semmi baj.
0: Ő valami ilyesmivel foglalkozik, hogy álomfejtő?
1: Nem. Róla álmodtam rosszat.
0: Jaj! Azt hittem, hogy elmentél hozzá, hogy megfejtse ezt a rossz álmot. Akkor arról van szó, hogy volt egy rossz érzésed, hogy történt vele valami.
1: Igen, így van, így van.
0: De aranyos. És aztán kiderült, hogy nincs semmi baj.
1: Nincs. Azóta egymást boldogítjuk.
0: Ez nagyon romantikus. Hogy hívják a hölgyet?
1: Éva.
0: Évának szóljon a következő dal. Akkor köszönöm szépen, hogy hívtál minket, és minket hallgatsz. Szia, jó utat! Hát ilyen romantikus történeteket nem hall minden nap az ember. Károlyiknak a sok boldogságot kívánok, 25 évvel. Tulajdonképpen még gyerekcipőben jár ez a kapcsolat. Attól függ, honnan nézzük. Jön az újabb kedvenc, szóljon tehát neki és a kedves párjának George Harrison dala. Got my mind set on you. Itt a Sláger FM-en. Hívjanak, hogyha hasonlóképpen szeretnének elbeszélgetni és kérni egy dalt. 06 30 30 30 95 8.

Ez a Sláger FM kívánság műsora 06 30 30 30 95 8, marad az SMS és telefonszámunk. Nyugodtan csörögjenek a kérnének dalt. Nóra írt Tatabányáról, a közös vacsora készítéshez kéri a következő dalt férjének Gábornak. A Level 42-tól a Lessons in Love című slágert játszom. 86-ban a brit lista harmadik helyéig jutott. I'm not

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. Több mint 45 ezer BKK utast ellenőriztek a fővárosban júliusban. A színházi kritikusok céhe 47. alkalommal adja át a színi kritikusok díját szeptemberben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat szeptemberben tervezik a kormány elé vinni, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebookon. A TELSZE vezető Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel és szakemberekkel tartott bejárást és munkamegbeszélést, ahol áttekintették az épület állapotát és a lehetséges fejlesztési irányokat. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednének rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket a minden pontjáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának belőle. A planetárium teljes felújítása 3-4 évig, egy modern Science Center kialakítása akár 6-8 évig tarthat. A cél egy olyan koncepció kialakítása, amely megőrzi az épület építészeti értékeit és biztosítja a szükséges forrásokat. Júliusban több mint 45 ezer utast ellenőriztek a főváros forgalmas járatain és metroállomásain a budapesti rendőrfőkapitányság, a BKK és a Föri munkatársai. Az utaskoordinátorok 38 ezer jegyet és bérletet olvastak le. A rendőrök 212 személyt igazoltattak, egy körözött embert elfogtak, többet előállítottak, és 75 esetben szabtak ki helyszíni bírságot jogosulatlan buszsáv használat miatt, továbbá 12 taxis szabálytalanságot szankcionáltak. A cél a közösségi közlekedést használók biztonságát. Érzetének növelése volt ezúttal is. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik. A Dunahaus szerint a panelek négyzetméter ára februárban tetőzött júliusra több mint 8%-kal lett olcsóbb, és az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ezzel szemben stabilan nőtt, júliusban elérve az idei csúcsot, tavasszal a két szegmens közti különbség 11%-ra szűkült, júliusra viszont újra 21%-ra nyílt. A piac egészét ez alig érinti, mert a budapesti használt lakások 4/5 téglaépítésű. 13. alkalommal rendez nyári madárgyűrűző akciót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportja a Cinkotai Naplás tónál augusztus 12-e és 26-a között. A program hétköznap és hétvégén is látogatható. Az időjárástól függően kora reggeltől délelőtt 10 óráig, valamint 19 órától napnyugtáig, augusztus 20-án csak reggel. A látogatók szakemberek vezetésével megismerhetik a madárgyűrűzés folyamatát, a bemutató hálót, fényképek készíthetnek és a madarakat meg is simogathatják. Augusztus 20-a és 23-a között vízirovászati és éjszakai lepkészési programokat is szerveznek a 17. kerületben. A bázis a Naplástó déli gátjánál található, a helyszín gyalog kerékpárral és tömegközlekedéssel is elérhető. A színházi kritikusok céhe 47. alkalommal adja át a színi kritikusok díját, amellyel a 2025-2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. 14 kategóriában 3-3 várományos közül kerülnek ki a nyertesek szeptember 20-án az 5-ös 10-ben. A színházak versenyében a budapesti Katona József Színház, az előadások között pedig a szombathelyi Veres Sándor Színház Takarásban című produkciója kapta idén a legtöbb jelölést. A színházi kritikusok céhe korábban nyilvánosságra hozta, hogy az életművíjat 2026-ban Aser Tamás kapja. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Lassan enyhül a hétfői forróság, de még sokáig velünk marad a meleg nyári este. A napsütés után tiszta felhőtlen égbolt vár majd ránk, csapadék sehol sem zavarja a programokat, az utak pedig szárazak maradnak. A szél késő estére teljesen lecsillapodik. A lakások szellőztetésével érdemes várni egy picit, amíg odakint hűvösebb lesz, bár a hőmérséklet már tényleg csökken, a szervezetünk még most is sok folyadékot veszít, ezért az esti órákba se feledkezzünk meg a rendszeres vízivásról és folyadékpótlásról. Az fontos. 21-es főúton 60 és Lőrinci között egy személyautó balesetet szenvedett, a 4-es kilométernél 60 felé a külső sávot lezárták, illetve szintén a félútpályát lezárták a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, ott gázvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Katona József utcát is lezárták mától a Váci út és a Kressz Géza utca között. Felújítás miatt tart a villamospálya karbantartása is a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, Pest Erzsébet és a belváros között pedig a 223E, 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét javaslom mindenkinek. 06303030958, most nem csak a közlekedési infók miatt fontos az elérhetőségünk, hanem azért is, mert dübörög a hétfő esti kívánság műsor.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Hétfő este folytatjuk, ahogy ígértem, a kívánság műsorral. A 06303030958, még egyszer mondom, az elérhetőségünk. Évi kéri, hogy Rozinak és Dorkának küldjünk egy dalt. Charlie Puth érkezik, és az Attention, én pedig Zsupos Ági vagyok. Run around, throwing that dirt all on my name.

Ez a Sláger FM. Szombaton indul a Tatai Barokk Fesztivál. Délután 4-kor toronyzene szól a várból, 5-kor pedig kiállítás is nyílik az Angol Kertben. A programsorozat minden eseménye ingyenesen látogatható, úgyhogy aki szeretné, önkéntes támogatói jeggyel segítheti a következő évi folytatást, de amúgy nem várják el. Egy öreg tó körüli séta mellé is szépen beépíthető ez a program a nap folyamán. Most pedig érkezzen egy újabb kívánság, mert hogy hétfő esti kívánságműsor van. Hello, Sláger FM. Ez az üzenet érkezett Joe-tól a 06303030958-ra egy dögös csajszínak Deminek küldenék egy szívhez szóló számot. Nekem nagyon tetszik a világos kék barna fekete szín kombináció. Most nem tudom, hogy ez a szeme, hajszíne, vagy a ruházata. Bármelyik is legyen, Joe-nak bejön. Úgyhogy jöjjenek a szexi lányok, Spice Girls és a Wannabe.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ha este mindenki fáradtan ér haza, a hosszú családi beszámoló helyett szerintem próbáljunk ki két mondatos köröket. Saját tapasztalatból mondom, hogy akkor nem éri meg ráborítani a másikra az egész napi őrületet. Mondjuk beszéljünk arról, mi volt a nap legjobb pillanata, vagy éppen mi volt a legnehezebb. Ennyi is elég lehet ahhoz, hogy ne csak egymás mellett vacsorázunk, hanem tényleg kapcsolódjunk is egymáshoz. Zoli Dunakesziről egy kerti összejövetelhez kér zenét a baráti társaságnak, a 0630303095-8-ra írtak nekem, hiszen hétfő esti kívánság műsor van. Érkezik Vastag Csaba Őrült éjjel című dala, a 2016-os Optimum albumon kapott helyet, ezt küldöm nektek.

0: Én kifejezetten szeretem, hogy ilyen későn megy le a nap, ilyenkor lehet egy kellemeset sétálni, akár a rakparton, akár a belvárosban, bár ott még lehet, hogy érezzük a meleget bőven. Felhőt most is alig látunk, esőre nem kell számítani, így a késő esti szabadtéri programokhoz is száraz idő társul. A szél is egyre gyengébb, később pedig teljesen elcsendesedik. A lakások átszellőztetésével még érdemes várni egy kicsit, amíg odakint valóban hűvösebb lesz. A trópusi éjszakában hajnalra csak 20-22 fokig csökken a hőmérséklet. A hallgatóink számoltak be róla, hogy az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon Gyál térségében baleset történt. A 33-as kilométernél sávzárás nehezíti a haladást, 2-3 kilométeres arra felé a torlódás, ha tehetik, kerüljenek. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig, a Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamossínekre terelik. Aztán a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávzárásra kell számítani elektromos közmű építése miatt. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton, Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál, az arra élők számára ez nem újdonság, hiszen hétvégén is mondtuk, a forgalom váltakozva egy sávon halad, és tudják, azért estére is elég nagy hőmérséklet értékeket mondtak, úgyhogy vezessenek óvatosan. 0630 30 30 95 8, továbbra is SMS, telefonos elérhető. Csörögjenek bátran és frissítsék az infóinkat.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: Ez a Sláger FM hétfő esti kívánság műsora, és hogyha minden igaz, akkor egy nagyon fiatal hallgatónk van a vonalban. Szia, szia, hogy hívnak?
1: Luca vagyok.
0: Luca vagy, és mit csináltok otthon, Luca?
1: Palacsintát sütünk.
0: Nagyon finom lesz. Milyen ízesítésű?
1: Lekváros.
0: Az a kedvencem nekem is, nyami. Oké, és kivel sütöd a palacsintát?
1: Anyával.
0: És még?
1: Papával.
0: És még?
1: Hárman vagyunk.
0: Ja, csak hárman vagytok, jól van. Na és mit szólnál neki, hogyha játszanánk nekik egy dalt? Vagy inkább valakinek, aki nincs ott?
1: Mamának küldjük.
0: Mamának, oké. Okay. Jaj, nagyon köszönöm, hogy felhívtál, nagyon örülök neki. Puszillak.
1: Szia.
0: Szia. A kívánság műsornak nincs korhatára, hölgyeim és uraim, bárki hívhat, bárki kérhet és bárki küldhet. Egészen 8 óráig már nem sok idejük maradt, 06 30 30 30 95 8, legyenek ilyen bátrak, mint Luca. Irene Cara és a What a Feeling érkezik a Sláger FM-en.

0: Amikor nem ment a moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül.

A Sláger FM-et hallgatják, nagy örömömre tartsanak velem egész este. Itt sajnos lassan a végéhez érünk a mai kívánság műsornak, de ebbe az órában még egy kérés tuti belefér. Kata Kecskemétről írt nekem a 0630303095-8-ra a fia Máti első önálló hosszabb autóútjához ért. És hát kérnek egy kis bátorítást, ezt abszolút megértem én, akinek amúgy nem sikerült a jogsia. Hozzáteszem zárójelben. Máti, nagyon ügyes vagy, itt vagyunk veled, és örülünk, hogy a Sláger FM-et hallgatod. Jön neked már is egy magyar kedvenc, Kállai Zenders András és a Breathing.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
3: Van megoldás.
2: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
3: www.hotelnautis.hu.
4: Legjobb, legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
5: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
10: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
11: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Sláger FM.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Feljelentést tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium a gondos óra programmal kapcsolatban. Szinte teljes hosszában megújul a 18. kerületi Lakatos úti lakótelep főutcája. A fazekasság lesz a középpontban az idei mesterségek ünnepén a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Rendkívüli több mint 500 milliárd forintos többlettel zárta a júliust a magyar költségvetés, aminek köszönhetően jelentősen sikerült mérsékelni az államháztartási hiányt, számolt be Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében. A kormányfő tájékoztatása szerint évtizedek óta nem látott pozitív szaldóval zárult a nyár második hónapja. A kedvező júliusi egyenleg hatására a költségvetési hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra mérséklődött, ami azt jelenti, hogy mintegy 1000 milliárd forinttal sikerült lefaragni az államháztartási deficitet. A miniszterelnök a látványos javulást a szigorúbb gazdálkodással és a visszaélések visszaszorításával indokolta. A Tudományos és Technológiai Minisztérium feljelentést tett a gondos óra program ügyében hűtlen kezelés és több mint 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt, közölte Tanács Zoltán miniszter az országgyűlés ülésén. A tárca több mint 6500 dokumentumot, bizonylatot és szerződést vizsgált át, 12500 gyanús és 1500 kritikus kockázatú esetet azonosítva. A tárca vezető bejelentette, hogy felmenti a programért felelős kormányzati szolgáltató központ Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, Juhász Rolandot, kommandot és több vezetőségi tagot, átmeneti vezetést nevez ki a szolgáltatás zökkenőmentes fenntartására. Tanács Zoltán a programot tipikus neres jelenségnek nevezte, amely szerint a jó alapgondolatból indult, majd túlárazva torzult el. Az adó és vámhivatal július 17-én közölte, hogy költségvetési csalás gyanújával nyomozást indítottak a gondosóra program ügyében. Megújul a 18. kerületi Lakatos úti lakótelep legfontosabb utcája. Az önkormányzat szinte teljes hosszában korszerűsíti a közlekedési és gyalogos felületeket. A fejlesztés része az útburkolat felújítása, a járdák rendezése, a zöld felületek megóvása és bővítése, valamint a közlekedés biztonsági javítása. A beruházás során korszerűsítik a közlekedés biztonsági elemeket annak érdekében, hogy a Lakatos úti lakótelep mindennapi használói biztonságosabb és élhetőbb környezetet kapjanak. A fejlesztés célja még, hogy az eddig részben elhasználódott forgalmas szakasz rendezett, jól áttekinthető és hosszú távon fenntartható legyen, jelentősen javítva a gyalogos és autós közlekedést egyaránt. A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. Az USA függetlenségének 250. évfordulója alkalmából 18 amerikai iparművész és kézműves érkezik Budapestre. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által rendezett fesztiválon 60 népművészeti közösség és számos külföldi alkotó mutatkozik be. A látogatók csaknem 100 látványműhelyben ismerkedhetnek a kézművességgel, a fazekasságtól a kovácsoláson át a hímzésig. A programot koncertek, táncos előadások, a folk trend divat bemutató kíséri. Augusztus 20-án ünnepélyes arató felvonulással és kenyéráldással köszöntik Szent István napját. Nem lesz teljes mértékig zárt kapus az Újpestet CMDK Budapest mérkőzés szombaton. A vendégszurkolók a helyszínen tekinthetik meg a találkozót, közölte az Újpest FC. A visszaélések elkerülése érdekében a jegyeket csak személyesen értékesítik, és akiről a beléptetésnél kiderül, hogy nem MTK szurkoló, nem léphet be a Szusza Ferenc stadionba. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok.

0: kell egy másik.
1: Sláger FM, szombat délelőtt a Pilis-Vörösvári Kacsatónál a gyerekeké lesz a főszerep. 11 órakor kezdődik Kalapja kap koncertje a Vörösvári Napok rendezvény sátrában. Napközben lesz guruló zongora, varrós foglalkozás, bohóc, lufi hajtogatás és többféle játék is. A délelőtti gyerekkoncert és a családi programok ingyenesek, szombat este pedig igazán nagy nevek jönnek koncertezni, Charlie és Horváth Tamás. Nálunk pedig Tarján Zsófiék zenélnek, a Honeybees érkezik és a Bódott Társ Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk az estét, itt közösen tartsanak velem. Fontos infó van ugyanis, amit megosztanék önökkel, méghozzá arról, hogy csalók próbálnak bejutni csepeli otthonokba a Pöltenberg utcában és környékén. Több sajtóorgánum is lehozta már a hírt. Egy férfi telefonon keresi meg a lakókat, és azt állítja, hogy a 10 évente esedékes gázóra cserét végezné el. Ha senki sincs otthon, azt kéri, hogy egy szomszéd engedje be az ingatlanba. A hivatalos óracseréről viszont a szolgáltató előzetesen, ugye írásban szokta értesíteni a fogyasztókat, az időpontot pedig a központi ügyfélszolgálaton szokás egyeztetni. Az önkormányzat most mindenkitől azt kéri, aki a környéken él, hogy senki ne engedjen be idegent, hivatalos értesítés és fényképes igazolványok ellenőrzése nélkül. Érdemes a környéken élő idősebb és egyedülálló embereket is tájékoztatni erről, hogyha esetleg nem hallották volna. Folytatjuk közben a hétfő estét itt a Sláger FM-en egy olyan hölgyel, aki mindössze 23 éves, tavaly megnyerte a Megasztárt. Hihetetlen, hogy mindenben is jó táncolni, és nagyon jól tud a klippekben is, kiválóan szerepel, a hangja pedig, már is mutatom, Lengyel Johanna érkezik, és az Egyenes az út.

Ez a Sláger FM. Ha estére még hosszú ideig a fejükben marad a napi lista, hogy mi mindent kell csinálni, válasszuk ki belőle azt a három dolgot, ami valóban nem várhat holnapig. A többit írjuk le és engedjük el mára. Attól, hogy minden feladat látszik, még nem mindegyik sürgős. Ez egy fontos tanulság. Egy rövidebb teljesíthető lista pedig több nyugalmat ad, mint 10 félig elkezdett teendő. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Ebben a multitaskingban mérgezett világban erre is oda kell figyelni, na meg a legjobb dalokra itt a hétfő estében a Sláger FM-en. Hevesi Tamás érkezik, aki júniusban még a szívklinikáról jelentkezett be, de úgy látom, hála Istennek azóta is gőzerővel és maximális energiával folytatja az idei nyári koncert szezont. Nálunk is ő következik, szólj rám, ha hangosan énekelek.

senkivel. Én úrba szúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

hogy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Ez a Sláger FM. Fontos dolgot tanultam a múlt héten, amit szívesen megosztok önökkel. Egy vita lezárásához úgy tűnik, hogy nem kell mindent azonnal megoldanunk, és sokan gondolják azt, hogy ha ott helyben azonnal nincs megbeszélve a dolog, akkor későbben nem lehet rá ugyanúgy visszatérni, pedig akkor lehet, hogy elég, hogyha kimondjuk, hogy fontos a másik. És hogy mindketten fáradtak vagyunk, de holnap egy konkrét időpontban tényleg visszatérünk rá. Így nem söpörjük a szőnyeg alá a problémát, de nem is a kimerültség dönt helyettünk, és nem mondunk olyat, amit később nagyon megbánunk. A magvas gondolatok után az óra végén az Ergo érkezik, és a szerelmes vagyok, mint egy nagy ágyú. Aztán friss hírekkel folytatjuk este 9 után, és sok-sok fantasztikus slágerrel. Erre egészen biztosan számíthatnak itt a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Még mindig vizsgálhatják a hatóságok a Fidesz lefoglalt szervereit az NK ügyben. Eredményesnek értékelte a belügyminisztérium a fővárosi közbiztonsági akciót. Biciklissel jön a Szent Gellér rakpartra, részben a parkolósát helyére. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Továbbra sem adható tájékoztatása a Fidesztől lefoglalt elektronikai eszközök vizsgálatának állásáról, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség a Népszavával. Július 21-én ügyészségi nyomozók jelentek meg a párt szervereit biztosító központban, és lefoglalták a teljes kommunikációs rendszert a Nemzeti Kulturális Alapügye miatt, amelyben hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik nyomozás. A 17 milliárd forintos támogatási botrányban a vádak szerint politikai szívességek alapján ítéltek oda pénzeket, azóta már több kedvezményezett vissza is fizette a támogatást. A szerverek lefoglalását az indokolhatja, hogy a támogatásként szánt összegek osztogatásának politikai motivációját erősíti az, hogy a választások előtt éppen választókerületenként osztottak ki szinte forintra pontosan 100-100 millió forintot. A vizsgálat továbbra is zajlik. Eredményesnek értékelték a belügyminisztériumban azt a 30 napos budapesti közbiztonsági akciót, amelyet önkormányzati jelzések és lakossági bejelentések alapján indítottak július közepén, közölte a tárca. A hétfői egyeztetésen Pósfai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Bariska Norbert rendőrfőkapitány és Bódis Kriszta kormánybiztos vett részt. Az elmúlt három hétben 154 embert fogtak el, 118-at előállítottak, 80 szabálysértési és 72 büntető feljelentés készült. A belügyminisztérium közleménye szerint az akció után a főváros 19 helyszínén továbbra is kiemelt rendőri jelenlétet biztosít a budapesti rendőrfőkapitányság, továbbá közel 100 helyszínen mozgó rendőrjárőrök teljesítenek szolgálatot. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakít ki az útpályán a Budapest közút a Szent Gellér rakparton annak érdekében, hogy a jövőben ne kelljen a gyalogosokat kerülgetniük a bringásoknak. Az átalakítás részeként a Rudas gyógyfürdőnél lévő mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról az úttestre, a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik. A tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Fél időhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zala vármegyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Lincmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
2: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most, nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottat bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
1: Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, egyetlen mozdulat, tekintet, vagy utcasarok is egész történetet mesélhet el. Révész Tamás, fotográfus pedig évtizedek óta ezeket a gyorsan eltűnő pillanatokat örökíti meg. Ma este a slágerkultban Budapesttől New Yorkig ívelő pályájáról és nagyszabású műcsarnoki kiállításáról is mesél.
1: Rengeteg helyen volt a világban kiállításom, de ez azt hiszem az egyik legemlékezetesebb.
2: Tényleg?
1: Igen, mert ugye az van, hogy a kiállítások általában valamilyen célzott témára épülnek, igen, legalábbis az enyémek.
2: Igen.
1: Megjelenik egy könyvem Budapestről, megjelenik egy könyvem New Yorkról, vagy Szicíliáról, vagy bármi más témáról, és akkor azt bemutatni valahol fölkérnek, az egy nagyon nagy dolog. De ez egy retrospektív kiállítás, sokkal nagyobb a felelősség, sokkal nagyobb a rákészülés, és persze a három hatalmas terem sok képet megenged, de amióta megnyílt a kiállítás, arra gondolok, hogy mi az, ami kimaradt.
2: Tényleg?
1: Hogy mennyi minden van. Aha. De közben az, amit mond, hogy a csend meg a ezzel összefüggő költészet, az jut eszembe, amit Robert Pledge a könyv a kiállításhoz készült, egy igen, gyönyörű katalógus album. És négy nagyszerű szerző van, a Szegő György, a műcsarnoki művészeti igazgatója, uh-huh, Tulipán Zsuzsa, a kurátor,
2: igen,
1: az André Kertész esztétnek az elnöke, aki összehasonlítja a képeimet a Kertész munkájával, és Robert Pledge, aki az amerikai Contact Press Images-nek a szerkesztő vezetője, aki arról ír, hogy ez a csend, ez tulajdonképpen tele van hanggal. Uh-huh. Nagyon érdekes, abszolút, én nem is gondoltam erre, amikor összeállítottuk, vagy amikor a cím megszületett, mert ő arról beszél, hogy a tájnak az ember szinte hallja a szél zúgását, vagy van egy indián, akit fényképeztem Santa Fe-ben, uh-huh, hogy akkor szinte hallani a dobok pergését. Rengeteg hang van a kiállításon, de főképpen azt remélem, hogy gondolat, ami inkább elindít egy belső hangot.
2: Halljuk tényleg egyébként a hangokat, vagy az bennünk szólal meg?
1: Bennünk szólalnak meg minden hang, meg azt remélem, hogy minden gondolat, meg érzelem, mert hát végül is miket fényképeztem? Ha visszatekintek a munkáimra, az egyik legelső nagyobb átfogó munkám, ami 68-tól kezdődően a magyarországok cigányok életéről szól, az 77-ben jelent meg, és abban aztán hang is van, meg érzelem is van.
2: Majdnem tíz évig
1: dolgoztam rajta, egyetlen kép se jelent meg addig.
2: És mindenhol, ahol Magyarországon ők fellelhetők?
1: Hát rengeteg helyen.
2: Tehát Salgótarjántól Budapestig?
1: Minden, hát a Salgótarján, éppen a Balázs Jánost fényképeztem Salgótarjában. Nagyon izgalmas volt ott. Végig fényképeztem a telepnek a lebontását. Uh-huh. De volt egy kép, ez 68-ban készült, amikor egy riportról jöttem hazafele, és megláttam, hogy ez tél volt, és az autóból észrevettem egy vályogkunyhót. És a vályogkunyhó előtt éppen kilépett egy mezítlábas gyerek. Hát ilyet én még életemben nem láttam, hihetetlen volt. Annyira megrázó, és olyan mély hatással volt rám, hogy ettől kezdve elkezdtem fényképezni ezt a világot. Uh-huh. És az volt, tehát itt visszatérek arra, hogy végül is mindennek van valami célja. Az
2: há,
1: volt
2: hogyne
1: a célom, hogy valahogy fölhívni a figyelmet erre, és hát a szerzőtársam már vált, Tamás Ervin, aki írta a riportokat, igen, a könyvhöz később. És bizony volt hatása. Uh-huh. Amikor annak idején 77-ben a Néprajzi Múzeumban volt egy kiállítás, nem hitte el a közönség, hogy ez Magyarországon van. Uh-huh. Mindenki azt hitte, hogy valahol Dél-Amerikában.
2: Őrület. Most ebben a te azt kellene tisztáznunk, ez a kiállítás most mennyire best of? Tehát mennyire eszenciája?
1: Hát nézze, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert persze minden azon múlik. Amikor én 10-valahány évvel ezelőtt elkezdtem rendezni az archívumomat, ami egy kicsit bonyolult volt, mert elvittem Budapestről az Egyesült Államokba, Egyesült Államokba, ott többször költöztem, mindenütt egy szobányi archívumot, képet, negatívot, mindent
2: hordoztam. Ezeket mind mozgatni kellett?
1: Mindig mozgattam, aha. És 2016-ban visszajöttem Budapestre, és akkor elkezdtem rendezni, és negatívról, kockáról, kockára átnézni ezt a sok tízezer képet, ami egy hihetetlen élmény volt, időutazás, azzal a céllal, hogy hát, ha egyszer lesz lehetőségem egy bemutatkozásra.
0: Révész Tamás lesz tehát a Slágerkult első részének vendége, ma este 10 óra 10 perctől. A fotográfus Csend a mindennapok költészete című kiállítása október 11-ig látható a Műcsarnokban.

0: Simátsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc! Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?
1: Ez a Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Folytassuk együtt a hétfő estét. Hoztam egy jó tippet azoknak, akik hasonlóképpen mondjuk impulzusvásárlástól szenvednek. Egy egyszerű pénzügyi fék jó lehet ilyenkor, a 24 órás szabály. Ami nem sürgős és nincs a bevásárló listánkon, azt tegyük félre egy napra. Ha másnap is valóban kell, még mindig megvehetjük. Ha elfelejtettük, valószínűleg a pénztárcánk is jobban jár. Aztán ez is olyan szerintem, mint minden szokás, amit el kell sajátítani, nem egyik napról a másikra fog történni, hanem szépen napról napra. Muri Enikővel folytatjuk, amikor Minden összedőlt című száma érkezik.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

a Sláger FM. Talán elsőre furcsa hangozhat, de ha kellemetlen szag terjeng a hűtőben, átmenetileg egy tekercs WC papír is segíthet, kizárólag frissen a csomagolásból. Jó, tényleg furán hangzik, de azt mondják, magába szívja a nedvességet és a szagok nagy részét. Csodát persze nem kell várni, és a hűtő teljes nagy takarítását sem helyettesíti, ha pedig a szag ezután is megmarad, akár szellőzési probléma, vagy valami sérült ajtótömítés is állhat a háttérben. Oké, nem mondom, hogy próbálják ki, csak egy ötlet volt. Jöjjön Zoltán Erika és a Szerelemre születtem.

0: Ez a Sláger FM, lassan 10 óra, úgyhogy el kell búcsúzzunk. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt néhány órában délután, és este is. Holnap 4 órától ismét találkozunk, reggel pedig Karakas Balázs ébreszti önöket. Itt az óra végén még a hírekig több dal is belefér, ami most következik Dr. Béres, Varga Viktor, Biga és a Kocintós. Szép estét, Zsupos Ági vagyok.
1: Szevasztok, hey!
2: Na ne! Nem igaz?
1: De igaz.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 3 új felsőoktatási szak indul. Lakossági felhívást tett közé Szigetmonostor az afrikai sertéspestis miatt. Modernebb lesz az Esztergomi Várszínház. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Három új szak lesz a magyar felsőoktatás kínálatában, derül ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közléséből. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem ökológiai gazdálkodási felsőoktatási szakképzést és reedukációs szakember mesterképzést kezdeményezett, míg a Debreceni Egyetem biotechnológia felsőoktatási szakképzést hozna létre. A mesterséges intelligencia informatika mesterképzés iránt kiemelkedő az érdeklődés. 1181-en jelentkeztek, közülük 442-en első helyen. A tárca szerint azonban átmeneti időszakra van szükség, így a szakjegyzékbe való felvétel és a kapcsolódó szabályozás 2028. szeptember 1-én lép hatályba. Lakossági felhívást tett közzé Szigetmonostor önkormányzata és a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az afrikai sertéspestis miatt. Arra kérik a helyieket, hogy jelezzék, ha elhullott vaddisznót látnak. A rendkívül ellenálló vírus emberekre nem veszélyes, de sertéshús készítményeket tartalmazó élelmiszerekkel továbbadható a fertőzés a fogékony fajoknak. A felhívás tiltja az élelmiszer hulladék szemetesen kívüli elhelyezését, mert speciális óvintézkedésekre van szükség. A hatóság hangsúlyozza, a betegség jelentős gazdasági kárt okoz, és ha a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást vagy vérzéses tüneteket észlelnek, 24 órán belül értesíteni kell az állategészségügyi szolgálatot. Kivitelezőt keres a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRT 45 új parkolóhely megépítésére a 14. kerületi Zsivora Parkban. A korábbi tervekkel szemben nem új parkolóutcát építenek, hanem a meglévő 127 méter hosszú út mentén alakítják ki a várakozó helyeket, így kisebb területet vesz el a parkból. A parkolók vízáteresztőt, zúzott kővel kitöltött betongyeprácskő burkolatot kapnak, hogy a csapadék helyben szivárogjon el, és ne növelje a csatornahálózat terhelését. A környéken forgalomcsillapító küszöb és 30 km/órás zóna is létesül. A nyári évad végén indul az Esztergomi Várszínház színpadának befedése, és a nézőtér teljes széksora is megújul. Könnyű szerkezetes színpadfedés készül, a 250 fős nézőtér 90-es évekből származó, háttámla nélküli fapallóit korszerű székekre cserélik, így helyre szóló jegyek lesznek majd. A beruházás az elektromos hálózat, az öltözők és a vizes blokkok felújítására is kiterjed. Az Esztergomi Várszínház produkcióit évente mintegy 10 000 néző látogatja. A fejlesztés egy magyar-szlovák határmenti kulturális turizmust erősítő projekt része. A közel 400 millió forintos együttműködésben több település kulturális helyszínei is megújulnak. Ritka és látványos csillagászati esemény részesei lehetünk szerdán. Ekkor részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarország teljes területéről. Az ország nyugati részén lesz a leglátványosabb. Az osztrák határ közelében a hold a lenyugvó napkorongjának akár 86%-át is eltakarhatja. A Magyar Csillagászati Egyesület szerint jó megfigyelő hely lehet az Alföld, a Balaton déli partja és a Velencei tó keleti partvidéke. Budapesten a budai hegyek korlátozhatják a látványt, míg a pesti Dunapart egyes szakaszairól kedvezőbbek lehetnek a körülmények. A fővárosban szerdán 19 óra 22 perctől 20 óra 8 percig lesz követhető a jelenség, amelyhez megfelelő védőeszköz, napszűrő alkalmazása ajánlott, a maximális fedettség pedig 70% körül alakul majd itt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult! A legnagyobb slágerek változ.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetésekkel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Testmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Pontosan tudják, hogy estéről estér olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy Révész Tamás fotográfus nagyon is hatással tud és tudott is lenni a kulturális életünkre. Őszintén örülök a találkozásunknak.
2: Én is, és köszönöm, nagyon megtisztelő.
1: Mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre.
2: Így van, én csak hallgatom a Slágerrádiót.
1: Na, hát ezt meg őszintén. Köszönjük, és örülünk neki. Csend, az egy fontos hívószó. Ahogy a mindennapok költészete is, de az így együtt találkozik, az meg valami egészen fantasztikus. Hát erről fogunk beszélgetni, mert a Műcsarnokban nem akárhol nyílt egy kiállítás, október 11-ig látogathatják, de én mindig nagyon óvatosan kezelem ezeket a dátumokat, mondom a hallgatóknak, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra. Ne várjanak októberig, menjenek el. Milyen volt a megnyitó?
2: Hát csodálatos.
1: Már túl vagyunk.
2: Rengeteg helyen volt a világban kiállításom, de ez azt hiszem az egyik legemlékezetesebb.
1: Tényleg?
2: Igen. Mert tudja, az van, hogy kiállítások általában valamilyen célzott témára épülnek, igen, legalábbis az enyémek.
1: Igen.
2: Megjelenik egy könyvem Budapestről, megjelenik egy könyvem New Yorkról, vagy Szicíliáról, vagy bármi más témáról, és akkor azt bemutatni valahol fölkérnek, az egy nagyon nagy dolog. De ez egy retrospektív kiállítás. Sokkal nagyobb a felelősség, sokkal nagyobb a rákészülés, és persze a három hatalmas terem sok képet megenged, de amióta megnyílt a kiállítás, arra gondolok, hogy mi az, ami kimaradt. Tényleg? Hogy mennyi minden van. Aha. De közben az, amit mond, hogy a csend meg a ezzel összefüggő költészet, az jut eszembe, amit Robert Pledge a könyv, a kiáltáshoz készült egy, igen, gyönyörű katalógus album. És négy nagyszerű szerző van, a Szegő György a Műcsarnoki művészeti igazgatója, uh-huh, Tulipán Zsuzsa a kurátor,
1: igen,
2: az André Kertész esztétnek az elnöke, aki összehasonlítja a képeimet a kertész munkájával, és Robert Pledge, aki az amerikai Contact Press Images-nek a szerkesztő vezetője, aki arról ír, hogy ez a csend, ez tulajdonképpen tele van hanggal. Uh-huh. Nagyon érdekes, abszolút, én nem is gondoltam erre, amikor összeállítottuk, vagy amikor a cím megszületett. Mert ő arról beszél, hogy a tájnak az ember szinte hallja a szél zúgását, vagy van egy indián, akit fényképeztem Santa Fe-ben, hogy akkor szinte hallani a dobok pergését. Rengeteg hang van a kiállításon, de főképpen azt remélem, hogy gondolat, ami inkább elindít egy belső hangot.
1: Halljuk tényleg egyébként a hangokat, vagy az bennünk szólal meg?
2: Bennünk szólalnak meg, minden hang, meg azt remélem, hogy minden gondolat, meg érzelem, mert hát végül is miket fényképeztem, ha visszatekintek a munkáimra, az egyik legelső nagyobb átfogó munkám, ami 68-tól kezdődően a magyarországok cigányok életéről szól, az 77-ben jelent meg, és abban aztán hang is van, meg érzelem is van.
1: Majdnem tíz évig
2: dolgoztam rajta, egyetlen kép se jelent meg addig.
1: És mindenhol, ahol Magyarországon ők fellelhetők?
2: Hát rengeteg helyen.
1: Tehát Salgótarjántól Budapestig?
2: Minden, hát a Salgótarján, éppen a Balázs Jánost fényképeztem Salgótarjában. Nagyon izgalmas volt ott. Végig fényképeztem a telepnek a lebontását. Uh-huh. De volt egy kép, ez 68-ban készült, amikor egy riportról jöttem hazafele, és megláttam, hogy ez tél volt, és az autóból észrevettem egy vályog kunyhót. És a vályog kunyhó előtt éppen kilépett egy mezítlábas gyerek. Hát ilyet én még életemben nem láttam, hihetetlen volt. Annyira megrázó, és olyan mély hatással volt rám, hogy ettől kezdve elkezdtem fényképezni ezt a világot. Uh-huh. És az volt, tehát itt visszatérek arra, hogy végül is mindennek van valami célja. Az volt a célom, hogy valahogy fölhívni a figyelmet erre, és hát a szerzőtársam már vált, Tamás Ervin, aki írta a riportokat. Igen. A könyvhöz később. És bizony volt hatása. Uh-huh. Amikor annak idején 77-ben a Néprajzi Múzeumban volt egy kiállítás, nem hitte el a közönség, hogy ez Magyarországon van. Uh-huh. Mindenki azt hitte, hogy valahol Dél-Amerikában.
1: Őrület. Most ebben a kiállítás, egyébként azt kellene tisztáznunk, ez a kiállítás most mennyire best of? Tehát mennyire eszenciája?
2: Hát nézze, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert persze minden azon múlik. Amikor én 10-valahány évvel ezelőtt elkezdtem rendezni az archívumomat, ami egy kicsit bonyolult volt, mert elvittem Budapestről az Egyesült Államokba, Egyesült Államokba, ott többször költöztem, mindenütt egy szobányi archívumot, képet, negatívot, mindent
1: hordoztam. Ezeket mind mozgatni kellett?
2: Mindig mozgattam. Aha. És 2016-ban visszajöttem Budapestre, és akkor elkezdtem rendezni, és negatívról, kockáról, kockára átnézni ezt a sok tízezer képet, ami egy hihetetlen élmény volt, időutazás, azzal a céllal, hogy hát, ha egyszer lesz lehetőségem egy bemutatkozásra. És hát kiválasztottam 5000 képet. És az 5000 képből végül kiválasztottunk 300 képet körülbelül.
1: A mostanihoz?
2: Nem, a mostanihoz, és abból kiválasztottunk 80-at. Tehát egy, állandó
1: őrlődés.
2: Állandó vágás volt, és de hát végül is azt remélem, hogy amiben maradt, ami itt látható, az egy élmény lesz, mert egyrészt semmilyen régi képet, nyomat, nagyítást nem használtam. Uh-huh. Én mindig magam laboráltam a kiállításaimat. Uh-huh. De ezek most a hatalmas termekhez újra nyomtatott képek, a kisebbik 1 méter, a nagyobbik 1,5 méter. Uh-huh. Tehát itt szembesülünk egy olyan világgal, egy olyan vizuális látvánnyal, ami én azt gondolom, hogy élmény lesz.
1: Azért is örülök ennek a találkozásnak, meg a beszélgetésnek, mert ilyenkor mindig azért kinyitódik óhatatlanul egy ajtó, ahova beláthatunk kulisszatitkok tekintetében, és én azért az alkotó társakat, a pályatársakat már régóta faggatom arról ebben a műsorban, hogy hát nyilvánvalóan minden egyes alkotónak van egy szándéka, ugye a művel. Na most ez a szándék biztos-e, hogy mindig találkozik a látogató érzelmeivel? Hogy azok az érzelmi gombok nyomódnak meg rajtuk, amiket az alkotó szánt?
2: Nem, azt gondolom, hogy természetesen nem. Sajnos nem mindig. Minden alkotó, én legalábbis elfogult vagyok egy csomó minden dolog iránt. Nagyon nehéz is válogatnom sokszor a saját képeimet, mert emlékek, élmények fűznek hozzá, uh-huh. amelyek megtévesztenek abból a szempontból, hogy vajon ez másnak is olyan Igen. érdekes. Mondok egy példát. Volt egy megbízás, hosszú ideig fotoriporterként dolgoztam rengeteget külföldi lapoknak, és volt egy angol magazin, ami megkérte arra, hogy menjek el Csernobilba fényképezni. Uh-huh. Nem megyek a részletekben, halálbonyolult volt, hogy eljussak az erőműbe, hogy eljussak Pripyatba, abba a városba, Igen. amit kitelepítettek. Igen. Az, aki kísért ezen az úton, az erőműbe is, meg ebbe a városba is, nem, inkább ott tartok. Jautóval utolsó előtti napon jöttünk visszafele, Kijev felé, az erőműből, és meglátok egy lakótelepet, ahol körülbelül legalább derékig érő gaz van, fű, benőve, ablakok nyitva, és mondom, hogy azonnal álljunk meg. Azt mondja, hogy nem lehet megállni a kísérőm. Mondom, miért? Mert innen telepítettek ki uh-huh. mindenkit. Mondom, csak egy percre, könyörgöm. Mi fehér ruha, ilyen védőruhában Aha. voltunk. Kiszáll az ember, kiszállunk mindannyian, a játszótért teret alig látni, mert ugyanígy benövi a fű, leülünk egy pillanatra, és kérdezem, mert egy kicsit olyan romos állapotban volt ez az ember, kérdezem, hogy mit tud erről. Azt mondja, fölmutat, ott laktam.
1: Aha.
2: És akkor megkértem, hogy menjünk föl a lakásába. Hát fölmentünk a lakásába, tárva nyitva, minden, ahogy kimenekül az ember valahonnan. Igen. És amikor a riportot elküldtem ennek az angol lapnak, akkor én annyira oda voltam ezekért a képekért, hogy külön írtam a szerkesztőnek, hogy feltétlen használjon föl ezekből, mert ha valami hat az olvasóra, akkor ez. Egyetlen képet nem használtak föl. Igen, mert ez egy tudományos lap volt. El kell fogadnom az érveket, hogy ők nem hatnak így érzelemre ők. De utólag ennyi év után megnéztem a képeket, és azért nem volt olyan nagyon izgalmas. Szóval másképp hatott most rám.
1: Értem.
2: Tehát ilyen szempontból még engem is meg tud téveszteni, hogyha viszonylag erős
1: az
2: hatással
1: szál, igen.
2: Volt maga a fotózás.
1: Na most itt a kiállításon van minden fotónak, ennek a 80-nak címe?
2: Van minden címnek. Aha.
1: És a cím meg magáért beszél?
2: A címek lényegében magáért beszélnek, sok nem mond, mert az a nagyon érdekes, hogy például az első teremben van néhány kép, ami 13 éves koromban készült. 13-14 éves koromban nagymamámról, vagy a környezetemről. Ma is abszolút vállalom a képeket, teljesen jó képek. Sokan ott állnak meg először is.
1: Ezek mivel készültek?
2: Hát ez az.
1: Smena?
2: Nem, Flexaret. A Flexaret, ami egy olyan fényképezőgép, mint a Rolleiflex, 6x6-os, 6x6 cm-es filmmel működik. 12 kocka van egy tekercsben. Ezáltal én megtanultam spórolni, nem lövök, mint egy gépfegyverrel a kamerával. És hát az volt a nagyon érdekes, hogy hát miért kaptam ezt a fényképezőgépet, ugye? Hát nem szülők, pláne nem álltunk olyan nagyon jól anyagilag. Imádtam olvasni kamaszkoromban, és főképpen színdarabokat olvastam. Aha. És amikor, mert azért olvastam színdarabokat, mert ott tulajdonképpen szükség volt a saját elképzelésemre, hogy hogy látom ezt a dolgot. És amikor apámnak elmeséltem, hogy mit olvasok, mondok Arthur Millert, vagy Edward Albee-t, vagy valamint főképpen amerikaiak, ez nagyon érdekes, nem tudom, mi az oka. És akkor úgy mondtam el, hogy láthatta maga előtt a jelenetet, mint hogyha egy rendező mondaná el. És hát aztán 13 lehettem, amikor kaptam ezt a fényképezőgépet, ami érdekes volt, nagyon-nagyon szerettem ezt a hobbit, de igazából én nem voltak fotográfusi ambícióim. Tehát én komoly szakmákra gondoltam, mint orientalista, vagy pszichológus, vagy ügyvédés. De valahogy ebbe olyan korai sikereim voltak.
1: Mi az, ami megkülönböztette a többiektől? Egyértelműen a látásmód miensége?
2: Hát én
1: a láttatás?
2: Én azt hiszem, hogy ha megnézek, ha most sorolhatok nagy külföldieket, mondjuk James Nechtvei, vagy hazaiakat, Benkő Imre, bárkiről meg lehet mondani, hogy ha ránézek a képre, hogy ez nagy valószínűséggel övé, vagy mit tudom én, látok párizsi képeket Péter Törnitől, akkor megmondom, hogy ez vagy a bátyja, vagy az övé, vagy a testvére, vagy ikertestvérek, vagy az övé. Én talán azt gondolom, hogy lehet, hogy van egy olyan, hogy egy révész stílus, ami abban fejeződik ki, hogy nem. Tehát egyrészt valószínűleg, hogy leírnám, akkor rendesen komponált kép.
1: Aha.
2: Lehet, hogy egy kicsit konzervatív módon, de minden rendben van a képen. Mindenképpen kell, hogy sugalljon valamit, valamiről szóljon, valami esetleg fontos dolog. Hétköznapi, de fontos. Valami, amin egy pillanatra úgy el kell gondolkoznom, vagy hatni, vagy megrázni, vagy valamiképpen a nézőre hat. Nagyon érdekes, hogy azért ez a Robert Gurbo, aki az André Kertészt alapítványnak az elnöke, azért említettem, mert ő például, amikor New Yorkban megjelent New Yorkról a könyvem, totál ismeretlenül fölhívott, hogy szeretne velem találkozni. Hát ez nekem egy nagy megtiszteltetés volt, úgyhogy meghívott valahova, amiről kiderült, hogy a kertésznek az archívuma.
1: Aha.
2: Ez egy ügyvédi irodában volt, egy külön szoba, és elkezdett kihúzni fiókokat, hogy nézzem meg, hogy nem tudja, hogy mi lehet az oka, de hogy milyen sok képnek hasonló a látásmódja. Tehát, hogy van egyfajta rokoni látásmód a képen. Most nem tudom fölidézni, hogy mi a címe, pont ezt a kifejezést használtam.
1: Na de talált párhuzamot, értem.
2: Igen.
1: Értem.
2: Igen.
1: Szóval ilyen is van.
2: Szerintem van. Sok mindenkinél meg lehet állapítani.
1: Egy tényleg izgalmas kiállításról van szó, kedves hallgatóink, a Műcsarnokban. Hány helyiség pontosan?
2: Három nagy
1: helység, az komoly. Az azért komoly fegyvertény, meg hát egy nagy kiváltság, ugye? Az nem akárkinek van a Műcsarnokban kiállítása. Hadd kérdezzem meg szakemberként, hogy hogyan éli meg azt, hogy ma boldog-boldogtalan fotóz a zsebéből a telefonnal? Meg egyáltalán ezt a selfie őrületet.
2: Teljesen jól.
1: Tehát elfogadja, nincs vele problémája.
2: Nem, nincs vele semmi bajom. Abszolút, teljesen oké. Hát abszolút... Erre azt tudom mondani, ettől sokan szörnyűködni fognak, hogy amikor az archívumomat rendeztem, akkor zsákszámra dobtam ki képeket, negatívokat is. Mert ez a hatalmas tömeg, amit képben, sokan úgy mondják, hogy ez a vizuális szemetelés, de azért ez nem így van, mert amit valaki lefényképez akár egy telefonnal, az fontos neki. Tehát én nem tartom annak, de az, ami egy könyvben megjelenik, vagy amiről azt mondjuk, hogy na, ez egy fotoművészeti teljesítmény, egy Sebastião Salgado, vagy és így tovább, az más. Tehát abszolút meg lehet különböztetni az igazi fotográfiát.
1: Meg a komponált.
2: És a komponált
1: képeket, világos. Igen. Na, így egyben, ugye Tulipán Zsuzsanna, ő volt a kurátor, innen csókoltatjuk, volt már itt nálunk a műsorban. Jó volt az együttműködés? Kellett kurátor ehhez a kiállításhoz?
2: Abszolút kell. Igen. Mindig félek attól, amikor beleszólnak a próbálat.
1: Ezért kérdezem.
2: Én megpróbáltam abszolút készhelyzet elé állítani. De tényleg. Volt egy pillanat, amikor megkérte, hogy akkor most neki mi a dolga.
1: Aha.
2: De az az igazság, hogy sokat változtatott, vagy javasolt változtatást, igen, és volt értelme a változtatásnak, mert ez az, amiről a korábban beszéltünk, hogy az alkotó sokszor elfogult, a tér korlátozott.
1: És hát nem lehet 300 képet kiállítani.
2: Nem lehet elviselni annyi képet. Aha. Igen. Az még fontos, ugye, hogy én is működöm kurátorként, rengeteg kiállítást szervezek, a WordPress fotót már 35 éve szervezem,
1: igen,
2: tehát én tudom, hogy melyek a fontos történetek, a drámai hírek, és nagyon híve vagyok annak, hogy ezt mindenki lássa, mert az életünkhöz hozzátartozik, és az életünk kimenetelét nagyban befolyásolja, egy különböző képek láttán hogyan mi reagálunk,
1: igen,
2: minden
1: igen
2: szempontból, nem csak mentálisan, és de ennek ellenére, hogy én riporterként dolgoztam hosszú ideig, nem ez a világom. Tehát én mindig azt a fajta munkát részesítettem előnyben, amelyben alkalmam volt elmondani képben, fotóesszében, ahogy mintha egy író lennék, egy történetet. Tehát ennek nagyon nagy hagyománya van, vagy volt, már nem is tudom, hogy pont annyit változott a média meg a magazin kiadás, de hát a Life magazin volt az egyik legjobb példája ennek, ahol nagyszerű fotográfusok meséltek el történeteket.
1: Igen. Tehát a történetmesélő szerintem ősi, és az arra mindig, én mindig azt mondom ebben a műsorban, hogy mesék és mítoszok nélkül szegényebbek lennénk.
2: Így van.
1: No, a végén vagyunk már, mert jó társaságban repül az idő, egyetlen egy kérdés még bennem ragadt. Hogyha gondolom lesznek majd tárlatvezetések is októberig.
2: Igen, több is.
1: Több is, úgyhogy a műcsarnok oldalát szívből ajánlom, illetve az ön oldalát is.
2: Ami tamásrevész.com.
1: Ezt akartam hallani, igen. Szeretettel meg szívből, hogyha bemegy, és most így ezt a 80 képet a három kiállító teremben újra nézi, még önnek is tud újat adni? Új szemléletmódot, vagy mesét?
2: Nekem nagyon érdekes, pont ma reggel végig kellett néznem a kiállítást valakivel. Az az érdekes, hogy hogyan jutok el a magyarországi, a budapesti, a vidéki léttől New Yorkon át, Ekvádoron keresztül, Izrael, és így tovább Tókióba, és máshova, és ad egy hihetetlen kitekintést. Tehát nem csak vizuális élmény nyújt, hanem egy más, sok másféle világot mutat be.
1: Uh-huh. Szóval ad.
2: Ad, én azt gondolom,
1: úgyhogy igen. Úgyhogy szívből ajánljuk a kedves hallgatóknak, és nagyon örültem a beszélgetésnek, meg a találkozásnak. Sok csillogó szempárat kívánok ott.
2: Nagyon köszönöm.
1: Akkor az öné is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
2: Köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, Révész Tamás fotográfussal beszélgettem a műcsarnokban, a Csend a mindennapok költészete kiállítását október 11-ig láthatják. És Tamástól most elköszönök, folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Katalin Natália családállító szakember, oktató és spirituális segítő Budapesten és a főváros környékén dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók felismerjék a tudatalattiban működő családi mintáikat, mélyebben értsék a visszatérő élethelyzeteiket, és saját döntéseikkel új irányt adjanak a mindennapjaiknak. Workshopjaival, képzéseivel, közösségi felületeivel és verseivel olyan közösséget épít, ahol az önismeret, a spiritualitás és az irodalom egymást erősítve segíti a személyes változást. Szóval örülök neked, hogy itt vagy.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hol tart most a családállítás?
3: A családállítás most egyébként épp nagyon jó felfutó dinamikában van, ha ezt lehet mondani, ami egyrészt nagyon jó, mert egyre nyitottabbak rá az emberek, és egyre elfogadóbbak is azokkal, akik egyébként e felé a technika felé fordulnak, és emiatt egy kicsit úgy meg is bővült az állítók szakmájának, ahogy mondjam, a sűrűsége, vagy a tömegének a... Szóval egy kicsit meghigult a szakma, lehet így mondani.
1: Mert én figyellek téged külső szemlélőként, vagy szimpatizánsként, és tudom, hogy rengeteg workshopod van, te tanítod is a családállítást.
3: Igen.
1: Tehát veled sokat lehet itt a fővárosban találkozni, meg annak környékén is.
3: Igen.
1: De az, hogy tanítod is őket, ezzel nyilvánvalóan azt a lépést is megteszed, hogy ezt a felhígult szakmát szeretnéd egy picit rendbe tenni.
3: Ezt határozottan az egyik titkos küldetésem, hogy egy kicsit legalább legyen valami irányvonal, hogy merre és hogyan van, vagy mi az, amit elvárható a családállítástól, és hogy mennyire egyébként nem egy varázslat, amit nagyon sokan gondolnak, hanem emögött igenis tudás van, igenis van gyakorlat, igenis vannak helyzetek, amiket meg lehet oldani, amivel kell valamit kezdeni, és van olyan, amikor tudni kell azt mondani, hogy mondjuk
1: állj,
3: így van, ez most nem az én kompetenciám, ezt is tudni kell mondani.
1: De te ezt mikor tanultad meg?
3: Én most már 10 év, nem szabad ilyeneket kérdezni.
1: De na, tíz, ja, ugye nem vagy a
3: nem, 12 éve.
1: Hát ez a hitelesség.
3: Igen.
1: Amit beletettél energiában, tapasztalásban, tudásban.
3: Én nagyon sok időt, igen. És nagyon szerettem ezt a technikát. Szerintem az egyik legcsodálatosabb módszer. Az egyik legcsodálatosabb módszer.
1: Ahhoz, hogy helyre tegyük a régi problémákat, meg az elakadásokat?
3: Igazság szerint az ahhoz a legjobb módszer, hogy a tudatalattit egy kicsit felszínre hozzuk. Egy icipicit belelássunk valami olyanba, amibe igazából tudatosan nincsen hozzáférése az embernek. Uh-huh. És ezeket képes a csodálállítás felhozni. Sokkal-sokkal többet tud már ez a módszer annál sem, mint eredetileg a Hellinger féle, ugye elsőlegesen.
1: Igen, az volt az alap.
3: Igen, annál már sokkal több minden emberre képes ez a módszer, önmagában is, meg más technikákkal vegyítve is. Uh-huh. De alapjaiban ez a legfőbb csodája, hogy azt, amit ugye úgy irányít és úgy mozgat minket a mindennapokban, hogy nem tudatosul, akár ilyenkor belekerülhetsz ugyanazokba az élethelyzetekbe újra és újra. Elköveted ugyanazt a hibát, és ott ülsz a végén, és nem érted, hogy keveredtem ide.
1: Igen, megint.
3: És már megint, és pedig, hogy mennyire tudtam, ugye ez is ott szokott lenni, de valahogy mégis van egy ilyen láthatatlan erő, és valami mégis abba az utcába újra és újra bevisz. Uh-huh. És valahogy ennek a mozgató rúgóját képes a családállítás megmutatni.
1: Abban a formában, ahogy te végzed.
3: Én nagyon remélem, hogy igen, abban a formában, amit én tanítok is. Tehát nagyon remélem, hogy a nálam végzett diákok is, meg a nálam végzett családállítók is már ebben a szellemben végzik a munkájukat.
1: Egyébként azt láttam, hogy a te spirituális lábaid elég széles. Tehát ott azért több képzés is van nálad, igen, ezen kívül is. Igen. Vagy a te oldaladon, ezt most el is mondhatod egyébként, hogy hol érnek el téged.
3: Engem a Facebookon lehet megtalálni egyébként lélekmegoldás oldalon. Katalin Natália, így vagyok fönt.
1: És hát ott... azt láttam, hogy nagyon sok követőd van.
3: Igen, nagyon büszke is vagyok rájuk, és nagyon hálás is vagyok nekik, mert nagyon sok-sok év óta és abszolút organikus módon, tehát ilyen tényleg nagyon osztanak, szeretnek, vannak olyanok, akik nagyon régóta folyamatosan ott vannak velem, és támogatnak, főleg ugye a verseim kapcsán.
1: Na és jó is, hogy szóba hoztad, mert az egyik ok, amiért hívtalak, hogy te tényleg olyan irodalmi missziót képviselsz, ami nagyon ritka, mert én még nagyon nem is találkoztam olyannal, aki az irodalmat a spiritualitással keverte volna, de a verseidet próbálod ugye ezen a vonalon keresztül, mert egy költészet ugye az mindig réteg műfaj lesz. Azt valamibe be kell csomagolni. Van, aki rockzenébe, van, aki popzenébe, ebbe, abba próbálja megzenésített versekkel, stb. De hogy te a spiritualitáson keresztül juttatod el a verseket a közönséghez. És miután tényleg nagyon sok követőd van, így el is jut hozzájuk. Szeretik?
3: Hosszú idő volt egyébként ez, mire kialakult. Én úgy érzem, hogy vannak olyanok, akik rendszeresen újra és újra keresnek is. Sőt, amikor voltak egy-egy nehezebb időszakom is, kicsit úgy nekem is voltak föntlent időszakok, amikor tényleg így az ember, ahogy mondtad, nagyon kevés rétege érintés, és voltak olyan sötét napok, amikor az ember úgy érzi, hogy nincs értelme, akkor is kerestek, és valahogy tartották bennem a lelket. De igazából ez talán inkább fordítva alakult egy kicsit ki, hogy azok az emberek, akik jöttek hozzám, és bizalmat szavaztak nekem, és megosztották azokat a nagyon mély érzéseket, sokszor velük együtt nem tudtam ott sírni, de belehatolt a lelkembe, és nagyon sokszor ezzel írtam ki magamból utána. Uh-huh. És sokszor azokat az érzéseket fogalmaztam így valószínűleg jobban meg, amivel ugye megszólíthattam a többi embert. Uh-huh. Tehát valahogy és igyekeztem úgy írni, hogy erre ugye aki ott járt, ő ne ismerjen magára. Uh-huh. Ezért a verseim nagyon nagy része egyes szám első személybe íródik emiatt, vagy olyan nagyon mindenki magára vehetően. És valahogy nem tudom, szerelem lett nekem is egy idő után.
1: Hát ez azt abszolút érzem, vagy érezni olvasóként is, de hogy neked ez valahol terápia is egyébként?
3: Saját magam terápiája?
1: Igen.
3: Igen.
1: Hát ez akkor másnak is az lehet.
3: Szerintem
1: a befogadónak is.
3: Én bízom benne, hogy őket is, akik olvassák, és nyitott szívvel olvassák a verseimet, vagy amiket írok, nem is mindig hívom őket verseknek, ők elérnek hozzájuk.
1: Azokban megélt élmények, tapasztalatok vannak.
3: Igen.
1: Akár a te... hát ez nagy kérdés, hogy te családállítóként, hogyha dolgozol valakinek az életével, problémájával, igen, nem tudom, minek nevezzük.
3: A problémájával, ami kihat az életére.
1: Oké, az egy kicsit a tied is lesz akkor, vagy erre figyelni kell, hogy ne legyen?
3: Nagyon... Ez egy nagyon nehéz kérdés, és egyrészt kívül kell maradni. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hiszen önmagában a családállítás szemléletében is családállítóként nem merülhetsz el a témában, illetve te vagy az, aki mindegyik részletet kell, hogy lássa, és azért egy teljes képet lát az egészből, és nem elmerül egy-egy helyzetben, uh-huh. vagy egy-egy érzésben. De emberek vagyunk, tehát ez nem azt jelenti, hogy egyébként, amikor családállítóként én látom a teljes képet, az nem jelenti azt, hogy nem tudok odaállni mellé uh-huh. emberként, és megállni ott, ahol ő áll egy pillanatra, összeérni vele, és akkor is abban a pillanatban azt is érezni, amin ő akkor átmegy. Mert ettől válik a téma maga mélysége is uh-huh. az enyémé, hiszen az ő fájdalmát érzem, utána vissza tudok menni, megnézem a nagy képet, és megpróbálok segíteni neki, hogy ebből együtt kijöjjünk.
1: Azt te hazaviszed egyébként? Az egy veszélyes játék.
3: Nem, haza nem visszük senki, sőt, ugye igyekszünk ilyenkor, én megoldásorientált családállítóként dolgozom, tehát egy picivel tovább lépek egy alapképnél, ami azt jelenti, hogy a lehetséges megoldásokat is megkeressük a térben, uh-huh. és akár már abba egy icipicit bele is állítom a képviselő

0: Csak amit hallottam a családállítóktól, hogy felismeri a delikvens a régi mintát ott ezen a családállításon, igen, és akkor azzal el van vágva minden. Onnantól igen, már nem jön vissza.
1: Ez pont ez a lényeg a családállításnak, hogy fölhozzuk a tudatalattiból ugye azt az összes információt, ami benne van. Megpróbálunk ott vele valamit rendet teremteni, így ahogy mondod, hogy megértetni azzal, aki ott ül, hogy nézd, emiatt nem voltál erre képes, és most egy picit mutatunk egy másik utat, és akár innentől kezdve csinálhatod így is.
0: Akár,
1: és okay, kinyitjuk az ajtót, ugye? De ha ő kimegy az ajtón, és azt mondja, hogy ez egy hülyeség, és holnaptól kezdve egyébként a kényelmest és a megszokottat és az ugyanazt választja, akkor mi csak az ajtót tudtuk megmutatni. És én ezt mindig elmondom, én felnőtt emberekkel dolgozom. Akik hozzám jönnek, én csak azt tudom megmutatni, hogy hova tudunk eljutni. De ő fog utána kimenni, nem én. Én ő hozza utána a döntéseket a nap után.
0: Tehát akkor a lényegi dolgok azok a nap, a hétköznapok sodrásában?
1: Hiszen fölhozunk valamit a tudatalattiból, de csak ennek a folyamatát, ha végig gondoljuk, fönt ott valamit csinálunk, de azt megvárjuk, hogy az visszasüljedjen a tudatalattiban. Az egy olyan képlékeny, olyan sok-sok rétű, olyan sok minden terv, összefogó dolog, hogy lehet, hogy sikerül egy picit visszamenni ennek, aztán ott megint megakad, és megint egy picit eldöcög oldalra. Aztán az is lehet, hogy megfogunk valami olyat, ami abszolút nagyon sok mindent helyre tesz, és látványos, egyébként tényleg sok látványos változás is tud egyébként akár egy-egy állítás után is bekövetkezni az ember életébe.
0: De mit kellene csinálni, hogyha elbukunk, vagy mit tudom én, nem tudjuk úgy átállítani magunkat a hétköznapok sodrásában, akkor menjünk el megint egy családállításra?
1: Ilyenkor egyébként még nagyon sokszor én ezt is szoktam mondani a klienseimnek, hogy sokszor olyan, mintha ott ülnék a vállatokon, ilyenkor. Mert hogy sokszor a tudatosítás már elég. Elég megfogni azt, hogy ebben a helyzetben most megint azért kerültem, mert nem emlékszem. Ez ott volt. Ez mintha már a családállításom, vagy azon a legutóbbi alkalommal akadta, mondta volna. És akkor úgy ott ezek a tudatosítások, a mindennapok kicsi, apró tudatosításai fogják végig a rendszerét utána helyrehozni. Ha ezek nincsenek meg és elmaradnak, akkor akár vissza is csúszhat, de még így is lehet nagyon sokszor, hogy mondom, átfut a rendszeren és látványos javulások megtörténhetnek.
0: Az, hogy te tartasz is családállításokat, és tanítod is a családállítást, az ad neked egy sokkal nagyobb, mit tudom én, biztonságot, vagy eredményorientáltabb életet. Tehát, hogy még többet foglalkozol ezzel, mint...
1: Ja, hogy a maga a családállítás az előtt is állandóan része az életemnek, tehát ez szinte, meg ez a segítő szakma.
0: De
1: és
0: neked
1: az,
0: a te életedet
1: élek,
0: hányszor kellett ott eljátszani, vagy...
1: Hogy én a saját problémáimat igen, családállítással oldom-e meg ez a...
0: Hát igazából... tulajdonképpen igen.
1: Igen. Nekem is voltak, és biztos, hogy lesznek is olyan időszakok az életemben, amikor igenis segítséghez fordulok, és valamilyen úton, módon.
0: De ez a módszer, ez a kapaszkodó ugyanúgy?
1: Az egyik legmegbízhatóbb módszernek tartom, ezen felül én egyébként sok minden más, én a láthatatlannal is dolgozom, úgyhogy biztos, hogy
0: majd egyszer gyere vissza, és arról is mesél.
1: Igen, de a kézzelfogható, a láthatóban való kapaszkodót, igen, az biztos, hogy a családállítási technika jelenne az első, amihez nyúlok ilyenkor. Vagy
0: az, hogy képzel oktatókat, ennek keretében láttál, vagy találkoztál már önmagaddal? Ezt most értsd jól a kérdést. Tehát azt a fajta tüzet, elhivatottságot láttad-e másban, ami benned megvan?
1: Én örömmel mondom, hogy igen. Igen. Igen. De...
0: Tehát sok kis Katalin a tárgyal az országban.
1: Remélem, hogy ha még nem is, de majd fog. És nem azt mondom, hogy mindenki, hiszen hozzám a családállítási tanfolyamra is legtöbben nem feltétlen azért jönnek, mert családállítók akarnak lenni egyébként a végeredményben, hanem valami olyan lekadásuk van, amire ők maguk is szeretnének rálátni.
0: Mélységében.
1: Uh-huh. És nagyon sokszor ők is a saját életüket, a családjuk életét, a maguk esetleg másmilyen praxisát, másmilyen segítő szakmáját egészítik ki a családállításnak az elméleti tudásával, vagy akár egy-egy olyan apró technikai trükkével. Nem feltétlen mondom, hogy mindenki olyan mélységében fog ebben elmélyedni, hogy mondjuk 10-12 évig ezt minden nap tanulja és gyakorolja, de bízom abban,

0: annak valamilyen módon az élete részévé válik, ha más nem azért, mert valami olyat megtanult, vagy valamit megértett ott az alatt, hogy ez sikerült átvinni a mindennapjaiba.
1: Azt mondtad, hogy a legmegbízhatóbb módszerek egyike.
0: Igen.
1: A tiéd, de a láthatatlanan együtt?
0: Igen.
1: A legmegbízhatóbb, tehát oda is érdemes, abban az irányba is kavarásznunk?
0: Igen, én a családállításnak egy ilyen spirituálisabb irányzatát is csinálom. Igen.
1: De az mióta van az életedben?
0: A spiritualitásnak ez a része? Hát, szerintem, amióta csak az eszemet tudom, volt egy ilyen, ami állandóan, igen, körülöttem bennem, mindig hívott, vonzott, érdekelt.
1: Akár már gyerekkorban vissza?
0: Igen, igen.
1: Sőt, ahogy az irodalom is?
0: Így van. Ez a kettő így abszolút a első pillanatoktól kezdve nekem például a gyerekkoromban az első könyv, amit elolvastam, az a skandináv mitológia volt. Én nekem az volt a mesekönyvem. És abból kértem anyukámat, hogy meséljen nekem. Tehát, és a nem tudom, milyen mitológiai, görög mitológiai könyveket olvastam. Imádtam ezt, ittam minden szavát ezeknek a könyveknek kicsi-kicsi, egész pici koromtól kezdve. És ez a világ valahogy olyan természetesen vett körbe. Úgyhogy igen, ez mindig is a
1: ahogy a betűk volt. Is.
0: Igen.
1: Arra is emlékszel, hogy mikor írtad az első költeményt? Vagy mi volt az? Novella inkább?
0: Inkább egy ilyen novella volt, és még egész kicsinek általános iskolás koromban nem is nagyon mertem megmutatni senkinek. És általános iskolámban gyűjtöttem is őket. És talán a középiskolámban egy irodalomtanáromnak mertem megmutatni az első olyat, amit ugye kiválogattam, hogy hát, ha olyan az, ha igen, okay. Szerintem a legjobb. És akkor neki mertem megmutatni. Persze kaptam kritikát is, de emlékszem arra, hogy a tanár úgy nagyon kedvesen nem vette el a kedvemet, inkább így mondom, az írástól, de azért kaptam kritikát.
1: Ó, hát oké, irányba tett.
0: Irányba tett, igen, ez a legjobb szó, kerestem ezt, igen.
1: De visszaolvasni is jó az írásaidat, vagy inkább írni szeretsz? Tehát ad neked energiát, ha sajátodat elolvasod?
0: Írni szeretem, és egy darabig nem mindig olvasom vissza. Uh-huh. Tehát ott van egy idő, amíg ott valahogy megérik.
1: Az érés, jó.
0: Bennem, igen. És ha az megvan, akkor igen, utána már az enyém. Akkor...
1: De kapod a visszajelzéseket, hogy ezek erőt adnak, segítenek?
0: Igen, nagyon sok, nagyon kedves és nagyon hálás olvasom van, akik nap-nap után erről így biztosítanak, akik nélkül egyébként nem is ment volna ez, mert valahogy... A családom előtt ezt sokkal inkább titokba tartottam, ezt az írást, és ezt inkább úgy kifelé publikáltam, és a hallgatóimtól kaptam, vagy az olvasóimtól, bocsánat, kaptam inkább erőt, hogy folytassam, vagy olyan visszajelzést, hogy ne hagyjam abba.
1: De akárhogy járjuk körbe a témát, azért ez egy nagyon fontos hídépítő szerep, meg misszió, mert most, amikor annyira nem is az olvasás a divat. Nem is nagyon szeretnek már olvasni az emberek, ha most a kimutatásokat megnézzük, de hát te teszel érte, viszed a zászlót. Oké, egy népszerű témán tudom, hogy nem egyszerű a spiritualitás, mint téma, meg hát majd beszélgetünk mi is még erről többször, hogyha ha visszajössz, mert megint a végén vagyunk természetesen, a jó társaságban repül az idő, de hogy mégiscsak egy népszerű témán keresztül jutnak el a segítő gondolatok, és ez fontos. Ugye ennek van ereje.
0: Igen, igen. Egyébként annak, hogy van ereje, és hogy van miért, az pont a családállításon, hogy kicsit vissza gondoljak egy gondolatra, hogy ott önmagában vannak olyan mondatok, amit elhangoznak, és el kell hangozniuk, amiket egyébként oldó mondatoknak szoktunk hívni, és talán valahol így kapcsolódik nekem ez a kettő össze teljesen, hiszen ott is a mondatokkal, a szavakkal kell egy kicsit gyógyítani. Uh-huh. És valahogy ezeket próbálom ezekben a versekben is utána megírni, ezeket a gyógyító mondatokat, hogy másokhoz is elérjem.
1: akkor, ha már elérés, most van az a lélektani pont, hogy elköszönünk, és akkor olvassák el a verseket, ott vannak az oldalon.
0: Így van, mindegyik. Köszönöm szépen.
1: Megtartom, nagyon élveztem most is a beszélgetést, mert mindig gyere hozzánk gyakrabban.
0: Örömmel.
1: A következő etap majd a láthatatlan világ lesz, nagyon izgalmas.
0: Jó.
1: Téma az is, az irodalmon túl. Kedves hallgatóink, Katalin Natáliával beszélgettem, keressék őt a mindenféle közösségi oldalon, ugye?
0: Igen,
1: mindenet. Oké, ott megtalálnak téged, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. És Natáliától elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Révész Tamásnak és Katalin Natáliának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. Több mint 45 ezer BKK utast ellenőriztek a fővárosban júliusban. A színházi kritikusok céhe 47. alkalommal adja át a színi kritikusok díját szeptemberben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat szeptemberben tervezik a kormány elé vinni, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebookon. A TELSZE vezető Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel és szakemberekkel tartott bejárást és munkamegbeszélést, ahol áttekintették az épület állapotát és a lehetséges fejlesztési irányokat. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednének rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket a minden pontjáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának belőle. A planetárium teljes felújítása 3-4 évig, egy modern Science Center kialakítása akár 6-8 évig tarthat. A cél egy olyan koncepció kialakítása, amely megőrzi az épület építészeti értékeit és biztosítja a szükséges forrásokat. Júliusban több mint 45 ezer utast ellenőriztek a főváros forgalmas járatain és metroállomásain a budapesti rendőrfőkapitányság, a BKK és a Föri munkatársai. Az utaskoordinátorok 38 ezer jegyet és bérletet olvastak le, a rendőrök 212 személyt igazoltattak, egy körözött embert elfogtak, többet előállítottak, és 75 esetben szabtak ki helyszíni bírságot jogosulatlan buszsáv használat miatt, továbbá 12 taxis szabálytalanságot szankcionáltak. A cél a közösségi közlekedést használók biztonsága. Érzetének növelése volt ezúttal is. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik. A Dunahaus szerint a panelek négyzetméter ára februárban tetőzött júliusra több mint 8%-kal lett olcsóbb, és az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ezzel szemben stabilan nőtt, júliusban elérve az idei csúcsot, tavasszal a két szegmens közti különbség 11%-ra szűkült, júliusra viszont újra 21%-ra nyílt. A piac egészét ez alig érinti, mert a budapesti használt lakások 4/5-e téglaépítésű. 13. alkalommal rendez nyári madárgyűrűző akciót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportja a Cinkotai Naplás tónál augusztus 12-e és 26-a között. A program hétköznap és hétvégén is látogatható. Az időjárástól függően kora reggeltől délelőtt 10 óráig, valamint 19 órától napnyugtáig, augusztus 20-án csak reggel. A látogatók szakemberek vezetésével megismerhetik a madárgyűrűzés folyamatát, a bemutató hálót, fényképek készíthetnek és a madarakat meg is simogathatják. Augusztus 20-a és 23-a között vízirovászati és éjszakai lepkészési programokat is szerveznek a 17. kerületben. A bázis a Naplástó déli gátjánál található, a helyszín gyalog kerékpárral és tömegközlekedéssel is elérhető. A színházi kritikusok céhe 47. alkalommal adja át a színi kritikusok díját, amellyel a 2025-2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. 14 kategóriában 3-3 várományos közül kerülnek ki a nyertesek szeptember 20-án az 5-ös 10-ben. A színházak versenyében a budapesti Katona József Színház, az előadások között pedig a szombathelyi Veres Sándor Színház Takarásban című produkciója kapta idén a legtöbb jelölést. A színházi kritikusok céhe korábban nyilvánosságra hozta, hogy az életműdíjat 2026-ban Aser Tamás kapja. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. Több mint 45 ezer BKK utast ellenőriztek a fővárosban júliusban. A színházi kritikusok céhe 47. alkalommal adja át a színi kritikusok díját szeptemberben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat szeptemberben tervezik a kormány elé vinni, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebookon. A TELSZE vezető Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel és szakemberekkel tartott bejárást és munkamegbeszélést, ahol áttekintették az épület állapotát és a lehetséges fejlesztési irányokat. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednének rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, hogy az érdeklődőket a világ minden pontjáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának belőle. A planetárium teljes felújítása 3-4 évig, egy modern Science Center kialakítása akár 6-8 évig tarthat. A cél egy olyan koncepció kialakítása, amely megőrzi az épület építészeti értékeit és biztosítja a szükséges forrásokat. Júliusban több mint 45 ezer utast ellenőriztek a főváros forgalmas járatain és metroállomásain a budapesti rendőrfőkapitányság, a BKK és a Föri munkatársai. Az utaskoordinátorok 38 ezer jegyet és bérletet olvastak le. A rendőrök 212 személyt igazoltattak, egy körözött embert elfogtak, többet előállítottak, és 75 esetben szabtak ki helyszíni bírságot jogosulatlan buszsáv használat miatt, továbbá 12 taxis szabálytalanságot szankcionáltak. A cél a közösségi közlekedést használók biztonság érzetének növelése volt ezúttal is. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik. A Dunahaus szerint a panelek négyzetméter ára februárban tetőzött júliusra több mint 8%-kal lett olcsóbb, és az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ezzel szemben stabilan nőtt, júliusban elérve az idei csúcsot, tavasszal a két szegmens közti különbség 11%-ra szűkült, júliusra viszont újra 21%-ra nyílt. A piac egészét ez érinti, mert a budapesti használt lakások 4/5-e téglaépítésű. 13. alkalommal rendez nyári madárgyűrűző akciót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportja a Cinkotai Naplástónál augusztus 12-e és 26-a között. A program hétköznap és hétvégén is látogatható. Az időjárástól függően kora reggeltől délelőtt 10 óráig, valamint 19 órától napnyugtáig, augusztus 20-án csak reggel. A látogatók szakemberek vezetésével megismerhetik a madárgyűrűzés folyamatát, a bemutató hálót, fényképek készíthetnek és a madarakat meg is simogathatják. Augusztus 20-a és 23-a között vízirovászati és éjszakai lepkészési programokat is szerveznek a 17. kerületben. A bázis a Naplástó déli gátjánál található, a helyszín gyalog, kerékpárral és tömegközlekedéssel is elérhető. A színházi kritikusok céhe 47. alkalommal adja át a színi kritikusok díját, amellyel a 2025-2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. 14 kategóriában 3-3 várományos közül kerülnek ki a nyertesek szeptember 20-án az 5-ös 10-ben. A színházak versenyében a budapesti Katona József Színház, az előadások között pedig a Szombathelyi Veres Sándor Színház Takarásban című produkciója kapta idén a legtöbb jelölést. A színházi kritikusok céhe korábban nyilvánosságra hozta, hogy az életműdíjat 2026-ban Asher Tamás kapja. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, vagyis a Városliget szívében augusztus 23-án vasárnap nagyon-nagyon hosszan jön a Magyar Jazz ünnepe, vagyis 14 órától este 10-ig ott kint a szabadtéri színpadon igazi sztárparád és igazi ínyenc kavalkád lesz. Negyedszer érkezik a Magyar Jazz ünnepe a Zeneházában, és ez az egész napos vasárnapi programsorozat a magyar jazz műfaja előtt tiszteleg értelemszerűen. Ingyenes szabadtéri koncertekkel, ez is fontos, beltéri előadásokkal, a Magyar Jazz Szövetség és a Zeneháza közös rendezésében. Olyanok lépnek fel egyébként a szabadtéri színpadon, mint a Debrecen Dixieland Jazz Band, Barabás Lőrinc Quartet, vagy éppen Kájer Bálint és zenekara, ők zárják majd egyébként a napot. A debreceni Dixieland Jazz Band repertoáriában népszerű Dixieland örökzöltek saját hangszerelései és feldolgozásai szerepelnek. Barabás Lőrincék az instrumentális popzene és a jazz mellett számos stílust emelnek be a műsorukba. De a Hodek Trio például a precíz ritmusok, a mély groove-ok és a virtuóz hangszeres játék ötvözetét hozzák majd el. Aztán a hattagú Coltrane ikonjuk 50. évfordulója, mármint a halálának az 50. évfordulója alkalmából létrejöttek, és éltetik azóta is a legendás szaxofonos életművét. Hála érte nekik, Kájer Bálint és zenekara pedig a swing, a jazz és a rock and roll klasszikus világát idézik meg modern, lendületes előadásmóddal, és hadd ne mondjam, természetesen elegáns színpadi hangulattal. Érdemes tehát 14 órakor már kilátogatni a Magyar Zeneházába, a szabadtéri színpadra, mert a jazz ünnepe 2026 munkacímmel egy igazi sztárparádét láthatnak a műfaj szerelmesei, no és persze hamisítatlan ínyenc kavalkádot.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Még mindig vizsgálhatják a hatóságok a Fidesz lefoglalt szervereit az NK ügyben. Eredményesnek értékelte a belügyminisztérium a fővárosi közbiztonsági akciót. Biciklissel jön a Szent Gellér rakpartra, részben a parkolósáv helyére. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Továbbra sem adható tájékoztatása a Fidesztől lefoglalt elektronikai eszközök vizsgálatának állásáról, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség a Népszavával. Július 21-én ügyészségi nyomozók jelentek meg a párt szervereit biztosító központban, és lefoglalták a teljes kommunikációs rendszert a Nemzeti Kulturális Alapügye miatt, amelyben hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik nyomozás. A 17 milliárd forintos támogatási botrányban a vádak szerint politikai szívességek alapján ítéltek oda pénzeket, azóta már több kedvezményezett vissza is fizette a támogatást. A szerverek lefoglalását az indokolhatja, hogy a támogatásként szánt összegek osztogatásának politikai motivációját erősíti az, hogy a választások előtt éppen választókerületenként osztottak ki szinte forintra pontosan 100-100 millió forintot. A vizsgálat továbbra is zajlik. Eredményesnek értékelték a belügyminisztériumban azt a 30 napos budapesti közbiztonsági akciót, amelyet önkormányzati jelzések és lakossági bejelentések alapján indítottak július közepén, közölte a tárca. A hétfői egyeztetésen Pósfai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Bariska Norbert rendőrfőkapitány és Bódis Kriszta kormánybiztos vett részt. Az elmúlt három hétben 154 embert fogtak el, 118-at előállítottak, 80 szabálysértési és 72 büntető feljelentés készült. A belügyminisztérium közleménye szerint az akció után a főváros 19 helyszínén továbbra is kiemelt rendőri jelenlétet biztosít a budapesti rendőrfőkapitányság, továbbá közel 100 helyszínen mozgó rendőrjárőrök teljesítenek szolgálatot. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakít ki az útpályán a Budapest közút a Szent Gellér rakparton annak érdekében, hogy a jövőben ne kelljen a gyalogosokat kerülgetniük a bringásoknak. Az átalakítás részeként a Rudas gyógyfürdőnél lévő mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról az úttestre, a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Fél időhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
3: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most, nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottat bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
2: Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: a Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem, sötét.

vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

0: Programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében augusztus 25-én kedden igazi programkavalkád lesz a Zeneháza minden területén. Hát nézzük először a kávézót, este 6-tól bárzongora est. Zseniális egyébként maga ez az egész program folyam, már szinte a kezdetektől lehet találkozni ezzel a igen ritka műfajjal. De hát vannak ennek a muzsinekának rajongói, mert filmzenék, jazz standardek, klasszikus lágerek, francia sanzonok, bosszanovák, magyar örökzöldek szólalnak meg népszerű hazai bárzongoristák előadásában. Ott a Trilla kávézóban bárki, aki szereti egyébként ezt a műfajt, az abszolút áldozhat a muzsika oltárán, de aznap egyébként még lesz más is. Például 20:30-tól kint a szabadtéri színpadon a természetre hangolva egy filmsorozat, de ezúttal Török Tillával. Ebben a sorozatnak van 5 epizódja, ahol 3 dolog egészen biztos, hogy kortárs hazai előadók és élő performance-ot adnak elő. Tehát ott lesznek, lehet velük személyesen találkozni, kilépnek a vászorról. A páratlan szépségű Balaton felvidék, illetve az ötletgazda producer Punk Zsóf és a rendező producer Réti László személye. Amilyen sokszínű a magyar tenger környezete, olyan változatos a legkülönbözőbb természeti csodák ölelésében megszólaló zenészek felhozatala is. Ha van olyan párosítás a sorozatban, ahol egy pillanatig nem volt kérdés az előadó és a környezet harmóniája, nos, az a multi-instrumentalista Török Tilla népzenei formációjának hangzásvilága és a Zirci Arborétum hazánk legmagasabban fekvő élőfagyűjteménye. Hogy ez koncertfilm lesz-e végül, turisztikai kertcsináló vagy zenei doksinos, ezt mindenki döntse el maga, egy biztos megismételhetetlen színpadi produkció, úgyhogy augusztus 25-én a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán este 8:30-tól Török Tillát láthatják.
0: Programajánlót hallottak! Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 3 új felsőoktatási szak indul. Lakossági felhívást tett közé Szigetmonostor az afrikai sertéspestis miatt. Modernem lesz az Esztergomi Várszínház. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Három új szak lesz a magyar felsőoktatás kínálatában, derül ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közléséből. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem ökológiai gazdálkodási felsőoktatási szakképzést és reedukációs szakember mesterképzést kezdeményezett, míg a Debreceni Egyetem biotechnológia felsőoktatási szakképzést hozna létre. A mesterséges intelligencia informatika mesterképzés iránt kiemelkedő az érdeklődés. 1181-en jelentkeztek, közülük 442-en első helyen. A tárca szerint azonban átmeneti időszakra van szükség, így a szakjegyzés